0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Angol nyelvű hírek a Retro Rádióban.
2: Illegal excavation reveals Grand Roman villa with elaborate mosaics. You're listening to the English

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Vezetés közben.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személy sérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak az

0: Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigyel, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Midgia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban, az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunán túlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged. Délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg. Egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. A nagy meleg megviseli a szervezetünket is. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometre miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddi félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a luházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borítással.

0: meghalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt. Az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt. A csoport feltehetően önszántából távozott, és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M3-as autópályán Vásárosnamé felé 60 térségében új terelést építettek ki. A 62-es és a 70-es kilométer között a forgalom a belső sávon, valamint a szemközti oda a belső sávján halad, az Ecset pihenő helyet pedig lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint az N4-es autóúton ma több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás lezárásokra kell készülni burkolatfestés miatt. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között félpályás korlátozás van, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hello, Bokci! Jó reggelt!
2: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
1: Ja.
2: Na, szóval. Ide jutottunk, gyerekek, hogy nap mint nap törbe csalnak bennünket verbálisan.
1: Ugye de kik amúgy általában?
2: Mindenki, hát ugye a kommunikációban ugye hatalmi játszmák történnek, úgy általában mindenki, aki beszélget valakivel, valamilyen szinten le akarja gyűrni a másikat, nem? Tehát ez a mindenki nagyobbat akarok mondani, én jobbat akarok mondani.
1: Na most várjál, ezen elgondolkodom.
2: Tehát, amikor
1: beszélgetünk, és nem tudom, sztorizgatunk, akár saját élményünkből, vagy egy témán, egy indiferens témán vitatkozunk akár.
2: Indiferens témán mi nem szoktunk vitatkozni, tehát időjárás, ilyesmi, ezek mi nem vitatkozunk.
1: De most ugye az indiferens úgy értem, hogy tőlünk független, nem független semmi tőlünk, de hogy érted, tehát nem a saját életünkből merítve, hanem valamilyen kívülálló témáról.
2: Ha kívülállóról beszélünk, akkor általában kívülállót ócsároljuk, vagy dicsérjük, de valamilyen céllal dicsérjük, érted? Tehát mind nem egyenes úton történik a koncert, mindig valamiféle manipuláció van benne.
1: Oké.
2: Nem szól, te azt mondod, te egy egyenes, nyílt ember vagy, semmi hátsó gondolat, te mindent
1: csak... magamról nem mondom, nem, én manipulálok sorra, persze.
2: Na, ezért mondom, hát persze.
1: Na, de én vagyok, hát nekem van hozzá eszem.
2: Jó, az ember. Mindenki manipulál, de figyelj, nem kell ahhoz ész egyébként, mert szokták mondani, hogy milyen okos, meg nem, ezek a parasztrafkó, meg tudod, ezek ilyen tanult dolgok, ezek tapasztalati úton alakulnak ki az emberbe, hogy hogyan lehet törbecsalni valakit. És mi ennek az oka? Érdekes, hogy ez egy gyermekkori maradvány nálunk, ugye, mert mire tanítottak bennünket? Kérdeznek, válaszolni kell. És ugye bármit kérdeznek tőled, az első lépés az benned az agyadban, hogy azonnal válaszolsz rá, ugye? Uh-huh. Én emlékszem annak idején, például nagyon undorító tanári példa, hogy mikor, mit tudom én, ugye csak erre a hirtelen kérdésre válaszolok, hogy én láttam megalázni gyereket úgy apám, hogy az még nekem is sok volt, tehát amikor a tanár, mivel a gyerek, hogy is mondjam, hülye helyzetbe hozta, ezért ő nem válaszolt a kérdésre, hanem azt mondta, azt kérdezte tőle, visszakérdezett, hogy otthon tudják, hogy meleg vagy? Érted? Szóval ennél undorítóban, csak úgy mondom, hogy mi a csapda például ebben, érted? Mert erre ugye nyilván azonnal nemmel válaszol az illető, és az se jó. Na, tehát például, mondok példákat, hogy ti találkoztok-e ilyenne, vagy használjátok-e ezeket, jó? Tehát azt mondja, te nem bánod, ugye, hogyha, és akkor utána jön az, amikor megtesz valamit, amit te nem biztos, hogy szeretnél.
1: Tehát úgy vezeti fel, hogy te nem bánod, ugye, hogy.
2: És már teszi. Tehát uh-huh. ez amikor már hoz egy döntést helyetted, még mielőtt te erre válaszolnál, és kész tények elét állítva utólagos beleegyezésedet adta.
1: Ez te nem bánod, ugye, hogy a kutyát azt felengedem a kanapédra.
2: Igen. Pontosan erről persze. Ugye nem bánod, hogy ezt most
1: érzékeztem. Minden például kutyával fogok majd demonstrálni, jó?
2: Helyes.
1: Jó,
2: az
1: például nagyon például jó. Mindig kutyás lesz.
3: Jó, tudjuk, Anett és miattunk, hogy értsük is ezt az egész fél órát.
1: Pontosan.
3: Köszönjük szépen.
1: Na, te nem bánod, ugye, hogy a kutyát felengedtem a kanapédra. Igen.
2: Igen, és az étkező asztalra itt fog ülni végig, mik vacsorázunk, ugye? De nem gond, ugye? Tehát ezért. Uh-huh. És akkor erre te azt mondod, hogy mit mondasz erre, bocsi?
1: Hát a bocsi lehet, hogy nem azt mondja, mint az átlag, mert az átlag ugye azt mondja, hogy nem, semmi gond, pedig akkor is, ha utálja a gondolatot, hogy a kutya fölmegy, azt mondja, jó, oké, de bocsi azért mondana olyat, hogy de bánom. De én bocsi vagyok.
2: Nem bánod, hogy a kis körmével szatyán ülőkédet karmolásza. Végül is azt meg lehet oldani egy cipőpasztával, tehát a rés.
1: Én értem, de ugye itt ez arról szól, gondolom, hogy aki ezt a nem bánom mondatot felvezeti, ő már megelőgelegezte, persze, hogy elvileg egy döntés helyzetet teremt, de a döntésben nem hagy döntést, mert ő már megelőlegezte a döntés irányát.
2: Így van. Másrészt meg piszkosul lenéz téged, tudod, de még a hanglejtésben is lehet. Nem bánod, hogyha ez olyan, hogy leszarom, hogy te mire gondolsz,
1: pontosan.
2: Én már meg...
1: megcsináltam, igen.
2: Aztán jön a következő. Lehetek őszinte? Hogyha valakivel valakivel valamilyen nexusban vagy, tehát mit tudom, barátod vagy akármi, akkor nyilván ilyet nem kérdez meg tőled, mert sőt, el is várja tőled, hogy őszinte legyél. De hogyha hétköznapi kapcsolat, tehát vagy valamiféle lazább kapcsolatról van szó, akkor ez biztos, hogy valami olyan mondat fog következni utána, ami neked nem jó. Tehát,
1: biztos, igen, igazad van. Mindig ilyen mondott.
2: Ez ilyen őszintességben burkolt, indokolatlan vélemény, amik piszkosul nem érdekel engem, sőt, szeretném fejbe rúgni miatta, de ezzel ő már, hogy is mondjam, kész helyzet elé állítva.
1: Hát igen, de nem mindegy, ez most ilyen magán konfliktusokra tudsz gondolni, de tegyük fel, te vagy az amerikai elnök, és egy meteoroid közelít Washington felé.
2: Igen.
1: És ott van a körülötted a tudósok és a NASA tudósai, meg minden. És megkérdezed, hogy mikor fog becsapódni ide a Kapitólium, vagy bárhol a Fehérházba a meteorit. Erre mit mond a tudós? Lehetek őszinte?
2: Igen. Lehetek őszinte? Most!
1: Na de, látod, itt indokolt. Itt indokolt, hogy az elnök mit akar? Szépet hallani, vagy az igazat?
2: De nem, az elnök erre nem tud mást mondani, csak azt mondja, tudod mit? Inkább ne. Ugyanis ha lehetek őszinte, erre azt mondja a tudós, hogy hát a holnap után. Szerinted mi történik az utcán akkor, ha? Hát az összes boltot kifosztogatják.
1: Nem, azt még csak az elnök tudja. Ez még csak az elnök még nem mondta be a tévében.
2: Ja, értem.
1: Az elnök most hát akkor rendkívüli sajtótájékoztatót tart.
2: Jó, hát.
1: Elnök úr, mikor csapódik be a meteorit?
4: Lehetek őszinte.
1: Akkor kell mondania. De ő még hazudhat jókat.
2: Hát őszintén jobban is. Tenni. Igen, jobban tenni. Na, aztán megyünk tovább. A következő...
1: Bocs, kutyával kellett volna. Becsapodik egy
2: kutya. Ja, igazad van. Lehetek őszinte.
5: Elnök úr, mikor csapodik be a kutya?
2: Lehetek őszinte. Beleszart a sütőbe a csubika, igen. Na, szóval... Te mit tennél az én helyemben? Ez is egy ilyen törbecsalós dolog.
1: Igen.
2: Ennek az a lényege, hogy már megosztja a felelősséget, hogyha netán az, amit ő ugye tenni szeretne, vagy kíván, vagy mit tudom én, tenni fog, az esetleg kudarcba fullad. És akkor ugye már előre rátárítja megosztja a felelősséget, ugye. Tehát ezzel találkoztál, te mit tennéd az én
1: hát helyen? Erről most megint egy történelmi helyzet jut csak eszembe, de ez még a rendszerváltás előtt. Tehát amikor az elvtárs kimegy az elvtárshoz, és tudod, hogy mint a Tanú című filmben, és igen, elkapják, hogy a disznót, a Dezsőt megölték, és hát Virág elvtárs, vagy Pelikán elvtárs, te mit tennél a helyemben? Hát fel kell, hogy akasszalak. Hát mit, mi más? Érted?
2: Sajnálom, igen. Te is ezt tennéd.
1: Te is ezt tennéd. Hát mit tennél a helyemben? Bocs, nem izéd disznót, kutyát.
3: Na, igen. Köszönöm, kihajtod a kutyát.
2: Igen. Éppen akartalak figyelmeztetni, hogy lehet akkor kutyás példával. Gyere.
1: Igen. Igen, bocsánat.
2: Na, a következő terelés, ugye?
1: De igazad van, tehát a felelősséget áthárítja rád.
3: A felét legalább biztos.
1: A felét legalább, igen.
2: Igen, azt mondja. Ki mondta neked? Ezt ki mondta neked? Ez van egy gond, egy probléma, igen, és akkor ő ezzel úgy terel, hogy nem az a lényeg, hogy mi történt, hanem hogy ki mondta ezt neked.
1: Illetve nem az a lényeg, hogy ki mondta, csak úgy tesz, mint az lenne a lényeg, hogy ki mondta.
2: Igen, igen. De ezzel már a probléma gyakorlatilag el is tűnt a fenébe.
1: Igen, tehát Anett, a kutyád meleg. Ki mondta neked?
5: Profi terelés.
1: És Anett profin eltereli.
2: Yeah. Oké. Azt mondja. Nem csak egyébként a laza kapcsolatokban, hanem a párkapcsolatokban is egyébként elég gyakran előfordul ez. Ilyen, hogy is mondjam.
1: A megcsalásos?
2: Nem a megcsalásos, ilyen romantikus.
1: Ez romantikusban, hogy szeretlek, drágám. Ki mondta neked? Milyen romantikus? Megcsalásosban.
3: Olyan, hogy.
1: Igen, olyan. Igen. Mit csináltatok tegnap délután a Krisztinával? Ki mondta neked?
2: Ki mondta neked, hogy mit csináltunk?
1: Mit csináltunk?
2: Le, lehetek őszinte? Igen, azt csináltuk.
6: Te mit csináltál volna a helyemben? Igen.
2: Te mit tennél az helyemben? Na, szóval nem, ezek rosszabbak. Tehát ez a például, mondok egyet, ez is biztos találkoztatok el egy gyakran, hogy soha senki nem fog úgy szeretni, mint én.
6: Ez most miért mondtad?
2: Nem muszáj direktbe venni.
6: Ez még a téma?
3: Ne érd bele magad!
2: Istenem, de jó dramatizálok, látod, hogy benyaltad? De egyébként igaz is. Szóval, ha nem érzed, akkor fölösleges többet mondanom. Tehát a lényeg az, hogy ezzel tulajdonképpen lezárja a te életedet véglegesen, tehát azt mondja, hogy véged van, kész, ennyi, hát maradtam én, mert ugye ennél jobban senki nem fog szeretni. Ezt ti használtátok már?
1: Téged soha senki nem szereted úgy, mint én, nem, ez nem.
2: Ezzel nem értél?
1: Ez nagyon erőszakos ez a mondat, nekem nem tetszik.
2: Igen, jó. Azt mondja, nem tudom, mit tennék magammal, ha elhagynál. Oh. Ez nem neked mondtam.
7: Ilyen manipulatív játszmák már. Igen, tehát ilyen narcisztikusba hajló.
2: Igen. De ezek kérdések, vagyis ez nem kérdés, de ezek azok a mondatok, amivel iszonyatosan nagy kárt tudsz ezért tenni az illetőbe. Mert tehát ez ennél nagyobb zsarolás a világon nincsen. Egyébként ezt József Attila is használta. Oh. És ha nem szeretsz úgy, mint te magad, én majd meg fogom ölni magamat.
7: Ja, nem is volt egy egészséges lélek.
2: Hát,
7: József Attila. Ja. Igen.
2: Vigyázz! Ne hagyd meghalni, amíg élsz. Például ez is a töredékekben, ugye? Tehát ez egy elég gyakran előfordul narcisztikus embereknél. Uh-huh. Na, ettől független azért jó fej volt a József Attila, szóval azt tegyük hozzá. Na, csak azért vagyok ilyen agresszív, mert félek, hogy elveszítelek.
1: Ilyet már még filmekben se láttam. Ez melyik?
7: Terminátor. Ez
3: az igazából szerelem.
1: De most...
2: Pretty Woman.
3: Igen, szállj egy kis kutya.
1: Csak azért kutyás vagyok ilyen agresszív, mert félek, hogy elveszítelek.
2: Igen. Hát amikor Annett rúgdossa a kutyákat, érted, és akkor mondja, hogy csak azért vagyok agresszív, félek, hogy elveszítelek.
3: Ja, igen, de jó példa.
1: Szegény most írbe hozod.
2: Hát Annett, próbálok belevonni, mert annyira hallgatsz.
3: Igen, mert nem voltam egyedül a stúdióba, és itt szerelési munkálatok folytak, és gondoltam, hogy akkor nem akarom, hogy belehallatszon ez adásba. Jaj. És ezért kikapcsoltam a mikrofonomat, de most már itt vagyok.
2: Rendben. Na, akkor következő, Annett, neked szól.
3: Jó.
2: De hogy a bocsi magára vegye. Érted, mindent feladnék.
3: Jaj, de szép mondat. Ja,
8: igen, és néha...
3: Bár csak mondaná valami.
7: Szeretnétek hallani ezt, mi?
3: Szeretnénk, igen.
2: De ezek igen. Nem érzetek, hogy ez... Ez mekkora csapda?
3: Nem először csapda. Is, nem csapda, mert elvárom utána, hogy csinálja.
2: Igen. De először is nem tenné meg.
1: Persze, hogy nem.
2: Másodszor is ezzel azt mondja, hogy érted, mindenemet feladnám, mindent megtennék. Az azt jelenti, hogy ezt várja el tőled, érted? Tehát gyakorlatilag itt...
1: Ja, hogy a szándék az, hogy egyébként viszont elvárom ugyanezt?
2: Persze, egy nyomás alá helyezett. Én, ó, hát ez ilyen izé, akkor nyilván én is.
3: Ez már nem
2: tökéletes.
3: Is.
2: Nem, ezt nem.
1: De hallani szeretnéd.
3: Hát jó, de hát most mondta a Vokci, hogy ez pont azt jelenti, hogy azt várnánk el, hogy én hozzak meg minden áldozatot.
1: De igen, de hallani mégiscsak szeretnéd. Érted, persze, mindent feladnék.
3: Igen,
1: hát milyen ember az, aki mindent felad, érted? Ez hülye.
3: Nem is volt még ilyen ember, legyük hozzá. Egy ilyen kedves kollega.
2: Bocsi, ezért nem neked mondtam. Érted?
1: Bocsánat, beleszóltam, elnézést.
3: Nem baj. Végülis lehoztál a realitások talajára, de mondom, nem volt még sajnos ilyen ember. Azért egyszer-kétszer jól jönne így hallani. Jó.
2: Hát erre nem nagyon van kutyás példa, mert nyilván ha hiába mondasz ilyet a kutyádnak, csak nézd rád, hülyéd. Megtesz mindent, hogy fekszik, áll, fül, fut, mindent, csak nem tudja, mit jelent. A kutya meg nem mond úgyse neked ilyet.
1: Na, még egyet mondhatsz még.
2: De nincs több.
1: De nincs több, jó. Jó, hát akkor tök jól csináltad. Na, hát ez izgi volt, gyerekek. Ilyen ez a manipuláció.
7: Tanultunk ma is.
3: Igen.
2: Na, ezeket a mondatokat halljátok, akkor a lényeg az, hogy ne válaszoljatok azonnal. Tehát ilyenkor az, hogy gondolkodni kell előtte.
1: Ja. Na jó, van, volt.
2: És, akkor még, és igen. Akkor még nem beszéltem, ja igazad, itt volt még a gaslighting, de az majd legközelebb. Megemlítem, jó.
1: Oké. Okay. Jó, köszönjük szépen, jó hétvégét, csőkutya, bokcika.
2: Csőkutya, nektek is, bújjatok be, menjetek le a pincébe.
1: Kész. Nem megyünk sehova már, így van. Köszönjük szépen. Ciao, szia, bokci. Ami bokci.
3: De jó volt.
1: Na, azt mondja, na beletrafáltál, bocsi, megint a kutya, megőrít a kutya, idióta nők a kutyamániájukkal. Soha nem lehet a kutyák után kitakarítani a lakást, mindenhol csomókban áll a kutyaszőr, a porszívó bűzlik a kutyaszaktól, főleg, hogyha az ágyban alszik a kutya, hát még egyszer nem kellene kutyás macskás nő.
3: Jó, van. Okay,
7: egy SMS-ben mennyi kutyaszó.
1: Most mondok neked valamit, Gyuri. Kint voltunk ugye a párommal Spanyolországban most, és veletek voltunk...
7: Márciusban?
1: Márciusban talán, vagy valami, áprilisban.
7: Igen,
1: áprilisban. És azzal kezdjük, hogy kiporszívózunk. És porszívózik, és azt mondja, te, ez kinek a haja? És egy ilyen félrövid, fekete hajakat mutatott a kanapé mellett.
7: Aha.
1: És úgy gondoltam, az övé, nem az övé. Hosszú, sötét, az enyém őszes és sizé.
7: Enyém milyen
1: és
7: világos
1: tiéd, és mondom, a Gergő.
7: Aha.
1: Az old Gergő.
7: Igen.
1: Az old Gergő haja.
7: Oda hullatott a haját.
1: Én, de ő kopasz.
7: Nem volt kopasz.
3: Szép volt, Anett.
1: És azt mondtuk, hogy ez az old Gergő haja. És még gondoltam, és hát nyilván tudtam, hogy nem vittem oda nőt, vagy ilyesmit, tehát, hogy ez nem lehet. Nem lehet, hogy lebuktam.
7: És nem művelt a Gergő, hogy oda hullott a haja.
1: De ezt én se tudtam. És akkor gondoltam, mit csinált a Gergő, hogy ott a haja ott volt a kanapé mellett. Na mindegy, és akkor ezt így elkönyveltük, az old Gergő hullatja a haját.
7: Reméljük a haját.
1: És reméljük a haját. De egyenes volt, tehát nem göndör.
7: Aha, jó.
3: Na, jó, okay. Igen.
1: Eltelt egy-két nap, és újra porszívóztunk, és megint volt ott, találtuk egy másik helyen az old Gergő hajából. Ezt nem hiszem el.
7: Haj nélkül ment haza a Gergő.
3: Tényleg maradt haja?
1: Tudod, mi volt? A fejeség kutyája.
7: Tudtam.
1: A fejeség kutyája, mert kanapén is volt.
7: Igen, és ez a félhosszú fekete haj.
1: Ez a félhosszú fekete haj.
3: Jó, hát ez megbocsájtható. Ez abszolút.
7: Erre az SMS-re reagálva.
3: A Gergőnél már én elkezdtem volna haragudni a helyedben, de egy kutyára nem lehet haragudni.
8: Igen, ő nem szándékosan hullatja a szőrét.
1: De a Gergő igen, ugye?
7: Hiddel úgy küzd ellene.
3: Nagyon dörzsölte a fejét, hogy maradjon
1: valami. De milyen? Na, és ez, én nem akarom, nem tudom, hogy hova megy ez a sztori, mert röhögtünk ezzel, de tényleg két napig azt gondoltuk, hogy a Gergő. De hogy itt van ez a két kutyásnő, ez a két álságos gazda.
3: Jaj, de szeretlek.
8: Jaj, de szépen mondtad.
1: És azt mondják, hogy a Gergőnél dühösek lettek, de hát a kutya... Hát az mit tett róla?
7: Mindegy, a kutya mindegy, hogy mit csinál a kutyának. Pontosan. A piszka is arany, ez a baj, és ezt nem értik meg, hogy a hétköznapi normális, reálisan gondolkodó ember nem így működik, hogy a kutyából bármi kijön, azt megesszük.
1: Köszönöm, hogy te mondtad ezt ki.
7: Tényleg így van.
1: Ezért szégyeljétek magatokat.
3: Jó. De én biztos, hogy nem fogom.
8: Én meg annyira szégyellem magam, hogy fú.
1: Látom, hogy teljesen ilyen.
8: Teljesen magam alatt.
1: Egyik füledemben, másikon ki, teljesen.
8: Egyáltalán nem érdekel, amit most mondtál.
1: Igen, de ha Gergő lett volna, maradt volna, akkor
8: érdekel. Tudtam volna mondani, hogy parfise kezébe, lapát is söpörjön, és
7: hívott. A maga után
8: felmondom.
7: Fel is hívott, hogy hullik belőle minden.
8: Így van, hogy hullajtod.
3: Most írok neki egy üzenetet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
3: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
2: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged. Délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg. Egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M70-es autópálya M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében lezárták hídépítés miatt. A Letenye csomópontban az M7-es irányába sem fel, sem lehajtani nem lehet. A Horvátország felé tartókat a 7-es főútra terelik, a Budapest felé közlekedők pedig Becsehelynél térhetnek vissza az autópályára. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltozás miatt lezárták a belső sávot. A 75-ös főúton lenti közelében pedig két hídon is csak egy-egy sáv járható. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanat.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Mára is összeválogattam nektek az elmúlt időszak kedvenc pillanataimat.
2: Én nem tudom, ki hogy van volt eddig ezzel, de... gondolom sokaknak a teljesen logikus az, hogy vagy az Ibusznál, vagy a Tuinál, vagy a Neckermannál, vagy a Vistánál keres magának egy megfelelő időpontot, most persze külföldi úti célokról beszélek, vagy online foglal szállodát, egy repülőjegyet, vagy egy all inclusive út, stb., és akkor ezt így befizetjük. Nagyjából így megy, nem?
3: Körülbelül így megy. Én mondjuk azok közé tartozok, egy pár éve kezdtem el nyaralni, mert hogy nem volt rá lehetőségem, és én még jelenleg az vagyok, aki mindent megtervez külön-külön. Tehát nem fizettem még be soha ilyen utazásokra. Tehát nem tudom miért.
4: Pedig ez teljesen jó, mert amúgy meg ez az idegen, vagy ez az utazási irodás történet egy biztonságot is ad, legalábbis én azt érzem.
2: Igen, és azért nagyon sok honfitársunk ugye nem érzi magát teljesen komfortosan külföldön, annál is inkább, mert hogy nem beszél idegen nyelvet, és azzal, hogy egy ilyen, mondjuk az, hogy szervezett útra, vagy all-inclusive útra befizeted magad, akkor téged ott gyakorlatilag végvisznek egészen az első koktélodig. Tehát, hogy kézen fognak és elvisznek. És ott aztán már nagyon nagy dolgod nincs, mert csak azt kell mondani, hogy Vladimiri
3: Mojito.
2: Swimming pool. De azt már nem is kell mondani, ezt látod. A kajánása, az is önkiszolgáló, azt látod, hogy az most baklava, meg szendvics,
3: chicken.
2: Meg chicken, izé. De nem nincs chicken. Látod, ami tetszik, azt leveszed. Szóval, hogy tényleg így bambán végig lehet tolni a világ bármely pontját, hogyha egy ilyenbe előfizetsz. Egyébként jó is, tehát nincs ezzel baj, de neked nem javaslom. Először is kutyával vagy, másrészt meg ez főleg a gyerekes családoknak jó. Uh-huh. Tehát, hogy ott tényleg olyan tud lenni, és tényleg tök mindegy a világ melyik pontján van, hogy most éppen Tunéziában, Egyiptomban, vagy Törökországban. Ezek a szállodák, ezek mindent tudnak, és a gyereket biztonságban, ha kér egy fagyit, nem kell nézned, hogy van erre még 3 eurót, hanem odamész is kapsz egy fagyit, és magadnak egy koktélt, és így el vagy.
4: De nagyjából ezzel olyan mindegy ezekkel az all-inclusive-okkal, hogy a világ melyik részén vagy, mert oda úgyis bezárkózol, és kész. Tehát
2: így van. Na, egy ilyenre vitettelek el téged.
4: Így van, Törökországba el kellett mennem, és aztán, de jó volt. Nem volt választási lehetőségem, mennem kellett. De és az akkori párom összefogtatok, és onnantól nekem ott volt a repülőjegyem, és kész.
2: Hát kb. Így. Gyurit összehoztam a kedves utazási irodás ismerősömmel, és akkor ők már meg is beszélték. Gyuri azt nézte, hogy minél olcsóbb legyen, ez összejött. És
4: még jó is volt.
2: És jó is volt ráadásul.
3: És neked is kellett menni vele, vagy csak Gyurinak?
2: Ja, nem.
4: Nekem a reptéren integetett. Azt figyelte, hogy a repülőgépre felszállok, és tudom, hogy az FBI-os a filmben.
2: Ne, iszonyat nehezen lehetett kipaterolni az országból.
3: Gondolom, nagyon. Hát gondolom, fizetni is kellett érte.
4: Meg aznap reggel is kapaszkodtam a Liszt Ferencen a korlátba.
2: Na, azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy aki nincs annyira otthon ezekben, vagy az online térben, vagy nem tudom mi, vagy egyszerűen nem elég egyedi neki ez az utazástervezés, az a mesterséges intelligenciához fordul. És amin én megdöbbentem, egyébként pozitív értelemben, hogy az utazó magyarok 13%-a már fordul rendszeresen a mesterséges intelligencia az utazástervezéskor, 24%-a alkalmanként. Ez a tavalyi adathoz képest több mint 7-szeres növekedés.
4: Nagyon durva.
2: Ez nagyon-nagyon durva. Így van.
4: De egyre többen szoknak rá, mint ahogy már mi is beszéltünk róla, hogy annyi mindenre tudod használni, kikéred a tanácsát, megkéred, hogy segítsen megtalálni dolgot, és egyszer csak ezt is beírod, hogy mit tudom én, utaznál, és már abban is kompetens.
2: Hát igen, te ugye a haverjaiddal jártok ilyen, olykor egy ilyen kis városnézésre párnaposra, és akkor ti a mesterséges intelligenciával állítatjátok össze a programot?
4: Ezt csináljuk, mi ugye mentünk ugye így Madridba, Barcelonába, Prágába, elmondjuk, hogy mi kik vagyunk, milyen típusú srácok vagyunk.
2: 3 alkoholista fiatal, igen.
4: Oké. Okay,
2: igen, lehetőleg minimális büdzséből, mert az egyikünk Gyuri.
4: A többiek sem. Szeretnek szórni.
2: Tehát az egész jöjjön ki így 30 000-ből, igen.
4: Igen, és szeretjük a tradicionális helyi kocsmákat, ahol tényleg a kultúra megjelenik, meg ahol az igazi nemzetiségi hangulat, ahová helyiek járnak, mi oda szeretünk bevágódni.
2: Hú, de jó, hogy ez nem Magyarországra kérte, ez igazi nemzetiségi hangulat. Olyan kocsmába szeretnék oda.
4: De tényleg, hát megismerd a helyi életet, a helyi kultúrát. Tehát ez a célunk. Kerüljük a turista helyeket. És erre az ilyen baromi
2: helyi jó. Helyi kultúra. Tehát Érted? Jó, de nem. Tehát ilyet valóban nem kapsz a Tuinál.
4: Igen.
2: Helyi kultúra a Gyurinak egyenlő olyan kocsmában akar inni, ami távol van a belvárostól, mert az drága.
3: Igen.
2: És helyi emberek is ott isznak.
3: Igen, és lehetőleg csak ők legyenek a turisták.
2: Így van, pontosan. Így van.
4: Ez egyébként tényleg tök jó. Mert ott lehet a helyekkel haverkodni, meg minden. Sokkal nagyobb élmény, mint beülni egy rakás más turista
2: közé. Ez így van. Tehát, hogy mint Barcelonában végigmenni a Ramblán. És akkor ott fogyasztani.
4: Azt tényleg amatőrök csinálják.
3: Elég sokan vannak arra.
2: Jó, de nem, ez szerintem ez egy tök jó dolog. Na most
4: képzeljétek el, hogy annyira szépen meg tudja tervezni, hogy még érdekességeket is mesél a különböző helyekről, mert mindent. Tehát amikor odamész, még el tudod olvasni, hogy ezen falon miért vannak a dolgok, mikor csinálták a kocsmát, mióta, hogyan. Tehát zseni.
2: Tényleg az. Így van. Na jó, használta-e bármelyikőtök még a Gyurin kívül a mesterséges intelligenciát utazás tervezésre?
3: Én még nem használtam.
5: Én sem.
4: Nem, bocsi, te valamire, Spanyolországban például?
2: Én hát Spanyolországban igen, na jó, de hát én ott már majdnem helyi lakos vagyok. Tehát én például akartam utka ázsiait főzni, és tehát sehol nem kapsz ázsiai fűszereket. Tehát még jó, hogy kapsz egy ilyen mini flakon szójaszósz, de azt is inkább a sushistól kell ellopnod ilyen mini zacskókat, hogy ez egy ilyen 15-öt. Hogy hol van, hogy van-e valahol Benidorm környékén ázsiai élelmiszerbolt. Mert ugyanakkor meg kínaiak van egy csomó ott, rengetegen, tehát azok nyilván esznek, és ezért fordultam a mesterséges intelligenciához, mert ezt a Google-ban nem kapod meg.
4: És segített?
2: Igen, abszolút.
4: De jó.
2: Konkrét
4: helyen. Működött frankon.
2: Nem mentem még el, csak tudom, hogy van.
4: Ja. De azt is ott tőle kérdezted meg, hogy egy kagyló darabokból ilyen nyúlós cuccot hol lehet kilefetyelni, ilyen nagyon jót, amit úgy szeretsz ott ki. Így ki.
2: Kagyló darabokból nyúlós cuccot lefetyelni?
4: Aha, így szoktad. Szoktam hallgatni, ott ülök melletted ilyenkor.
2: Jó.
4: Tudod, melyikre gondolok?
2: Tudom, hogy melyikre gondolsz, csak az? Nem tudom, mikor hallgatózol. Tehát amikor mert ugye a hálószobámban voltam, vagy a kedvenc osztrigásomnál, amit egyszerűen imádok.
4: Ott az utóbbinál.
2: Ott hallottad ezt? Biztos vagy benne?
3: Remélem.
4: Összemosodnak az emlékek. Jézusom, hát nem gondoltam, hogy ilyen magánéleti intimségek.
2: Én nem gondoltam volna, hogy te ott tapadsz a hálószoba ajtómmal.
4: Megint osztrigát eszik a barátom.
2: Mondtad a Lacikának, hogy te a bocsi hozott haza osztrigát. Olyan furcsa hangok.
4: A bocsi eszegeti a dugi osztrigáját.
2: Undorító vagy. És ez mikor volt? Amikor a párom is ott volt, és a Lacikával voltál, vagy amikor nem volt a párom?
4: Hát nem volt ott.
2: Akkor? Ez rosszabb. Na jó, szóval, nem egyébként, te például Évi, te hogy találtad meg, ugye Genovában mész abba a kutyapanzióba lakni, hogy azt hogy találtad meg?
3: Képzeljétek el, hogy én úgy csinálom, hogy Bookingon keresztül szoktam általában foglalni, kivéve ha már ismerem a szállodát, akkor külön a saját oldalán. Mert
2: de te visszatérő vagy ugyanabban, nem?
3: Igen, most már ugye saját oldalukon. De képzeljétek el, régen úgy csináltam, hogy a Bookingon beírom, hogy mit szeretnék, és utána térképre rámegyek, és elkezdek sétálni a környéken. És megnézem, hogy milyen szállodák vannak. És amelyik tetszett, úgy találtam meg ezt a szállodát.
4: És mindegyiket előre tudod, hogy viheted a dödöllét?
3: Hát beteszem azt, hogy persze, hogy legyen kutya kompatibilis, legyen medence. De most leállsz
2: ez San Remo főterén, kiveszed a kutyát?
3: Mármint hova?
2: A kocsiból.
3: Ki?
2: Miért? És akkor elkezdesz izélni, és akkor mennyi, keres szállodát?
3: Nem érted.
4: Keres szimat, dödöl le, szállodát.
3: Otthon, a gép előtt, a Bookingon, a térképen keresztül gyalogolok, és nézem meg, vagyis nem gyalogolok, hanem így húzom szét, és úgy nézem meg, hogy melyik városban milyen szállodák vannak arra az idősávra, és melyiket választom.
2: Értem, így bukkantál rá. De ez akkor Booking, oké, meg van Trivago, meg nem tudom micsoda, tehát akkor ez a módszer.
3: Először ez a módszer, és utána, hogyha jó, akkor kihagyom a Bookingot.
2: És akkor már közvetlen a szállodával
3: közvetlen szállodával foglalkozom.
2: Jó. Anett?
5: Én hasonlóan, mint az Évi, én úgy szoktam egyébként, hogy megnézem, ha nincs konkrét úti cél, akkor megnézek repjegyen, hogy melyik időpont van a legjobb áru a repjegy. És akkor képzeljétek
2: el. Ilyen már volt, hogy ahol olcsó, oda mentem?
5: ahol a legjobb áron volt például, igen, wow. Mentem már így, és akkor utána elkezdem én is nézni az ilyen booking.com-ot, beírom, hogy csak belváros legyen, reggeli igen. legyen hozzá, tehát ezeket az adatokat, és én viszont nem ott foglalom, hanem képzeld el, hogy én ezt követően rámegyek a szálloda saját oldalára, és mindig
2: érdemes olykor, igen, mert igen. vagy ugyanaz az ár,
5: igen.
2: Vagy valamivel még olcsóbb is talán, mint hogyha igen. a booking, ez attól függ, valamikor drágább, igen. és a bookingnál olcsóbb.
5: És aztán meg, hogy mit nézzek meg, azt meg mindig ilyen blogokon szoktam, rákeresek a Google-ben.
2: És sok YouTube videót nézek. Tehát azt én mindig, most volt tervünkbe, de aztán mégsem megyünk Bordóba elmenni, és már elkezdtem nézegetni a Bordóba, merre érdemes menni, milyen éttermekbe menni, stb.
3: Milyen nincs ki, hogy elmenjen veled, elmegyek.
2: Nem erről szól.
4: Ilyen diplomatikusan lökted vissza ezt az ajánlatot. Nem, van, mindig van.
2: Tudom én durván is visszalökni ezt az ajánlatot.
4: Adjál béke Risto Véva.
2: Szállj le rólam, Risto Véva.
5: Na megvan a holnapi címlap is, jól van?
2: Na, azt akarom, és ez most tök komoly, leteszteltük a mesterséges intelligenciát, méghozzá, hogy utazási tanácsokat adjon, de nyilván nem tudjuk, mit tudom, Berlin, London, Tokió, stb., mert adhatunk persze, és kérhetünk tanácsot, de nem tudjuk leellenőrizni, hogy most jó tanácsot adott-e vagy sem.
4: Simán megvezethet minket, és szokása egyébként az AI-nak trükk.
2: Így van, és ezért azt gondoltuk, hogy magyar úti célokat vesszük alapul, és úgy, hogy a Gyuri beírta, hogy 3 alkoholista fiatal 30 ezer forintból ki akar jönni összesen egy hétvégére, mi is beadtunk néhány promptot.
4: Egyből így volt, kedvet kapta. Mondott,
2: igen, mert
4: van.
2: Tök jól megélted ezt. Hát ahogy te spórolsz, úgy senki nem spórol. Tehát valamikor az még AI. Több pénzzel jössz haza.
4: Hát köszönhető az AI-nak.
2: Szóval, azt gondoltuk, hogy ezek legyenek magyar úti célok, és akkor Anett le tudja csekkolni például a székutast.
5: Abszolút, igen.
2: De Pécset a Gyuri is, de Zalaegerszeget mindannyian. Tehát, hogy ez a 3 úti cél, de nagyon különböző igényekkel, jó? És nézzük meg, mi sem tudjuk, hogy mit válaszolt a mesterséges intelligencia. Az első Pécs. Azt írtuk neki, hogy egy bajor asszonykórus 3 középkorú tagja vagyunk. És Pécsre a mediterrán hangulatú egyetemista városba utaznánk. A mániánk az éneklés, ezért olyan helyeket keresünk a városban, ahol lehet vidáman dalolni és utcazenélni. Bajor népdalokat előadni. Oh. Minden nap 3 és 6 óra között, tehát akkor érünk rá.
4: Akkor megyünk dalos kedvünkben nagyon.
2: Ragaszkodunk a német koszthoz, tudjuk, hogy ez gáz, de más nem eszünk meg. Olyan hely is érdekelne bennünket, ahol férfiakkal ismerkedhetünk, szerelem sincs kizárva. Fontos, hogy utazásaink során a legjobb helyi hangszerkészítőtől mindig hazaviszünk egy hangszert. Állítsd össze nekünk a 4 napos programunkat 45 másodpercben. Ezt kérjük az AI-tól.
4: Tömörítsen is, aha, szuper.
2: Igen, mert ezt nem lehet végigbírni, hogyha izé. Na jó, gyerekek, ezt ajánlja Pécsre a bajor asszonykórusnak.
6: Kedves bajor pacsirták! Üdvözlet Pécsett a kultúra és a napsütés fővárosában. Figyeljétek az órát, mert délután 3-kor élesedik a hangszár hadművelet. Első nap. Irány a Széchenyi tér. Délután 3 és 6 között a dzsámi lépcsőjéről zenghet a bajor jódli, a helyi svábok imádni fogják. Este vadászat egy helyi hangulatos sörözőben. Jöhet a csülök is a fehér kolbász édes mustárral, semmi magyaros kísérlet. Második nap. Célba vesszük a Zsolnai negyedet. Itt az egyetemista srácok között lehet ismerkedni, garantáltan flört veszélyes zóna a mediterrán parkokban. Estére romantikus sörözés a fiatal egyetemista pasikkal a Bazár sörbárban. Harmadik nap. Vad utca zene a Király utcában. A sétáló utcán lesz számtapsvihar. Utána irány a Hangszervíz BT, ahol beszerezhetjük a legújabb helyi hangszert a gyűjteménybe. Nincs mese, cipelni kell hazáig. Negyedik nap. Nagy finálé. Délutáni búcsú koncert a Tettyei romoknál, ahol a vízhang is nektek énekel. Este pedig egy utolsó roham a helyi sváblegények ellen a sörözőkben. Isten hozott titeket, csajok. Induljon a Pécsi Oktoberfest.
2: De várjál, ez is azt mondta Gianni, nem Gianni.
4: Jó, hát egy kicsit megzavarodott.
2: Másrészt azt mondta, hogy és akkor egy üzi csülök egy német kocsmával, vagy valami ilyesmi, de nem mondta, hogy melyik.
4: Igen, de hát én úgy vettem ki, hogy a Széchenyi tér környékén ő egyből tud, és nekem is beugrott, hogy ott a Király utcán ilyen kaját lehet azért.
2: Van kérni. Olyan hely,
4: szerintem
2: ahol...
4: Igen, aha. Szerintem igen. Nekem inkább az volt a meglepő, hogy így a bajor asszonykórus tagjaiként minket ráküldött egyből az egyetemista csávokra, tehát ne foglalkozunk semmivel.
2: Középkorú tagok, igen.
4: Igen.
2: Hát volt egyetemista, tud lenni az a szint, amikor... 3 ilyen 45 és 50 év körüli bajor asszonyt... Igen. Ők szépen tercelve énekelnek amúgy. Tercelve. Hogy hazavigyétek magatokkal?
4: Volt olyan, volt olyan barátom, aki ezt meglépte, de azt mi csodálattal néztük csak. Mi nem tudtuk eljutni, ez a szuper csillagharcos szintre nem értük el soha.
2: Én tőlem a feje volt, nekem lett volna. Biztos, hogy megcsináltam
4: volna. Hát ott tercel neked.
2: Hát én szeretem a tercel.
4: Eléd áll, és egy akkorát tercel ott neked. Hát persze.
2: Te tudod, mi ez a tercelés? Nektek nyilván az, ami gusztustalan.
4: Ez egy muzikális dolog, tesó. A gusztustalan az maximum.
2: Jó, akkor örülök, hogy tudod.
4: Persze.
3: Ne csináljunk a tercből olyat, mint az osztrikából.
2: Igen, köszönöm szépen. Köszi. Jó, gyerekek, jöjjön Zalaegerszeg. A következőt mondtuk a mesterséges intelligenciának. Egy cseh nyugdíjas cirkuszi törpe vagyok. 3 napot töltenék el Zalaegerszegen, szeretem a termálfürdőket. A munkám során hozzászoktam az állatokhoz, ezért bárhová utazom, szeretem megnézni a helyi egzotikus állatokat. Partner kapcsolat hiányában utazásom során meglátogatnék egy bordélyházat is. Csak halat eszem, ezért csak helyi hal specialitásokat kóstolnék meg. A 4 napos programot 45 másodpercben rakd össze. Tehát ő egy nyugdíjas liliputi, egy cseh cirkuszból, akinek nyilván van az állatokkal, de hát azért figyelme kell venni, mit a lépcső, lift,
4: persze,
2: mit tudom én, ilyesmi, járda, minden, de tud ő lépni meg rohanni, tehát csak hogy nem, hogy tudjátok, hogy kire gondolunk.
4: Persze. Abszolút, így megvan, és hát szereti az állatokat, egzotikus állatokat.
2: Simogatni, illetve ugye nő hiányában neki azért szüksége van erre a levezetésre, amit valamilyen legális ilyen zalaegerszegi helyen, nyilvános házban, igen, szeretné.
4: De kár, hogy nem futottak össze a Bajor asszony kórussal.
2: Na jó, ezt tanácsolja neki az AI.
6: Aj, Kamasu, úgy szintén üdvözöllek Zalaegerszegen. Első nap. Indítás a Gébárti tófürtőben. Na itt azért figyelj magadra, mert a nyílt vízen garantáltan nem ér le mindenhol a lábad, szóval a biztonság kedvéért az úszógumit ne hagyd otthon. Délután irány az zalaegerszegi piac, ahol a helyi halsütőnél a süllő akkora, hogy ketten is alig bírjátok majd el. Második nap. Mivel nálunk a bordélyházak nem legálisak, ma intézünk neked egy olyan privát kényeztetést a Willis Hotel Wellness-ében, hogy a fejed búbjáig belepirulsz. Harmadik nap. Állatos nap. Elnézünk a Göcsei Falu Múzeumba, ahol a helyi kecskékkel végre szemmagasságban tudsz barátkozni. Este jöhet egy igazi, gőzörgő, helyi vacsora a kvártélyház étteremben. Negyedik nap. Levezetésként csobbanás az Aquacity csúszdáin, végül egy búcsú halsütés a tóparton, hogy legyen erőd a hazautazáshoz. Na barátom, zsebrevágjuk ezt a várost. Induljon a 4 napos zalai mutatvány.
2: Hűha, azért bevallom, nem volt teljesen túl píszi az alacsony növésűekkel szemben.
4: Nem,
2: ez a...
4: így végigvitte ezt a kis megalázgatást, ugye a magassággal kapcsolatban.
2: Végig alázta.
3: Igen. Igen.
4: Majd
3: végig
4: szemezhetsz a kecskékkel, barátom.
3: Meg igen, úszógumit vigyél, nem fog leérni a lábon. Igen.
4: Gondolom a szálloda, wellness szálloda is külön lájkolta, hogy oda lett küldve egy átfogó kényeztetésre.
2: És frankon valamelyik konkrét zalaegerszegi szállodát megnevezett az AI, hogy ott tud incselkedni fizetős nőkkel?
4: Mi erről nem tudtunk, hogy...
2: Én mondom, hogy nem tudtuk, hogy mi jön. Hát ez így van. Hú, gyerekek.
4: Reméljük, nem buktattunk le senki.
2: És mi volt az első? Valami G-bár volt? Jézus
4: nem
2: már.
4: Nem spórolt a kalanda a cseh cirkuszi barátunknak.
2: Cseh nyugdíjas cirkuszi törpe vagyok. Azért ez megalázó volt.
4: Igen.
2: Igen. Na jó, itt van az utolsó székutas lesz, jó?
3: Jó.
2: Nagyon kérlek, hogy te, mint szakember, figyeld, jó, hogy hova küldik. Azt mondja, kedves AI, jamaikai 20 éves fiatalok vagyunk. Székkutason szeretnénk eltölteni 4 napot, fejenként 400 USA dollárt tudunk elkölteni mindenre. A szállás mellett szeretnénk zenei programokban is részt venni, fiatalokkal együtt bulizni, sok alkoholt inni és egy épületben gyönyörködni. Terveznek az útunkat 45 másodpercben. Ezt mondta a jamaikai fiataloknak az AI.
6: Első nap. Kulturális sokk és bemelegítés. Csekkolás a Kutasi Puszta vendégházba, aztán irány a Vásárhelyi úti neogótikus református templom és a Szent Mihály templom. Építészeti csodák így letudva. Este cél a helyi kocsma és a talponálló, kőbányai, kevert és a kerítés szaggató házi pálinka, hogy estére folyékonyan beszéljetek magyarul. Második nap. Felejtsétek el a gyógynövényeket. Wellness napot tartunk a szomszédos orosházán, a legendás gyopáros fürdőn. Termálvíz, szaunapark, csillezés. A jamaikai életérzés garantált, csak füstmentesen. Este a vendégház teraszán pálinka ivóverseny. Harmadik nap. Mivel a helyi klubbélet a busz megállóban koncentrálódik, átugrotok a szomszédos vásárhelyre. Irány a Pepperoni Bar vagy a helyi pubok bulizni. Ennyi dollárral ti lesztek az est VIP vendégei. Utolsó nap. Vadregényes levezető nyugi nap a közeli kakasszéki tónál, miközben a Stégen szól a GBL-ből a dub. Este pedig kerti magyaros szalonna sütés a vendéghez tűzrakó helyénél. Srácok, mire letelik a negyedik nap, a pálinkától és a gyopárosi élményektől már citerával nyomjátok a regit.
5: Na, minden stimmelt, minden valós.
4: Az is, hogy a busz megállomban zajlik a kulturális élet?
5: Igen.
2: Igen? Mi ez a pálinka ivó verseny a panzió teraszán?
5: Hát figyelj, minden...
2: Mindenki iszik.
5: Mindenki iszik, és ott ugye sokan pálinkát főznek, és valószínűleg kínálgatják egymást. Gondolom, hogy a helyi vendéglátós is azt mondaná, hogy gyere, ez a legjobb megkínálat.
4: Tehát akkor ez minden így zajlik Székutason.
5: Minden, igen.
2: Húha, tehát akkor ez stimmel.
5: Abszolút, igen. Meg tudom erősíteni.
2: És $400 nagyon el vagy.
5: Szerintem fél évig is.

0: legjobban várt hete a Retro Rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a Praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Sokan haltak meg a magyar utakon. Délben bezárnak a klíma nélküli posták. Ősi leleteket fedhet fel az Apadó Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkuma port vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy a kivásárolt belül ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ezért mindkét irányban csak a belső sáv használható. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén jelző lámpás félpályás lezárás van. Békés Csaba elkerülő szakaszán sövényvágás, Gyula térségében pedig újabb csomópont építést lassítja a haladást. Az Útinform tájékoztatása szerint a 49-es főúton Kocsord és Csenger között az N49-es építéséhez kapcsolódó munkák miatt több helyen félpályás korlátozásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sting adott egy interjút. Sting, tudjátok, hogy mi szellemi testvérek vagyunk, Sting és én. Ezt én nagyon jól tudom, Sting még nem. De
2: majd szólunk neki.
1: De az, hogy egy zseni és zseninek tartom zenei szempontból, ugyanakkor meg a gondolatai is sokszor nagyon-nagyon érdekesek. Amit Stingről tudni kell, csak hogy értsétek az egész sztorit, hogy ő Newcastle-ban született, ott nőtt fel, ez egy ilyen munkásváros Angliában, és az utca végén, ahol lakott, ott volt a nagy hajógyár, vagy hogy mondjam. Tehát ott gyakorlatilag a kisváros résznek minden egyes embere csak a hajógyárban dolgozott, és hajókat építetett, óriási hajókat.
3: Wow, milyen lenyűgöző látvány lehetett az utca végén, hogy a félkész hajók ott tornyosultak.
1: Pontosan ez történt. Meg azt is mesélte, hogy egyszer az angol királynő arra járt meglátogatni ezt a hajógyárat, és egy Rolls-Royce-ban haladt el, és ő azon kisfiú közé tartozott, akik a lakosokkal együtt úgy, ott álltak az út szélén, és integettek a királynőnek. És akkor ő úgy gondolta, hogy ő az akar lenni. Nem az, aki ott dolgozik a hajógyárban, hanem az, akit ott visznek a Rolls-Royce-on.
3: Volt esze már akkor is a Kistingnek.
1: Volt esze a Kistingnek, mondom, szellemi társ. Nem. Tehát amit ezzel akarok mondani, az, hogy ezek az emberek, ezek becsületes munkával, nagyon kevés fizetésért, viszont nagyon büszkék voltak arra, amit csináltak. És erről ő írt egy musicalt, és ezt már bemutatták a Broadway, most bemutatták máshol is, gondolom ezért ad interjúkat is. Ami itt az érdekes, az, hogy elmondta itt filozofálgatva, hogy véletlenül ma mi hiányzik a férfiakból. És azt mondta, hogy most szó szerint idézem, azt mondja, a társadalomban jelenleg tapasztalható toxikusság, ezt lefordítom, tehát a bunkó emberek, tehát ezt jelenti, azoknak mondom csak, akik nem értik a társadalom és a toxikusság. Tehát a társadalom jelenleg toxikusság talán annak a következménye, hogy elveszítettük az energiánk, a férfi erőnk irányát. Ritkán kell csak használnunk. A mai férfiaknál ritka dolog, hogy ténylegesen használják a kezüket és az erejüket bármire is. Valami elveszett ott. És ugye neki itt megvan a romantikája a gyerekkorából az akkori munkás emberek iránt. Nem tudom, nektek van bármiféle a gyerekkorotokból bármiféle romantika a munkás emberekre, akikre felnéztetek, esetleg egy szakmára, vagy egy figura előttetek van, hogy azt csinálta, és az...
2: Nekem kezdjétek el, hogy édesapám molnár volt. Még régen voltak a malmok, tudjátok, a malomban őrölték a lisztet, uh-huh. És ő molnár volt, és két kezével pakolták még annó a zsákból, tehát a zsák liszteket a vonatra, és az egész, amit csináltak a malomban, az mind kézi erő volt, csak igen. Egy-két ilyen gép volt, és én imádtam ott lenni velük, és nekik segíteni, és mindig lisztesnek lenni. Tehát az a kétkezű munka nekem.
1: Pakolni a lisztes zsákokat, igen.
2: Pakolni a lisztes zsákokat. Ma már ilyen nincsen, ugye ma már minden gépi erőbe, úgyhogy én ott nagyon sok ilyen kétkezű munkást láttam.
1: És valahogy felnéztél rá, szerintem a gyerekek még felnéznek ezekre az emberekre, nem?
2: Meg őserejük volt.
1: Igen, az őserő,
2: olyan
1: így van.
2: Erősek voltak, hogy elképesztő.
3: Én a balatoni büfésekkel voltam így gyerekkoromban. Mikor jártunk le a strandra, tudod?
1: Mit csinál a balatoni büfés?
3: A balatoni büfés, hát
1: kétkezi munkát.
3: Egész nyáron nyomatja ott a lángost, a hamburgert.
1: Ez imponált, hogy a sül a zsírban.
3: Hát figyelj, az, hogy ott ilyen heroikus melóval, és láttad, hogy ilyen összehangolva csomó ember jött, és pörögtek. Egy hamburgert a kettesnek, két lángos a hármasra, ide még egy kis só, ide
1: nagyon fura ember vagy, Gyuri. Nagyon fura ember.
3: És azt láttam, hogy ezek a strand királyai, ezt láttam.
1: Azt a mindenit, tehát aki elővette a hekket, meg a lángost, meg a izé, meg a ös számolt közben, elvette a pénzedet.
3: És ez az dőlt a lé? Azt láttam, hogy dől a lé.
1: Gyuri megint félreértelmezte Stinget, ugye? Nem szellemi társak Sting és Gyuri.
2: Ő a 30 eurós
3: fiú. Én az a kisfiú voltam, aki mint a Sting, aki meglátta a királynőt integetni, én is megláttam a büfést integetni. Nekem ez volt, én felnéztem rájuk, abszolút.
1: A gyerekek, én felnéztem, mindegy, nem akarom elmondani azt a sztorit, de a lényeg az, hogy 14 évesen voltam Balaton Akaliban, és ott a kocsmában mindig bejárt Tibi a kőműves. És Tibire mindenki, tehát mind amikor Clint Eastwood belép egy western filmben a szalomba, amikor belépett Tibi, mindenki összenézett.
3: Volt tekintély.
1: Abszolút volt tekintély, és Tibinek akkora keze volt, gyakorlatilag minden olyan volt, mint egy banán. Tehát, hogy olyan vastag és nagy és izé. És Tibi haverkodott velünk.
3: Aha.
1: És közben a háta mögött összesúgtak, hogy Tibi megbír inni 10 felest. Méghozzá kevertet. 10 kevertet megbírint Tibi. Én mondtam, hogy én is. Nem mondom el a végét, de Tibire felnéztem. Tibire nagyon felnéztem.
3: Olyan helyzetbe kerültem, hogy csak felfelé tudtál nézni Tibire?
1: Nem mondom el.
3: Tibi pofozgatott a végén.
1: Tibi nem volt jelen, amikor én kipróbáltam az ő az ő csúcsát. Akkor épp nem volt jelen Tibi.
3: És mi, ez volt a nagy munkás emberben, amiért felnéztél, ez a pletyka?
1: Figyelj, hatalmas ember volt. Aha. Hatalmas ember, hatalmas kezekkel, és ugye mindenki csodálta, tehát belépett Tibi. Tibi bejött, és megívott egy pár kevertet, és kiment, és ment tovább dolgozni. Építette a nyaralóit az embereknek.
3: Na ez az, a két kezű. Láttad a produkciót, az eredményt.
1: Hogyne. Igen. Így van. Anett, neked volt ilyen?
4: Nekem volt, a szomszédunkban lakott egy asztalos, és képzeljétek el, hogy én annyira szerettem átmenni, mert a műhelynek olyan jó illata volt, és
1: tényleg a fa illat, igen.
4: Igen. És hogy mindig alkotott, és mindig olyan gyönyörű dolgokat hozott létre, hogy így csak ámultam, hogy milyen jó lenne, hogyha a mi családunkban is lenne egy asztalos, mert akkor mindig új bútorok lennének, meg mindenféle
1: ilyen. Régieket el lehetne égetni a kertben.
4: De akár még, vagy akár felújítani. Tehát, hogy ő tényleg, tehát felnéztem.
1: Alkotott férfi volt.
4: Igen.
1: Jó kiállású volt. Tibi egyébként nem, tehát nem lennél szerelmes Tibibe.
4: Nem.
1: De mint férfi, úristen.
3: Azért, hogy férfiként bejött azért.
1: Tehát figyelj, úgy nézett ki, mint Shrek, csak nem zöld.
3: Ez egy másfajta mese volt, amikor a Tibi dobálja be a Shrekként a töményeket.
1: Na, olyan óriási ember volt Tibi. Remélem, hogy valaki még emlékszik a Kaliban Tibire.
3: De ezek után biztos.
1: Nem tudom, 80-as évekből, vagy nem tudom mikor.
2: Reméljük, jól van.
1: Na jó, szóval az a helyzet, hogy térjünk vissza itt erre a Stingi gondolatra, mert ugye hallgatóktól rengetegszer kapunk olyan üzenet, hogy amit mi végzünk munkát, az nem is munka, csak a kétkezi munka a munka, és hát nyilvánvalóan ez egy baromság, viszont az is tény, és nem tudom, hogy Sting erre gondol-e, hogy a férfiak ugye agresszívek, gyűlölködőek, intrikusak, gonoszak, háborúkat indítanak. Nagyjából jól összefoglaltam?
2: Igen, ez nagyon jól mondta Sting.
1: Nem, ezt nem én mondom.
2: Ezt nem mondtad, akkor még jó. Tényleg szellemi testvérek voltunk.
1: Szóval, hogy nektek nőknek mi a férfiasabb? Most csak azt kérdez, mi a férfiasabb? Egy ilyen vaskos, virslyújú, kőműves kéz mögötte egy jó testalkat, van mögötte történet, van benne munka, vagy egy könyvelő finomia manikűrözött kézkrémes kézzel? Melyik a férfiasabb?
4: Képzeld el, hogy engem az ujjak megzavarnak. Tehát, hogy én ezt a vaskos ujjat, pedig nincs bajom semmi a rátermett férfiakkal abszolút, de hogy most ebben az esetben én lehet, hogy a könyvelőt választanám.
1: Igen, a nőkben van mindig egy ilyen, hogy mindig elképzelik azt az ujjat valahol. És azért ez nem mindegy, hogy az malteres és banán vastagságú.
3: Megijesztett ez a banán ujjú Tibi történet, ugye? Nem kell mindig ilyen síkon gondolkodni, Anett.
4: De nem is ezen a síkon
1: gondolkodni. De péntekenként megmossa a kezét.
4: Jesszusom.
1: Tibi.
3: Ünnep előtt.
4: Mindegy, én egy könyvelő kezével.
1: Értem. Nem akarom tudni, hogy hova képzeled, de megérte.
4: Nem, te is képzeld oda.
1: De én empatikus vagyok, én megértelek.
4: Jó, oké.
1: Persze, köszönöm. Hogy... Ja.
2: Én a munkás kéz.
3: Banánúj.
2: A banánúj, abszolút. De okay. Nem, én nagyon tisztelem.
1: Jézusom, de ne az újjára koncentrál, Gyuri.
3: Jó, nem.
2: De tényleg nem lehet.
3: Az a baj, Anett elvitt engem. Igen. Be teljesen most.
1: Na, Évi, fejezd be a gondolatot.
2: Engem nem zavar az
1: újja. Jézusom. Évi. Kérlek. Fejezd be a gondolatodat. Tehát, hogy neked, mert a férfiasságról beszélgettünk, nem az, hogy melyik tudja ezt a fajta testiséget megvalósítani.
2: Nem zavar, hogy ti hoztátok ezt az irányt.
1: Nem én hoztam ezt az irányt. Ezt Anett hozta.
3: Ezt Anett megköszönt a barátnőmnek.
4: Ti kerekítettétek belőle ki ezt.
1: Persze,
4: a
1: mindig mi vagyunk azok.
2: Igen. Szóval igen, én nagyon nem tudom kimondani, de na, én nagyon tisztelem a és én ha választhatnék,
1: volt,
2: én választhatnék, akkor én az, aki alkot. A könyvelő, tudom, nem akarok senkit megsérteni, örülök, hogy dolgoznak, meg szellemi tevékenységük van. De
1: férfiasabb, én azt kérdezem, hogy melyik a férfiasabb?
2: A férfiasabb a kőműves, az asztalos, a vízvezeték szerelő, mert fizikai munkát végez.
1: Igen, ugyanakkor meg évtizedek óta hallgatjuk azt a nőktől, főleg egyébként, hogy merjünk gyengék lenni, mutassuk ki mi férfiak az érzelmeinket, legyünk esendők, tehát hogy akkor most az eltunyulással mégiscsak baj van?
2: De miért azt gondolod, hogy a könyvelő az könnyebben gyengül el, mint egy kőműves?
3: Hát persze, hát egy köműves mindig kemény, ő mindig ott van, ő stram, ő megoldja, ő megmarkolja.
2: Hát de most nekem ne sírogassál már a vállamon. De kézzel, de most
3: szerintem nem ő gondolja, hogy a férfiak azok egyengüljenek el, szerintem ő nem az a típus.
1: Nem, de most mit akarsz abból kihozni? Neked már összesírt a váradat egy kőműves, vagy mi a? Nem értem.
2: Nem, a könyvelő. Szerintem ne legyenek annyira gyengék a férfiak, mert hogy sőt, most már egyre gyengébbek, és pont ezt hallja, amit Sting mond, hogy ugye az az alkotás, a két kezükkel való alkotás, az hiányzik a férfiakból.
3: Mennyi pszichológus sok évi munkát törted most össze? Ne legyenek ilyen gyengék a férfiak, sírnak a vállamon, hát ez...
2: Illegem kilőttem a felét.
1: Na, várjál, azt mondja ugye Sting, hogy azért ilyen toxikusak a mostani férfiak, mert az energiájukat nem tudják hova tenni. Na, ez egy érdekes irány.
3: Ezt a kétkezi energiát, ezt a fizikai alkotó energiát?
2: Hát mert teli vagytok erővel, de nem használjátok ki.
1: Tehát hogy ez erő-e, vagy a kézzel való alkotás, nem tudom. De hát van egy energia a férfiakban, ami egy belülről tomboló tűz, amit valahogy ki kell élni, használni, adni.
2: Így van,
1: magunkból.
2: De a kétkezű munkás, akinek emelni kell, húzni, vonni, tehát hogy minden nap használja az izmát, az energiáját, annak ezzel nem kell gondolkodni, mert kiadja. De aki szellemi munkát végez, az hol adja ki?
1: Ez a kérdés.
2: Hát sehol. Ha jó, nyilván edzőteremben, meg hát szaladgál a Margit-szigeten jobbra-balra.
3: Például.
1: Szaladgál a Margit-szigeten jobbra-balra.
3: A sportokat is.
1: Na, hol adott ki az energiádat, Gyuri, ami buzog, bugyog?
3: A kondiban egyébként tényleg igaza van az Évinek. Amikor edzek, utána egészen máshogy érzem magam fejben is, mindenhogy egyszerűen boldognak érzem magam. Úgy érzem, hogy tettem valami nagyon jót. És ez
1: én
3: lehet,
1: a szex közben vagyok így. Meg a bőröncipelés, ez a kettő, ami nagyon izgat. Tényleg, akkor vagyok kénytelen súlyokat emelni, hogyha bőröndöt kell felrakni a Ryanairnek a futószalagjára. Ja,
3: akkor vagy igazi macsó.
2: Az a komoly fizikai munka, nem?
3: Egy évben kétszer.
1: Ja, most már kézipodgyászol utazom majd. Na mindegy.
3: És az is gurulós, tényleg.
1: Az is gurulós.
3: Szóval a férfiére, amikor a kis ujjával így húzza maga után, így a gurulós.
1: De Gyuri, de hát az nem, szóval levezetsz valamit, de az, hogy te értelmetlenül súlyokat leveszel a helyéről, magadra engeded, majd visszateszed a helyére, ennek semmi értelme.
3: De van értelme, mert bennem ilyenkor az van, hogy jót teszek a testemmel, jót teszek magamnak, jót teszek a mentális egészségemmel.
1: De igen, de egy kőműves vagy egy rakodó munkás nem azért csinálja ezeket a dolgokat, mert jót tesz a testé, vagy egy hajógyári munkás, hanem alkot valamit, létrehoz valamit. Te semmit nem hozol létre az edzőteremben, semmit.
3: Akkor most igyekszel elvenni az egyetlen helyet, ahol levezetem a férfi energiámat.
1: Nem igyekszem, csak akarom.
3: Nem húzhatok én is bőröndöt.
1: Csak azt akarom neked ezzel mondani, hogy ez nem csak arról szól, hogy megerőlteted magad testileg, hanem ez arról is szól, hogy valamit létrehozol. Mit hozol te létre, Gyurika?
3: Ezzel is semmit.
4: De hát ezzel alaki is formálja a testét, hát végül is ott létrehoz.
3: Na, a toxikus megszólalt, a toxikus.
2: De jó, de most nem láttad, hogy nem hallottad, mit mondott a Gábor? Ő sikert hoz, tehát neki van sikerélménye.
3: Az, hogy elhúzza a bőröndöt.
2: Nem Gábornak van, hanem például a kőművesnek, aki egy házat felépít, annak a végén van egy eredmény, egy produktum. Neked mi az eredménye?
3: Hát amit mond például Anett is, az, hogy az egészséget megtartom. És miért a bőrönd? Jó, elviszed Alicantéig a bőröndödet, tehát ez tud lenni egy sikerélmény.
1: Ez egy sikerélmény is. Ott van, kinyitom, és ott van az, amit beraktunk Budapesten. Tehát, hogy ez valami, de te semmit nem csinálsz, Gyuri.
3: Nem, a franc egye meg.
1: Neked a szex az sikerélmény?
3: Vannak helyzetek, amikor igen.
1: Tehát, hogy alkottál valamit.
3: Amikor én is meglepődök, hogy tudtam most alkotni valamit. Már nem számítottam rá, hogy fogok tudni, és mégis. Vannak ilyen helyzetek. Mindenkinek nem.
1: Hát nem tudom, tehát én tartom alkotásnak, bocsánat.
3: Az se.
1: Nem tartom alkotásnak, tehát, hogy nem állok föl is, hogy megnézem távolról, hogy minden jól csinált. Mint egy hajót. Erre most büszke vagyok. Oda tettem magam. Tehát nem, nincs bennem ilyen.
3: Próbáld ki egyébként.
1: De hány méterre sétálsz el?
3: Elég egy másfél méter. Utána büszkélkedsz, hogy ugye? Ugye?
1: Na most... Ezt most megcsináltam. Le is fotózod?
3: Nem, azt nem. De ne kérj fotókat, nincs.
1: Na, lányok, szerintetek mi férfiak toxikusak vagyunk?
2: Hát ti, mint itt ketten?
1: Nem, mi férfiak. Általánosságban. Ebből indulhatsz ki belülünk is.
2: Szerintem igen.
4: Na, abszolút igen.
3: Abszolút. Mire alapozzátok ezt?
4: Hát például a viselkedésetekre. Tehát, hogy, tehát, és én is visszamennék oda, ahol, amit a Sting is mondott, hogy túlteng bennetek az energia, és azért ilyen felsőbbrendűnek gondoljátok sokszor magatokat, és azt éreztetitek is a nőkkel egy-egy kapcsolatban.
2: Jó.
3: Én nem tudom, hogy Csabitól te mit kapsz, de
4: nem, általánosságban mondom.
3: Mi nem így élünk.
4: Általánosságban mondom, de.
1: Gyerekek, Sting arról is beszélt, hogy ő zenészként, csak azért, hogy értsétek, valószínűleg nem értitek ezt a témát, akkor valószínűleg a hallgató sem. Na mindegy, most már mindjárt túl vagyunk rajta. Szóval...
2: Az a lényeg, hogy te érted, ugye, mint hogy szellemi
1: vezetőnk. Testvérem. Igen. Hogy ő zenészként minden nap a kezével dolgozik, és alkot valamit. Tehát ő létrehoz valamit. Tehát ez a kézzel való alkotás. Na, ez a lényeg. Évi, te ugye még nem találtad meg életed párját, te olyanra vágysz-e, aki otthon mindent helyrehoz, ha elromlik valami, ha letörik valami, aki fejben megtervezi neked a világ körüli utadat, bármilyen társaságban megállja a helyét, mivel nagyon intelligens. Tehát a kettő közül melyik? Hát az, aki mindent megbízhatóan otthon rábízhatod magad, és hogyha a talicskának letörik a füle, akasztod, hogy már délutára föl van szerelve, vagy aki nagyon intelligens, remek humora van, nagyon jó társaságban, több hangszeren játszik egy ilyen. Melyik volna ideális?
2: És a kettőben nincs átmenet, az a lényeg, ugye? Nincs.
1: Általában nincs.
2: Jó, akkor nincs. Talicskát szereljen.
3: Komolyan. Itt nem bennünk van a hiba.
1: Hát de nézd, nem bennünket keresnek, nem?
2: Na hát azért.
3: Itt nekünk nincs helyünk, tesó.
1: Nincs helyünk ebben a társadalomban. Maradunk itt majd toxikusak
2: hát
1: magunknak.
2: Hát lehetek a bőröndötökkel együtt. Viheted a Gyuriét. Nem, szerelje meg mindent. Tehát nézd, azért utazni egyébben egyszer megyek, meg lehet ilyen világkörüli lexikális tudása, de nekem sokkal...
1: Az nem imponál, én például ezzel nagyon szoktam imponálni.
2: Hát biztos, hogy jó valamire, de...
1: Hát a kertben nem sokra. Ott a fészered mellett.
2: Képzeld el. És azért érted, azért otthon sokkal több mindent kell megszerelni.
1: Tudom, te sokkal praktikusabb vagy, és nem vagy annyira elvont is.
2: Nem, nincs értelme annyira elvonódni. Tehát én nagyon szeretem, és nagyon örülnék annak, hogyha lenne olyan, aki aztán ugye a sikerélményét hazahozza, mert a szellemi tudásban szerintem sokszor nincs akkora sikerélmény, mint a kézi munkákban. Tehát tényleg? Tudod, milyen jó lehet?
3: Ez biztos?
2: Biztos vagyok benne. Aha. Tehát, hogy például egy...
1: Ki kéne próbálnod?
2: Jó, akkor csináljunk ilyet, hogy ilyen szellemi kvalitásúak jelentkezzenek.
1: Ja.
2: Képzeld el?
1: Na jó, gyerekek, nektek, Gyuri, neked van-e bármi, amit meg tudsz csinálni a kezeddel? És most nem vigyük el ilyen purutja.
3: Akkor Anettet most ebből hajt ki, és akkor...
1: Jó, Anettet kiadjuk. Hát van-e bármi, amit meg tudsz csinálni?
3: Tudok ilyeneket, hogy festés, falfestés.
1: Csináltam ilyet? Vagy csak fejben tudod, hogy tudsz? Nem,
3: csináltam meg lettelést is csináltam. Wow. Levettem már csempét falról, úgyhogy kérték. Tehát, hogy... parkettát csiszoltam. Ilyeneket.
1: Tehát hogy ilyen apró kis sikerélményeket magadnak azért tudsz. Ez alkottam valamit a két kezemmel.
3: Igen, de ez, ahogy te is mondasz, ezek ilyen aprók. Tehát én nem éreztem ettől, hogy most aztán hú, de nagyon a csillagos égben vagyok.
1: Hát nem is vagy, tehát Évi szemében egyáltalán nem vagy
2: sehol. Semmi nem vagy.
3: De Évi szemében senki nincs sehol.
2: Csiszolni tudod, mikor egy gép hozzá ráteszed és csiszolódik. De te, Gábor, mit tudsz, mint szellemi vezető?
1: Hát én valamelyest játszom a kis basszusgitáromon, ami egy alkotás.
3: Évi kikapja a kezedből mindjárt, aztán eldobja.
1: És a másik a főzés. Tehát én remekül főzök és szeretek főzni, és az alkotás az tényleg olyan, hogy utána ránézek, ellépek 3 métert. Még le is fotózom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Víztakarékos helyre kérik a lakosságot a szolgáltatók. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvóputya utas találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A rekord közeli vízhiány miatt víztakarékosságra kérik a lakosságot a szolgáltatók. Azt tanácsolják, hogy ivóvizet ne használjunk utak locsolására, pormentesítésre, automosásra vagy medencék feltöltésére. A fővárosi vízművek közben arra figyelmeztet, a Duna szabaddá vált meder szakaszaira tilos bemenni, mert a vízbázisok kiemelt védelem alatt állnak. Keddig marad érvényben a 3. fokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
6: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
5: Elkészült az első két új Jesev Intercity motorvonat, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópotya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy Kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csak nem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged. Délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg. Egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Az M3-as autópályán Vásárosnamé felé 60 térségében új terelést építettek ki. A 62-es és a 70-es kilométer között a forgalom a belső sávon, valamint a szemközti oda a belső sávján halad, az Ecset pihenő helyet pedig lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton ma több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás lezárásokra kell készülni burkolatfestés miatt. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között félpályás korlátozás van, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Párkapcsolatban alapvetően vannak balhék. A balhék jók, nem, Gyuri? Te, mint pszichológus, mit mondasz?
2: A balhék előre visznek, hogyha nem mennek át személyeskedésbe.
1: De átmennek, átmennek.
2: Te. Igen.
1: Szopó,
2: Vannak ilyen házak is, igen, abszolút. De az a baj, hogy igen, innentől már nem visz előre.
1: Innentől már nem visz előre, és így még együtt élnek emberek hosszú-hosszú évtizedeken át. De szerencsére, és akkor itt fogok majd mindenkitől kérdezni dolgokat, hogy szerencsére sokféleképpen lehet kezelni a konfliktusokat. Ugye van az üvöltözés, van egy békés vita. Tehát ahhoz már kell értelem, vagy egyfajta higgadság, vagy nem tudom. Van kompromisszum, van diktátum.
2: Hát igen.
1: Ugye? Mindenféle. Mindenkit ismer mindegyiket? Anett?
3: Igen.
1: Jó, oké. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy mindenki számára nagyon kellemetlen helyzet, a konfliktus, a veszekedés. És mindig valamilyen feszültséggel jár ez, valaki mégiscsak beadja a derekát, traumatizál, és sok esetben egyébként mélyülnek a problémák, ezt csak mellékesen mondom. Neked volt, Gyuri, olyan toxikus kapcsolatod, amikor azt gondoltad, hogy bárcsak most eltűnhetnék a föld felszínéről. Tehát ez a olyan magaslatokba ment már a dolog, hogy innen egyszerűen kicsekkoltál volna.
2: Nagyjából előbb-utóbb egy bizonyos időszakában kb. Mindegyik ilyenbe váltott.
1: Igen, hogy nem beleálltál, nem addig nyomtad, amíg aztán valaki, mit tudom én, elfáradt, vagy nem tudom, tehát, hogy hanem tényleg ez a úristen, most csak legyen vége.
2: Igen, tudod, így elképzeltem magamra, hogyha lenne egy olyan gombom, amit ha megnyomnék, akkor egy csettintésre nem is ismerne engem.
1: Illető?
2: Így van. Akkor megnyomnám.
1: Hogy ne ismerjen téged.
2: Így van. Tehát így egy varázsütésre el is
1: megnyomod a gombot, engem. És akkor azt mondja, halló, hol vagyok, ki vagyok, és te ki vagy, mondaná ő.
2: Így van.
1: És akkor azt mondanád, hogy bocs, tévedésből a lakásomban megy, és most bocs, csak bejöttél hozzám.
2: Nem volt jól, segítettem, nem, menjen útjára nyugodtan, menjen útjára. Kisasszony.
1: Mondanád az ex-szerelmednek, akivel együtt töltöttél 3 évet.
2: Így van, és ezekben a konfliktusokban mindig ezt a gombot képzeltem magam elé, de jó lenne, ha lenne ez a gomb, és így rácsaphatnék.
1: Tehát ez olyan, mint a Men in Blackben az a villanófény.
2: Pontosan, csak egy gombbal képzeltem.
1: Bambán nézne rád a csajod, és tudod, hogy üres az agya.
2: És azt mondtad, de mit akart tőlem, kisasszony? Nem, igen. Is ismerjük egymást.
1: Helyes.
2: Ugye?
1: Igen. Na, ez tetszik.
3: Na, látom, nagyon tetszik neki ez a gomb.
1: De mert azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy katapultálja a nőt.
3: De milyen diszkrét, nem? Hogy nem küldte el, csak elmondaná neki, hogy most...
1: Memóriát töröl a Gyuri. Ne ismerjen. Legalább engem ne ismerjen. Ismerje a izét, a BKV áratokat haza, meg mindent, tehát hogy találjon haza, de engem ne ismerjen. Amikor megnyomom a gombot, úgy érezze, hogy tévedésből van ebben a lakásban ezzel a személlyel.
2: Aztán idővel gomb nélkül is így érezte, hogy tévedésből van ebben a lakásban, de hát ez meló volt, igen.
1: Ja. Így van. Mert eddig ugye csak te érezted, hogy tévedésben van a te lakásodban.
2: Idő volt megértetni vele.
1: Na, szóval, képzeljétek el, azért beszélünk erről, Anett, nálad is vannak parázsviták, ugye?
3: Hát nyilván minden kapcsolatban.
1: Oké, okay, tehát vannak.
3: Persze.
1: Ma nézzük meg, hogy oldod meg őket. Azért mondom ezt itt nektek, ezt a dolgot, mert itt van egy nagyon helyes sztori. A Daily Star-nak, egy angol lapnak nyilatkozott egy feleség, Jane, és ő azt mondja, hogy az ő férje, hogyha probléma van a kapcsolatukban, vagy éppen valami nehézséggel néznek szembe, tehát valami családi, akár tragédia, vagy valami ilyesmi van, akkor a férje gondol egyet, és napokra, vagy akár hetekre eltűnik. Egyszerűen lelép. És akkor nem lehet elérni, és csak akkor jön haza, amikor már úgy lenyugodtak a kedélyek. Látom, hogy a dű az így elkezd benned forni, Évi.
3: De ez nem megoldás. Tehát ez nem egy megoldási forma. Szerintem ez egy gyerekes viselkedés.
1: Jó. Elmondom, mit mondott Jane, és akkor ezt kielemezzük. Jó? Az első alkalommal, amikor szó nélkül elhagyott, magamon kívül voltam az aggodalomtól. Felhívtam minden barátot, rokont, a kórházat az országban. Végül a férjem egy hét után tért haza Spanyolországból napbarnítottan.
3: Szerencsétlen nő.
2: Elment megnyugodni a fickó.
1: Igen. Na, szóval nektek ezt milyen hallani? Anett.
3: Nekem összetörni a szívem egy ilyen. Tehát, hogy nekem ezt rossz hallani.
1: Igen, úgy képzeld el a legdurvább vitádat a Csabival, nem mondd el, hogy mi volt, csak képzeld el azt az indulatot, amit éreztél akkor. Azt, amikor élve megnyúztad volna, és a kopasz fejére leszetted volna a bőrt.
2: Tehát minden második szombatotok.
1: Így van. És nyársakat szúrtál volna bele, meg minden. Amikor ezt érzed, akkor nem jobb, hogy elmegy?
4: Nem. Én azt
1: inkább maradna?
4: Nem, nyilván nem jut idáig nálunk egy vita, de azt gondolom, Gábor, hogy amit az Évi is mondott, hogy baromira nem old azzal meg, tehát ez egy felelőtlen hülye gyerek viselkedés egy kapcsolatban, aki ráadásul már egy férj. Igen, és ne meneküljön, hanem
1: akkor... Olvasod? Bocsánat.
4: Nem meneküljön, hanem csendben törje el, hogyha balhé van, és utána egy óra múlva beszéljék meg. De az, hogy egy hétre elmegy és nyaralgat, és a nőről, tehát nem ad életjelet magának, szerintem ez...
1: De most már megszokta a nő, tehát most már tudja, a rutinja van a nőnek abban, hogy egy eltűnős, majd visszajön.
2: Az első volt stresszes.
1: Az első volt gáz, igen.
3: Szerintem jó, hát az első után már esélye nem lenne, de nem az a baj, hogy ti nem értitek. Tehát az a lényeg, hogy egy vita nem azért van, hogy elmeneküljél otthonról, elmenj nyaralni, és visszagyere utána, jól érezve magad, te pedig otthon vittél minden.
1: Nem ezért van, hanem ez egy jó megoldás. Ne felejtsd el, hogy minden vitában van egy domináns fél, nagyon ritkán egyenrangúak a felek. És itt tud lenni a pasi a megalázott ebben az esetben, aki egyszerűen nem bír, vagy verbálisan, vagy az erőviszonyok olyanok, a nő annyira domináns, stb. És ő egyszerűen inkább elmegy, mint hogy bántsa, most úgy értem, verbálisan igen. Bántsa, stb. És inkább elmegy, visszahúzódik, mindenki lenyugszik, a nő is lenyugszik, ő is lenyugszik, ráadásul ő még napozik is, és napbarnitott lesz. Majd, amikor minden szép és jó, és már hiányzik neki, akkor hazatér.
3: Persze.
2: Tehát egyszerűen...
3: Hova jönne haza?
2: Tehát
3: komolyan.
2: Megóvja a kapcsolatot. Ezért nem megy
1: szerintem
2: is. Ezért nem megy át
3: személyiségbe. Érted? Miért nem oda megy?
2: Nem megy át
1: személyiségbe.
3: Miért a napban itt, hogy Spanyolországba megy? Két hétre.
1: Neked mi a bajod Spanyolországgal? Semmi. Hát nem az a lényeg, hogy a férfi milyen úti célt választott magának a menekülésében, hanem az, hogy ő nem akarta, hogy tovább forjon ez a konfliktus, és ő egyet hátralép. És akkor mindenki egy picit fújja ki a levegőt, és higgadjon. Ő ezt Spanyolországban tette.
2: Azt kell mondanom, hogy ebben a helyzetben a pasi volt az érettebb.
4: Te hülye vagy.
1: Abszolút.
4: Teljesen hülye vagy.
3: Tényleg, Gyuri, nem, majdnem mondtam.
4: Mondom,
3: nektek ő a példaképetek.
2: A pasi kezelte az
3: indulatait. Igazából tudod, mi a baj? Irigylitek, hogy ő ezt megmeri tenni. Ti soha nem mertétek volna megtenni életetekbe, hogy két hétre Spanyolország, hazajövök, szia szívem, mi a helyzet?
4: Nincs
3: olyan nő, aki ezt elviseli.
4: Pontosan ez a Jane-en kívül, aki hozzáteszem, nem is tudom, hogy miért.
1: Ezért beszélünk erről, mert ez egy kuriózum, de szeretnénk, hogy az életszerűvé váljon.
4: Dehogy szeretnéd.
3: Dehogy nem van ez.
1: De hát gyerekek, hány olyan kapcsolat van, mindig mi pasik vagyunk, annak vagyunk megmondva, hogy mi uraljuk a nőket, meg nem tudom, milyen verbális abúzus, meg nem tudom, minek tesszük őket ki. Sajnos sokszor van ez fordítva is. És itt most vélhetően egy ilyen emberről beszélünk.
4: Hát nem biztos,
2: és valószínűleg,
4: de...
2: ez a pasi ott marad a konfliktusban, akkor lehet, hogy már rég vége ennek a házasságnak, mert már olyan dolgokat vágtak volna egymás fejéhez, amitől már rég mentek volna jégnek, világnak.
4: Igen, ezzel szemben végigjárta a világot, körbejárta
3: nagyon
4: a világot.
3: Nagyon jól érezte magát.
1: De téged az zavar csak, hogy jól érzi magát?
4: Engem az zavar, Gábor.
1: Hogy nem szenved?
4: Nem, az zavar, hogy például ő igen, tehát, hogy ő kicsekkol és elmegy nyaralni, holott oké, menjen, felhúzza magát, menjen el, kerüljön, vagy aludjon a haverjánál, vagy az anyjánál, vagy az apjánál, és másnap menjen haza megbeszélni a dolgokat. De ne csekkoljon ki egy hónapra, hogy nem tud a felesége róla semmit. Vannak gyerekeik, mindent, kötelessége van.
1: Nem biztos, hogy vannak gyerekei, sőt, ebből a házasságból úgy tűnik nekem, hogy nincsen, de én meg azt gondolom, hogy mi a cél. A cél egy konfliktusban az, hogy a dolgok, hogyha együtt akarunk maradni, kisimuljanak, és mind a kettő újra mosolyogva egymásra tudjon nézni.
3: Hát
1: a férfi ugye azt választotta, hogy ő a maga mosolyát megteremti, Spanyolországban. A nő is azt csinálhatott volna, amit akar, tehát ő elmentett volna a Tájföldre, vagy Kenyába masszájokkal kavarni, tehát hogy bármit megcsinálhatott volna, a nő nem. Ő otthon volt, és hívta a rendőrséget, meg a kórházakat.
3: Mert ez egy normális
1: gondolkodás. Oké, egyetértek, aggódott az első körben, de most már a sokadik körben már nem is aggódik annyira, már nyilatkozgat. Nem.
2: Igen, tudja, hogy ez egy ilyen konfliktus kezelési igen. Stratégia, és kész.
1: A pasinak, így van. Ja. Gyuri, neked volt már olyan vitád pároddal, ahol nem voltak meg az eszközei a vitához, a kulturált vitához a párodnak, és akkor te ebből inkább hátraléptél, mert egyszerűen alkalmatlan volt a vitára?
2: Hogyne, hogyne. Nem is egyszer volt ilyen, és ilyenkor tényleg az ember nem akar egy szint alá menni, mert azzal úgy érzi, hogy csak rombol, és hogy neki kell az okosabbnak lenni ebben a helyzetben, és megfogni a másikat is a szakadék felé vágtatásban.
1: Mi egy ilyen vitának a lényege? Neked mikor van vége egy vitának, Évi?
3: Amikor igazam van.
1: Na látod, ez az.
2: Ilyen volt az exem is.
1: Tehát hogyha itt most mindenki nő lenne, a Gyuri is, Lacika is, én is, te vagy az a nő, akitől a leginkább kéne menekülni.
3: Igen?
1: Igen.
3: De miért?
1: Mert ilyen vagy.
3: De miért?
1: Mert te le akarsz győzni, nem gyűrni, akarok. Folytogatni, ráülni, mindent akarsz. Ami...
3: ráülni az utóbbi, az a legjobb.
2: Szerintem, ha én menekülnék Spanyolország felé, te jönnél utánam.
3: Az biztos.
2: Na ugye.
3: Nem, egyébként nem mennék utánad. Hát én, hát te lennél a párom. Nyitnám a kaput.
1: De gyerekek, én tökre, most ha más okból kifolyólag, azért ismerjük ezt, nem? Valami miatt el kell utaznunk, nem vagyunk a párunkkal. Akkor elkezd fokozódni a hiánya, nem?
3: Hát az az alap, nem? Tehát már egyrészt, hogy lejelented, hova mész, megérkeztél, ezt szó
1: eszembe. Lejelented.
3: De nem, csak elmondom.
1: Milyen párkapcsolat lesz ez?
4: Nem, elmondod.
1: Lejelented, hova mész.
3: Jó, ez olyan, mint a vadának lejelentem, hogy hol voltam.
1: Hát egy picit olyan.
3: De nem, azért tájékoztatod, hogy megérkeztem, minden rendben, jól vagyok. Tehát adok életjelet magamról, nem? És ti nem így csináljátok?
4: Dehogy
1: is nem. Ez nem vada már, ez titkos szolgálat. Tehát, hogy ez a lejelentem, igen, jó, megérkeztem.
3: Rosszul volt rá, de igen, használjuk így.
2: Hát elszólás, igen.
3: Elszólás, így van.
1: Igen, szóval azt akarom, elszólás bizony, azt akarom mondani, hogy ez elkezdi növelni a hiányérzetet azzal, hogy távol vagy. Tehát megint jól csinálta ez a pasi. Elkezd hiányozni neki a feleségének elkezd hiányozni ő.
2: És amikor a pasi hazatér, akkor egyből egymás nyakába tudnak borulni, és azt mondják, hogy fájtlat az egészre, az a lényeg, hogy szeretjük egymást.
1: Így van.
3: De a konfliktus megoldódott?
4: De hogy oldódott
1: az
4: meg?
1: Az sose oldódik meg.
4: És egyébként meg
3: jó, hogy
4: nő...
3: az mindig ugyanott van.
1: De csak úgy oldódik meg, hogy te mondtad, győzöl?
3: Nem győzök, én beszélgetnék különben. Csak nincs kivel.
1: És akkor mi van? Akkor érvek jönnek. Érvek? Miért jobb az egyik érve a másiknál?
3: Hát is sokkal jobb, hogy meg tudod beszélni, mint hogy elutazik az egyik.
1: De és nem tudod megbeszélni. Egyik fél nem nyugszik soha, csak hogyha legyőzi a másikat.
2: Ez a módszer arra világít rá, hogy a konfliktusnak nincs akkora jelentőség az életünkben, mint a szeretetnek.
3: Mondom, hogy a példaképetekről beszéltek.
1: Legyen ez így. Oké, de jó, Évi, tegyük fel, van egy pasid, és azon mondjuk brutálisan összevesztek, hogy te a sportcsatornát akarod nézni, ő egy erotikus csatornát akar nézni, te így csípőre teszed a kezed, fölé állsz, hogy a kanapén ül, és elkezded üvöltve lehordani, hogy milyen egy undorító ember vagy, mocskos, szexuális fantáziáid, szégyeld magad.
3: Ez vagyok én.
1: Ez vagy te, mondod neki, és ő meg így hát jó, oké, és odaadja a távirányítót, odaadja neked.
2: Ez egy teljesen reális esti forgatókönyv.
1: Ez teljesen risztovos. És akkor... És te egy ilyen vad mozdulattal átkapcsolod a ritmikus sportgimnasztikára, amit szeretsz.
3: Ritmikus sportgimnasztikára? Igen?
1: Igen, mert... Hát mert
3: én azt szeretem.
1: Hát mert igen, mert nem a Tereza Orlovszkit engeded nézni a férjedet, hanem ugye ritmikus sportgimnasztikát. És miközben te tévézel...
3: Igen?
1: Azt hallod, miközben ott látod, hogy buzogányokat dobálnak nők, azt hallod, hogy halkan csukódik az ajtó a pasid mögött, és ő lelépett. Uh-huh. Arra vagyok kíváncsi, Évi, hogy mit csinálnál. Tehát, hogy utána rohannál egy csendben, visszapróbálnád édesgetni, az egész utcát végülvöltöznéd, hogy te rohadt szemét, takarodj anyád, vagy esetleg megijednél, hirtelen az érzelmek mégiscsak felszökkennének benne.
3: Igen, na, hát nyilván azért ez egy elbagatelizált történet, ilyen tényleg, hogy egy sportcsatorna miatt ő elhagyna engem. Tehát ha elhagyna engem, egy sportcsatorna...
1: Nem azért hagyott el, látod, nem érted a történetet.
3: Nem értem.
1: A történet az arról szól, hogy már 15 éve alázod.
3: Azzal, hogy...
1: Azzal szexet nem kap tőle, és szexcsatornát
3: néz. Az nem volt benne, hogy nem szexelünk.
1: De ez a sztori erről szól.
2: És durván elvetted a távirányítóját, és megaláztad.
1: Így van. Hát elvetted a távirányítóját, az utolsó barátját. Ez erről szól, csak akkor... te nem tudsz a sorok mögött olvasni.
3: Így van.
1: Te nem látod az ember mögött az embert.
3: Nem látom. Én ilyen vagyok, és nagyon fontos, hogy ha viszont 15 éve nem szexelünk, és csak ez az egy apró öröme van, akkor
1: 5 éve. 15 éve vagytok együtt. 5 éve nem.
3: 5 éve nem szexelünk. Akkor az tök jó. És...
2: Fura, hogy ezt nekünk kell felhozni.
3: Igen, igen. Szóval menjen el.
1: Fel sem merül ebben a nőben, aki amúgy kegyetlen, és fel sem merül, hogy miért néz szexcsatornát a csávó.
2: Szegény.
1: Miért néz?
3: Én azt hittem, hogy ez a kedvenc hobbija. Uh-huh. De nem. Na, szóval ha 5 éve nem szexelünk, menjen el. Akkor valami baj van. Tehát akkor menjen. Abszolút, szegény, sajnálom. Nem tudta.
1: Tehát akkor ő ballagjon végig az utcán, keresse magának egy vonatot, egy repülőt, hát soha ne jöjjön vissza.
3: Nem kell, mert ez nem működik nálunk, hogyha ez 5 éve nincsen. Ha egy normális...
1: És jó, ha nem?
3: Ha van, és csak ez a probléma, hogy nem nézhet pornót, én pedig ritmikus sportgimnasztikát?
1: Hát nem, megint csak nem érted, mert megalázod. De 15 éve alázod, de megalázod.
3: Azon,
1: te nem veszed észre.
3: Rányítod. Hát nehogy
1: és
3: már.
1: Adsz egy pofont.
3: Nem adtam pofont. De azért túl, igen. Szóval igen, én így szoktam elvenni a tárgyalást.
2: Úgy kezeled a pasidat, mint egy cselédet.
3: Lehet. Lehet. Most erre rávilágítottatok. Elgondolkodtam rajta, hogy mi a baj. Hát,
1: Gyuri, látod a női lelket? Amennyiben Risztovévában nyomon tudjuk ezt követni. Hogy a női lelket...
2: Egy nyomkövetőt rá kéne tennünk és figyelnünk.
1: Hogy fogalmuk sincs, hogy mi mit jelent.
3: Mit? Egy távirányítóval akarod jelképezni?
2: Ahogy tökéletesen ebben végigment ebben a történetben, hogy a férfi lélek hogy van porrá őrülve.
1: Igen. Ez most nagyon jól vettem.
3: Hogy van porrá őrülve?
2: Te tényleg csak azzal foglalkozol, hogy dobálnak buzogányokat nők a tévében neked.
3: Mert én ezt szeretném nézni.
2: Na, hát ennyi.
3: Egy tévénk van.
1: Nem látod azt a szegény embert, aki melletted el... csökevényesedett?
3: De ő egész nap otthon is nézheti. Most is nézheti.
1: Akkor is jó neked, ha megdög lesz. Akkor is jó neked, ugye? Ez most nagyjából ezt képviseled. Igen, mi le tudnánk így lépni, Gyuri?
2: Hát ez angol pasi. Ezek után nem kérdés.
1: De vissza se jönnék?
2: Nem.
3: Én lecserélném az árat.
1: Te lecserélnéd az árat, hogyha a pasi elment?
3: Én
1: tehát, hogy vissza ne jöjjön.
3: Igen.
2: Mitől, ha a párom keresne, és én mitől leléptem, és a te spanyolországi lakásodban bujkálok, akkor elárulnád neki, hogy hol vagyok? Vagy
1: te, hogy árulnám. Fölhív engem telefonon, vagy ha érted.
2: Bocsi, nem tudod, hol van a Gyuri?
1: Nem. Nem tudom.
2: És hogyha megpróbál megtörni, sír, nagyon megbánta, mit tud, azt mondja, hogy terhességi tesztje van, pozitív.
1: Jó, ezt majd elmondom a Gyurinak, majd lesz egy pár kérdése.
4: Én megsajnálnám.
2: És nem adná ki.
1: Mit csinálsz?
4: Én megsajnálnám a Gyuri barátnőjét, aki elől menekül, és én biztos mondanám.
1: De bocsánat, de... ki érez együtt Gyurival? Senki?
3: Senki.
4: Én biztos, hogy nem.
1: De miért? Azért mennő, és a Gyuri? Hát lehet, hogy a Gyuri szintén egy lelkileg bántalmazott. Itt csinálja a nagy erős fiút, aki jár gyúrni, tele van fehérje porral, érted is, és otthon meg megvan alázva a lelke.
4: De
1: és egyszer csak egy kicsekkol, haza akar menni.
2: Ezért badizok, igen.
4: Kicsekkol, igen. Tehát
3: a kapcsolatból.
4: A kapcsolatból. Igen.
1: Igen.
4: Nem a megoldást keresi, hanem
1: mert nem tudja már, a megoldást
4: akkor
1: találni.
4: Ez vagyok zavarodva. Nem tudom a megoldást, és akkor váljunk el szépen.
3: Így
4: de
3: van.
4: Nem hagyom el 3 hétre, 5 hétre.
2: Ez már a szép elválás rész?
3: Igen.
1: Neked már volt olyan, hogy akkora volt a vita, annyira volt parázsos a vita, hogy valamelyikőtök elhagyta a helyszínt?
4: Volt olyan, hogy én hazajöttem, mondtam a vita kellős közepén, hogy na jó, akkor én inkább hazamegyek, de ez fura.
2: Te ugyanazt csinálod, mint ez a pasi.
4: Nem, én mondtam, hogy hazajövök. Tehát, hogy hazamegyek.
1: Neked Spanyolország haza.
4: Nem, és én a másnap ugyanúgy folytatódik, csak ott abban a helyzetben, akkor úgy éreztem, hogy az a veszekedés az arra megy ki. Azt éreztem, hogy ő szakítani akar, és akkor mondom,
1: hogy... És ez nem akartad megvárni, és így nem szakít? Ha nem vagyok jelen, nem szakít?
4: Nem. Hanem, hogy egészen egyszerűen én azt ott is abban a helyzetben nem tudtam volna elviselni, és mondtam neki, hogy na jó, akkor inkább hazamegyek.
1: Így volt ezzel Jane felesége, hogy férje is.
4: De engem utolért a Csabi. Még kisbéren se voltam.
1: Mi, utánad ment, pedig ivott?
4: Nem, telefonon.
1: Ja. Még kisbéren se voltam.
2: Az inkább leszorított az útról.
1: Aztán, hogy jött a nagy Q7-essel is, és eléd vágott. Kisbéren.
2: Kisbértáblát nem hagyod el.
4: Szóval, hogy ő utolért, ő pontosan tudta, hogy én hova megyek, és igazából én nem eltűntem 3 hétre, hanem tényleg ilyen, úgy éreztem, hogy nem tudom.
1: Érdekes, hogy milyen megértő saját magával szemben, ez ugyanaz. Tehát nehogy azt hitt, hogy a te kisbéri kirándulásod az jobb, mint az egy hét Spanyolország. Ugyanaz.
2: Igen.
1: Ugyanaz, csak neked nincs pénze Spanyolországra.
2: Mi elméletben beszélgettünk róla, te meg csinálod is ezt.
1: Igen.
4: Hát azért, mert egyszer-kétszer előfordult, még nem rendszer.
1: Egyszer-kétszer. Hoppá, háromszor, négyszer.
2: Szegény Csabi meg kivogatja a kórházakat, meg mindent.
5: Műsorajánló. Tomi!
6: Piros?
5: Van kedved megint? Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is
0: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
10: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
13: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
15: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Több mint 2000 hűsölő hely várja a lakosságot. Holnap lesz a Balaton átúszás. Már szerelik a karácsonyi díszkivilágítást Vígóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A pontos helyszíneket a Katasztrófa Védelem honlapján találjuk. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg több időt töltsünk hűtött helyiségekben. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
18: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár 3 életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a 3 ideális esetben még akár 3 súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
17: Holnap rendezik meg a 44. Balaton átúszást. A szervezők a kedvező időjárás előrejelzés alapján döntöttek így. A résztvevőket napos, száraz és nagyon meleg idő várja, a Balaton vize pedig várhatóan nyugodt lesz. A Balaton átúszást eredetileg július 18-án tartották volna, de azon a hétvégén a rossz idő, utána pedig a túl alacsony vízhőmérséklet miatt kellett elhalasztani. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban a kánikula közepén. A városban már szerelik az ünnepi díszkivilágítást. Idén több mint 12 millió ledégő, csaknem 500 feldíszített utca és Spanyolország legmagasabb köztéri karácsonyfája várja majd a látogatókat. A fényeket novemberben kapcsolják majd fel. Tavaly egyébként csaknem 5 millióan keresték fel a várost az ünnepi programsorozat idején. Ma igazi perzselő

0: M7-es felévezető oldalát Letenye térségében lezárták hídépítés miatt. A Letenye csomópontban az M7-es irányába sem fel, sem lehajtani nem lehet. A Horvátország felé tartókat a 7-es főútra terelik, a Budapest felé közlekedők pedig Becsehelynél térhetnek vissza az autópályára. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között aszfaltozás miatt lezárták a belső sávot. A 75-ös főúton lenti közelében pedig két hídon is csak egy-egy sáv járható. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na jó, gyerekek, ugye tényleg az egész világ nézte a BL döntőt, én nem tudom hány százmillióan nézték csak a tévéken keresztül, de nem csak a BL döntő volt nagy és óriási és nagy rendezvény szombaton, hanem volt egy nagy vasárnapi esemény is, és ez is azért érdemel figyelmet. Tehát képzeljétek el, megrendezték a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornáját, a Red Bull Fortus Core országos döntőjét itt Budapesten, ugye a BL után egy nappal, és azt megelőzően volt egy gála meccs. És ezen a gála meccsen Szoboszlai Dominik által vezetett csapat 4-4-es döntetlent játszott az All-Star, a magyar volt válogatottak All-Star együttesével, Dzsuzsák Balázs,

0: az Juhász Roland, Kabát Peti és Torgele Sanyival. És elkezdtük keresni, hogy én mondtam a Gyuriéknak, hogy jó, oké, ott vannak a Kabát Petiék, meg a Torgele Sanyi, meg minden, de hogy ki volt Dzsuzsák, nem Dzsuzsák, hanem Szoboszlai Dominik csapatában. És egy újságcikk sem írta meg, hogy ki volt Szoboszlai Dominik csapatában.
1: Nem, és videókat is néztünk, ilyen videó részleteket, és annyit láttunk, hogy a Dominik fehérben játszik, a többiek ugye kékben, és néha a Torgeles annyi szorongatta, néha a Kabát Peti támadta, de hogy mintha egyedül játszott volna ellenük. Nem is láttunk a videókban se nagyon mást.
0: Ez így van. De most éppen látom, hogy valakinek átpasszolta a Szoboszlai, mégis volt csapattársa. Na mindegy, ez valahogy nem sikerült összeszedni az újságcikkeknek, hogy kivel játszott Dominik egy csapatban. De a lényeg az, hogy 4-4 lett a végeredmény, és nagyon izgalmas meccs volt, azt mondják itt, akik látták. Látok egy csomó videót egyébként. Például azt is, hogy Torgele Sanyi, akiről azért ugye lehet tudni az ő aktív múltjából, hogy igencsak szeret embereket pályán fellökni, rugni, odébb rakni. Amikor Szoboszlai Dominik közelébe került, akkor egyszer megfogta Dominikot, és ha nem jó helyen volt Dominik, odébb tette.
1: Egy biztos pont volt, hogy a labda a Sanyié, tehát ez volt az egyetlen.
0: Szóval, hogy Sanyi úgy ment ki a pályára, hogy enyém a labda, a többiek nézhetik. Amennyiben valaki ezzel nem ért egyet, azt odébb rakom.
1: Ez történt.
0: Igen, nem, de tényleg többször volt ilyen, hogy lehet látni, hogy Torgele Sanyi megfogja Dominiket, és tényleg átöleli hátulról, és odébb teszi. És a műsorvezető volt ennek az eseménynek valami műsor, az folyamatosan ezeket üvöltözte, figyeljetek.
2: Sanyi, haza akarod vinni Dominikot? Sanyi, haza viszed Domit?
0: Sanyi, haza akarod vinni Dominikot? Sanyi, haza viszed Domit? Tehát tényleg olyan volt, mint a pakolná.
3: Igen, azt hittem, hogy ez a játék lényege.
1: Ezt hazaviszem.
0: Ez egy jó focista, ezt hazaviszem. Na, aztán ott volt Kabát Peti, barátunk is, ugye ebben a csapatban, és hát neki is megvolt a maga harca Dominikkal bőven, és egyébként rúgott gólt is, tehát ez a 4-4, abból az egyik gól Kabát Petié, és ezért gondoltuk, hogy erről az egész rendezvényről beszéljünk vele, itt van velünk Kabát Peti, szia Peti, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Yeah. Petike! Sziasztok. De rég láttalak!
4: Abban akartam indítani, hogy hírálj! Itt vagyok, ja, ez volt a zene, ami ment.
0: Ja, rock you like a hurricane. Igen, a Scorpions.
4: Ja, hú, de jó az a zene. Ja.
0: Petikém.
4: Na, sziasztok, örülök, hogy hívtatok.
0: Na, Peti, beszéljünk már erről a mérkőzés, ez nagyon vicces volt, amit láttunk ebből. Nagyon meglepetés volt, te tényleg úgy tűnt, mint hogy a Szoboszlai Dominik egyedül játszott volna ellen, de volt neki még csapattársa?
4: Hát persze, mi így játszottunk négyen, akiket felsoroltál, és ő meg a barátaival volt, tehát ők indultak egyébként ezen az egész eseményen, ők nyerték meg a tavaly is ezt az egész tornát, az országos tornát, meg idén is ők nyerték, ők mehetnek, nem is tudom, Boston, vagy hova mennek, ott lesz, vagy Torontóba lesz a
0: világ. Ja, ez ilyen komoly, tehát a Szoboszlai Dominik játszik egy ilyen kispályás foci csapatban is?
4: De nem, ő a gála mérkőzésen játszott, ellenük a Dominik. Az ő barátai indultak az országos ezen a Fortus Coron, amit tavaly is ők nyertek, meg idén is. Ők azért futszálosok, ők vannak futszál válogatottak, tehát azért ők nagyon-nagyon jók, és tavaly is megnyerték, meg idén is, és idén is utazhatnak, azt hiszem Kanadába vagy Amerikába van a világ döntő, ahol egy csapat, aki ezt megnyerte, ezt a Fortus Court itt Magyarországon, az kiutazhat. Volt ez a gálamérkőzés ellenünk, ez pont a döntő előtt volt, és a Dominik játszott akik a barátaival, akik ezen a tornán indultak, futszálosok. És azok ellen játszottunk, tehát a Dominik meg három barátja, vagy négy barátja, egy volt egy csere, és azok cserégették egymást, a Dominik értelemszerűen ez egész meccset végigjátszotta, úgyhogy ez egy barátságos gála mérkőzés volt a Dominik és barátai ellen.
0: Én most nézem ezt a videót, nagyon sokszor persze minden kamera Dominikot veszi, úgy tűnik, mint hogy Dominik fut, megy, nevet, vihog, vigyorog, stb. És ti csak loholtok utána. Tehát, hogy nagyjából ez volt a meccs képe?
4: Dehogy nem. Azért szerintem most a Gyugyi azért még aktív, nagyon jó formában van. A Sanyiról tudni kell, hogy amiket mondtál, arrébb tette, tudjuk, hogy a Sanyi azért mindig mindent belead. A Juhászról is 95-ször.
0: Sanyi mindent belead, ezt
4: 95. Mindent belead, a Juhászról 95-szörös válogatott, meg én voltam a negyedik, úgyhogy egy nagyon jó csapatunk volt, tehát egy olyan csapatunk volt, akik tényleg nem tudnak veszteni. És pont azt beszéltük a Dominikékkal a meccs előtt, hogy ez legyen gálamérkőzés, legyen sok gól, szép gólok legyenek, mindenki szórakozzon, mindenki élvez ezt a mérkőzést, és annak örülök a legjobban, hogy ez sikerült. Tehát olyan gólok voltak, hogy tényleg mindenki tapsolt, és figyelj, bocsi, én ennyi embert, oké, nem játszok én itt kis pályán, de lógtak a fákon, tehát majdnem beestek a pályára.
0: Értetlen.
4: Tehát annyian álltak, volt egyébként, volt két tribün, színültig megtelt, de mellett így a pálya körül álltak az emberek, és kb. Így belógtak a pályára, tehát amikor közel mentünk oda a széléhez, akkor kb. Ott voltak 5 centire a nézők tőlük.
0: Elképesztő. Egyébként neked ugye mániád világszárokat felrugni, mint ahogy annak idején Beckham.
4: Beckham kezdte,
0: de hogy Dominikot sikerült felrugni legalább egyszer?
4: Nem. Ezt azért megkértek minket, hogy szerintem a Sanyinak többször mondták, hogy nagyon-nagyon vigyázzuk a Dominikra, mert nehogy itt valami véletlenül is, hogy megsérüljön, hát nagyon komoly bajnokságban világsztárok ellen játszik, és egy ilyen gála mérkőzésen nehogy megsérüljön. Úgyhogy abszolút barátságos volt, nagyon sok nevetéssel, nagyon szép gólok. Hát igen, voltak azért ott a palánknál egy-két ilyen kisebb, ilyen falt összemenés, de szerintem mindenki vigyázott mindenkire, úgyhogy nem csak mi, hanem szerintem ők is, meg a közönség is nagyon-nagyon jól szórakozott.
0: Tudom, hogy ezerszer beszéltünk már Beckham illatáról, mit tudsz Dominik illatáról mondani?
4: Ó, nagyon be volt fújva Dominik is.
0: Hát igen, de te is mindig be vagy fújva, amikor találkozunk, de neked nagyon jó parfümöd van.
4: Én is be vagyok.
0: Te is be vagy, de az övé milyen? Dominik is be van fújva?
4: A Dominik is nagyon-nagyon be volt fújva, pont most, ahogy így mondod, hogy amikor megállt a Lambóval, akkor ment oda ki mindenki, és akkor jött be a feleségével, és pont ott álltam tehát ma közel a bejárathoz, meglátott, oda jött, átölelt, és akkor, tehát egyértelmű, hogyha be van fújva valaki, azt érzed. És ő is nagyon be volt. Szerintem valamilyen ilyen arabos.
0: Arabos.
4: De nagyon jó parfüm. Igen, hát az mindenki ilyen arabosat használ már, bocsi. Mindenki arabos parfüm. De nagyon be volt fújva, tehát tényleg, de hát figyelj, azért amiket beszéltünk mi is nagyon sokszor, hogy tudod, azért felismernek az utcán, elmész valahová, néznek, aláírás kérnek, vagy fényképet, de itt, ami volt itt a kopaszi gáton, figyelj, bocsi, ami őt körülveszi, és a gyerekek, a felnőttek, a lányok, a fiúk, mindenki, figyelj, elképesztő.
0: Nyilván.
4: Tehát ahogy bejött, így megindult mentek a meccsek, és közben a lelátóról jöttek le az emberek, és mentek hozzá, tehát az kb. Ugye a félig kiürült, mert hogy megjött, közben meg mentek a mérkőzések. Tehát ez nagyon kemény. Tehát neki szerintem 2 másodperce nincsen.
0: Elképesztő. Egyébként ilyen értelemben is sajnálom is. Figyelj, rúgtál gólt, ugye?
4: Rúgtam gólt, volt egy büntető, amit fél pályáról kell berúgni. Egyébként ez egy 4-4 ellen nincsen kint a labda sehol, tehát körbe palánk van, és nagyon-nagyon pici a kapu.
0: Igen, és nincs benne kapus, tehát ez egy pici, ilyen kis kapu.
4: Nagyon pici, nincsen kapus, és a kapu előtt van egy bizonyos, egy ilyen terület, ahova nem léphetsz be mondjuk 1,5 méter, mert hogyha belépsz, akkor büntetővel jön az ellenfél, fél pályáról üres kapuba be kell gurítani. És mi jöttünk büntetővel, és akkor a Gyugyi egyből mondta, hogy Peti, te lövöd. Odaálltam, és akkor begurítottam.
0: De
4: egyébként nagyon sok emberrel beszéltem, és azt mondták, hogy ők biztos, hogy kihagyták volna.
0: Én most láttam, most tehát néztem, azt, a bejött, vetítik volt nekem a gólodat 22-es számmal, nekifutsz középpályáról, és a jobb alsó sarkába ment a kapunak. Vagy bal alsó, bocsánat.
4: Igen.
0: Óriási vagy, Peti, büszke vagyok.
3: Hogy üres kapura
4: berúgtam. Nagyon-nagyon köszönöm. Na. Tessék?
3: Hogy üres kapura berúgtam, Peti.
4: Évi, figyelj, a kaput nem lehetett látni, olyan kicsi volt. Hát Peti, nem láttam, olyan kicsi volt a kaput.
3: Peti, pont az beszélt.
4: Egyébként azért néznek.
3: Igen.
4: Igen, bocsánat.
3: Mondjad. Na, akkor azt akarom
4: mondani. Hogy 2-3 ezer ember ott van, és tudod, néznek, lerakod, és hogy hívják, be kell gurítanod, azért szerintem oké, hogy 10-ből 10-szer be kell rugnunk, de valaki biztos, hogy kihagyja.
3: Hát láttuk a Paris Saint-Germain mérkőzésen, ugye? Tehát a BL döntőben
4: hát,
3: is, hogy
4: igen.
3: Peti, azt mondd már meg nekem, légy szíves, hogy azt beszéltük, amikor tegnap készültünk itt rád, hogy a Dominik ismert titeket? Tehát, hogy neked például mit mondott, hogy vagy ti hogy ismeritek egymást, vagy bemutatkoztok? Mert ugye teljesen más generációk vagytok.
4: Így van, nekem amikor a Dzsuzsák Balázsnak volt a búcsú mérkőzés, vagy hát az utolsó mérkőzés a válogatottba, akkor én azon kim voltam, utána volt egy ilyen esemény, amit a Dzsuzsinak rendeztek, én ott is vettem meg a Dominiket, ott voltam, ő is feljött, meg a többi válogatott csapattársai, együtt játszottak a válogatottba ők, úgyhogy ott megismertem, ez azért több éve volt, úgyhogy az, hogy nem olyan sokszor találkoztunk, az tény, de közelről ismerem, tehát jóba vagyunk, szoktam neki gratulálni mindig, hogyha a Premier League-be gólokat rúgó, vagy a válogatottba, úgyhogy azért már régóta ismerem, halál közvetlen. Nem lehet neki könnyű, mert tényleg azt mondom, hogy világsztár csapatban játszik, világsztárok mellett, úgyhogy azért nagyon sok nyugta nincsen, még hogyha itthon is van, nemhogy Angliában szerintem, hogyha kimegy az utcára, azért ott nagyon nincsen nyugta, de halál közvetlen volt, ugyanolyan, mint mi. Szerintem nagyon jól érezte magát, láttam, hogy ott vannak a barátai, kim volt a felesége, kim volt a apukája, anyukája, a családja, úgyhogy tökre közvetlen volt mindenkivel, ment ki mindig aláírásokat, fényképeket osztogatni, ilyen szerintem ilyen negyed óra, 20 percenként, úgyhogy nagyon-nagyon jó esemény volt, és annak örülök a legjobban, hogy mindenki jól szórakozott.
0: Na, Peti, ez a meccs, még gyorsan a benyomó, hogy kim voltál a BL döntőn is, ugye?
4: Kim voltam, így van.
0: Na, mennyire tetszett, kinek szurkoltál, mesélj az ottani élményeidről még egy picit.
4: Hát, az az igazság, hogy nekem egyik csapat sem áll hozzám nagyon közel. Nem volt egy jó mérkőzés, de az a körítés, az a hangulat, az a színvonal, ami körülvette ezt az egész BL döntőt, az eszméletlen volt. Tehát ezt a meccset szerintem, hogyha valaki tehette, az nem hagyta ki. Ez ki kellett, hogy menjél, és élőben megnézd, mert nem ugyanolyan, mint hogyha tévében megnézed. Úgyhogy ezért is mentünk ki. Eszméletlen volt. A Paris Saint-Germainnek szerintem a szurkolótábora az kb. Fele annyian voltak, mint az Arsenalnak. Szerintem az angolok, szerintem az angoloknak sokkal többen szurkoltak bent a stadionba. Most arról beszélek, szerintem kétszer annyian, de a franciák sokkal hangosabbak voltak, vehemensebbek. Tudjuk, hogy azért a szurkolótáboruk azért az nagyon-nagyon kemény. Én pont a tesómmal mentem ki, és apu vitt ki minket, mert nem lehetett a stadion közelébe megállni, kirakott minket, onnan besétáltunk, és pont a francia tábor közepébe csöppentünk, akik vonultak be a stadionba, eszméletlen hangulat volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Tehát ez szerintem mindenkinek örök élmény, aki kim volt, és tényleg ez nem csak nekünk, hanem egész Magyarország büszke lehet, hogy mi egy ilyen BL döntőt itthon megrendezhetünk a Puskásba.
0: Úgy, és ennyire hogy, jól.
4: Gratulálok mindenkinek.
0: Ennyire jól.
4: Igen, így van. Nagyon-nagyon.
0: Figyú, majd a parfümödet küld már el, hogy mindannyian tudjuk, hogy...
4: Átküldöm a nevét, jó?
0: Jó, küld el a nevét, mert múltka az enyémet is mindenki kérdezte, most már egy ilyen parfümgyűjtő leszek, és megveszünk a kabát, Peti félét, befújom magam, és akkor itt leszek nektek egy picit arabosan.
4: Ú, de jó, jó van, küldöm, bocsi, WhatsAppon mindjárt érkezik az
0: rendben, Peti, én ölellek, imádlak, köszönjük szépen, puszi, szia.
4: Köszönöm.
0: Szia, kabát, Peti. Sí, así es.
1: WhatsAppon küldj, hogy biztonságban legyen az üzenet, nehogy itt valaki lefülelje útközben a titkot.
0: Hát WhatsAppon szoktunk kommunikálni a Petivel, ne viccelj már. Na, majd mindjárt meglátjátok, hogy tényleg jó a Peti illata, nem? Te szoktál vele találkozni?
3: Mellettem szokott ülni a műsorodban.
0: Mindig jó az illata.
3: Igen, jó az illata.
0: De Dominik is be van fújva, Bekem is be van fújva. Gyerekek, a nagy férfiak be vannak fújva.
1: Elkerülhetetlen a befújás most már.
0: Így van.
3: Igen, zselés haj és komoly parfüm.
0: Na, visszatérve Szoboszlai Dominikra, nem tudom, hogy figyelemmel kíséritek, hogy mennyiféle reklámban szerepelő mostanság.
3: Igen, nagyon sok fajtában.
0: Volt az a reklám, azt hiszem a Telekomnak volt ilyen telefonos reklámja, hogy ott mindig valaki bénázott azzal, hogy lefotózza őt.
1: Igen, azt hiszem, csak ott termett.
0: Ott termett.
1: Igen.
0: Hirtelen felbukkant a semmiből.
3: Igen.
0: Akkor ott van a lézes reklám.
3: Igen.
0: Egyszer csak az utcáról besétál valami kocsmába, foci meccseket néznek, ha van léz, marad, volt léz, maradt. Aztán várjál, mi van még? Ja, ott van ez a srác, aki dekázgat, Dominik meccseket néz állandóan, és akkor próbálja, dekázgat, stb. A Grundon ott játszik a kis rácsos, kis beton foci pályán, gyakorol, és egyszer csak megjelenik Dominik. Megint csak a semmiből, előtűnik Dominik.
1: Ez megy neki, ez az ott termés. Ez a betoppanás, igen. Ez
0: Dominik betoppan. És mi is ebben reménykedünk. Egyszer csak itt dumcsizunk, heherészünk, és nyílik az ajtó, és bejön Dominik.
3: Hát én hogy örülnék?
0: Én is örülnék. Én is nagyon örülnék.
3: Én jobban.
0: És hát azt elhiszem. Szóval bejön Dominik, befújva, és mi? Oh. Te oda lennél, mi?
3: Hát én imádnám.
0: Most átmentél nőbe egy pillanatra.
3: Hát, igen.
1: 3 hónapja várjuk ezt a pillanatot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
4: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
5: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
6: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
7: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Sokan haltak meg a magyar utakon, átalakítja az oktatás irányítást a kormány. Tűzfelhőket figyeltek meg a francia erdőtüzeknél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, mondta Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
10: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
9: Átalakítja az oktatás irányítást a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Klemensberg Központ januártól kutatásfejlesztési háttérintézményként működik tovább, az oktatás irányítása pedig közvetlenül a szaktárcához kerül. Emellett nyílt pályázaton választják ki a tankerületi vezetőket, a döntésbe pedig a polgármestereket is bevonják. A pályázatokat augusztus 20-án írják ki. Még mindig pusztítanak az erdőtüzek Franciaország és Spanyolország több térségében. A hatóságok már több százezer embert telepítettek ki. A tűz miatt Franciaországban először figyeltek meg úgynevezett tűzfelhőket, amelyek az erdőtüzek hatalmas hője miatt alakulnak ki. Ezek erőszelet, sőt akár villámlást is okozhatnak, ami tovább gyorsíthatja a lángok terjedését. A szakemberek attól tartanak, hogy az újabb hőhullám tovább ronthat a helyzeten. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg. Egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ezért mindkét irányban csak a belső sáv használható. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén jelző lámpás félpályás lezárás van. Békés Csaba elkerülő szakaszán sövényvágás, Gyula térségében pedig újabb csomópont építés lassítja a haladást. Az Útinform tájékoztatása szerint a 49-es főúton Kocsord és Csenger között az N49-es építéséhez kapcsolódó munkák miatt több helyen félpályás korlátozásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hello, Bokci! Jó reggel.
2: Hello, boldog jó reggelt nektek! Sziasztok mindenki!
1: Hello!
2: Sosem találjátok ki, mit csinálok most éppen.
1: Fel vagy öltözve?
3: Van nálad labda? Foci labda?
4: Igen, akkor megyek.
2: Azt húzta maga. Nem, képzeljétek el, az üvegkutyámnak a farkát reszelem.
1: Jó. Jó, de várj, van üvegzebrád is, amit együtt vettünk Dél-Afrikában.
2: Igen, az jó, az rendben.
1: Annak jó a farka?
3: Azt már lereszelte.
2: A farka, az üveg kutyámnak letört a farka egy picit.
1: És azért reszelett, hogy ne legyen sorjás, vágós?
2: Igen, hát hogy ne vágja el a kezemet, igen, persze. Veszélyes tud.
1: Mivel reszeled amúgy az üvegkutyát, farkát?
2: Hát sajnos körömreszelővel, de hát...
1: De fémmel vagy ezzel a DMS papírral?
2: Fémmel nyilván, persze, nem ázott papírreszelővel nyilván.
1: Na, hogy férsz be a lába közé ezzel a kis reszelővel?
2: Hát egy speckó reszelőm van ehhez egyébként.
1: De én már rázza a fejét. Megint megérkeztél.
4: Te megint megérkeztél. Tényleg 9-17 perc van.
2: Évi,
4: óránként egyszer jön most, egy ilyen rész.
2: Évi, most intettek türelemre téged. Nem lesz párkapcsolatot, hidd el nekem. Hidd el nekem, hogy bizony üvegkutyának a törött farkát ne kell reszelni. És még sürgősen, mert nagy baleseteket okozhat. Na, okay. Lehet, hogy a világban ennél vannak fontosabb dolgok is, és akkor ebben bele is csapok.
1: Helyes.
2: Ebben, jó? Tehát, következő történt. Hát ugye az elmúlt évtizedek legnagyobb vívmánya tulajdonképpen az az, hogy megnőtt a világ átlag életkora, vagyis hát tényleg, hát ugye annak idején, amikor még ősközösségben éltünk, ugye élt az ember 20-30 évet legfeljebb, azt ez ment egészen a középkorig, stb. És eljött ugye az újkor, és itt már tényleg ilyen 80 fölötti, meg 90 fölötti életkorok vannak bizonyos országokban már, mint átlagban. Nem nálunk, de vannak helyek. Na, de egy friss kutatás kimondta, hogy az 1965 után születetteknél soha nem látott gyorsulása van a biológiai öregedésnek. Ugye
1: miért ez a választóvonal, ez az évszám? Tehát 64-es vagyok, de simán beleeshettem volna.
2: Igen, simán beleeshettem volna, hogyha a kutatás rád is vonatkozott volna, mert ezek a 65 utániakat nézték.
1: Ja, és azok mind öregedés. Ja, hogy így, tehát nem összehasonlítás alapon, értem.
2: Utána hasonlították össze őket.
1: Uh-huh.
2: Na. A lényeg az, hogy azt tisztázzuk előtt, hogy van a kronológiai öregedés, és van a biológiai öregedés. Tehát a kronológiai öregedés alatt azt írjuk, hogy hány éves vagy, a biológiai meg ahhoz képest, ugye, hogy milyen állapotban vannak a sejtjeid, és hogy működnek.
1: Így van.
2: Ezek. És hát meg azért meg is látszik ez az emberen, igaz? Tehát szoktuk mondani, hogy hú, ennyit letagadhatál, annyit meg, vagy hú, de öreg vagy, stb. Ezek ilyen epigenetikai kísérletek, az a lényege, hogy a vérmintában, mindegy, a DNS-en vannak mindenféle ilyen markerek, meg kémiai mutatók, amiket beletesznek, és akkor azzal meg tudják állapítani, hogy a sejtek öregedése milyen szinten van, ez a biológiai öregedés. Na és, hát ez egyáltalán nem, hogy is mondjam, találtak olyan okot, ami olyan hú de nagyon rettenetesen csodálatos lenne, egészen egyszerű oka van. A fogyasztói társadalom maga.
1: Tehát nem volt olyan, mint mondjuk Csernobil a 80-as években, vagy valami, ami indokkal egy nagy atombillanás 65-ben, igen. Tehát nem volt ilyen.
2: Semmi ilyesmi, az emberek ezt maguknak okozzák. Megfordítom, úgy mondjuk az 50-es évektől stb. Született emberek azok nem ettek annyi feldolgozott élelmiszert, mozogtak, nem volt annyi lehetőségük autózni, nem volt annyi lehetőségük egyszerűen információhoz jutni, el kellett menni az információért valahova, sokat gyalogoltak, stb. De itt most az történt, hogy a 30 és 40 év közötti embereknél olyan betegségek jöttek elő, amik eddig csak ilyen időskorban voltak. Szív, rák, cukor, és mindnek az oka mi a túlsúly. És ez gyakorlatilag a 65 év után születetteknél 3-6 évvel csökkenti le a várható élettartamot. Vagyis gyakorlatilag a fogyasztói társadalom és az életmód miatt egyszerűen úgy megváltozott minden. Mi annak idején, mit csináltunk, mászkáltunk, csavarogtunk, szezonális ételeket ettünk, ugye a borsó volt, akkor borsóleves volt reggeltől estig, ha paprika volt, meg paradicsom, akkor lecsót ettünk reggeltől estig, stb. Tehát nem volt az, hogy amit most látsz, és egyébként érdekes, hogy én is leszoktam erről, tehát hogy a húspultnál állnak az emberek, és 80 féle ilyen fénymásolt húst néznek, hogy milyen szeletekben, meg mi lehet ez, meg stb. Szóval mindegy. A lényeg az, hogy felgyorsult ez a dolog piszkosul. Rengeteg a cukorbeteg már fiatalok között is, és a többi, és a többi. Ti életmódotok mennyiben különbözik attól, hogy a korai öregedésbe részt vegyetek?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye azt mondod, hogy itt a feldolgozott élelmiszer plusz ugye a kevés mozgás és a sok zabálás okozza a testsúlynövekedést és ugye a cukorbetegséget meg minden hasonlót. De hát aki 63-ban született, az is 65-től már csomagolt párizsi evett és vett magának egy Ford Sierra-t. Tehát hogy érted,
2: igen,
1: mondani
2: bocsi,
1: akarok,
2: de
1: hogy...
2: már nem hiszel a statisztikában, de az a születésétől fogva ezt tette. Én meg legalább, amíg odaig értem 65-ig, addig értem normálisan, mit tudom, 12 évet vagy 13 évet, amikor ezzel nem foglalkoztam, érted? És nagyon számít az, hogy kora gyermekkorodban genetikailag hogyan vertett szét a vérfehérjeidet, stb. Stb.
1: Uh-huh. Szóval, hogy én hogy felelek meg ezeknek, vagy mi hogy felelünk meg ezeknek?
2: Aha.
1: Nézd, a mozgásban az van, amit mondasz, tehát, hogy autótól, autóig, garástól, garázsig, a kánikulát se élem meg, mert klímában vagyok, és nem is akarok nagyon kilépni innen.
4: Nem szeretsz izzadni, nem?
1: Nem szeretek izzadni. Ami a kaját illeti, ott sokat javultam, de sose voltam rossz. Én alapvetően szeretek alapanyagokból élelmiszereket elkészíteni magamnak, vagy olyanokat enni. Nem azt jelenti, hogy nem eszem néha felvágottat, de tehát normál, ahogy te is fogsz, tehát hogy így.
2: Túlsúlyjal hogy vagy?
1: Amivel?
2: Túlsúly.
1: Túlsúlyjal mostan, nem vagyok kövér, de mostani, ahogy leszoktam a dohányzásról, ugye ennek 8 hónapja egy pár kiló felszállat, tehát most éppen nézegettük ezt, hogy azt hiszem ilyen 5 kiló felszállat, tehát nem vészes, ha rám nézel, ugyanakkor én nagyon-nagyon szenvedek tőle, és ezt éppen leadni készülöm.
2: Jó. Na nézzük, mit tehetünk ez ellen, mert megfordítható, nincsen semmi baj különösebben, hát egyszerűen, ha tényleg életmódról van szó, hát akkor változtassunk rajta.
1: Hát ezt mondta a Torzsa doktor úr is, csak neki sose semmi se elég. Tehát amikor azt mondom, én hetente egyszer edzem, akkor azt mondja, Gábor, kétszer kéne. A Gyuri azt mondja, hogy hetente kétszer edz, hát Gyuri, háromszor kéne. Tehát, hogy sétálok egy órát, hát 2 órát kéne. Tehát, hogy ezeket a tanácsokat...
4: Ő olyan, mint én.
1: Jó. Viszont nehéz ezzel mit kezdeni. Torzsa doktor urat nem lehet semmilyen módon kielégíteni, ezt tudom mondani nektek. Jó, Évi, még nem vagy a páciense, de...
2: Jó, de azért gondolj bele, tettél egy hatalmas lépést, például leszoktál a dohányzásról, azért az nem semmi.
4: Igen.
2: Mert azzal például már a sejtöregedést eléggé jelentősen megállítottad. Na nézzük meg, hogy mivel lehet lassítani ez, hogy milyen kutatások vannak, amivel viszont megfordítható a dolog.
1: Na.
2: Például lassabban öregszel, hogyha az életed valamilyen kiszámítható napirenddel működik, érted? Tehát, ha megnézzük a te életedet, azért olyan jó kis ciklusok vannak benne, amik eléggé egyformák és kiszámíthatóak. Tehát ugye a reggeli kelésed, tehát neked van egy olyan napi rutinod, ami rendszeres.
1: Rendszeres, ugyanolyan, be van táblázva, igen.
2: Így van. Na most ezzel viszont piszok jót teszel magaddal. Hmm. Mert ennek az ellenkezője viszont szétveri gyakorlatilag a sejtek működését.
1: Jé.
2: Tehát az a lényeg, hogy neked a mozgás, az alvás és a fényviszonyok általában periódikusan történjenek meg. Ez a egyik legfontosabb dolog. És ezt is mértek ilyen epigenetikai órákkal. Tehát ezzel nagyon sokat teszel az életedért. A másik friss kutatás, ami szintén erre mutat, ez pedig képzeljétek el a kávéfogyasztás. Hm. Azt vették észre, hogy a rendszeres kávéfogyasztók, ez alatt persze azt értsük, hogy 2 és 4 kávé között, esetleg még az 5 is belefér naponta, olyan oxidatív stressz csökkenés következik be a szervezetbe, ami a kávéban lévő ilyen bioaktív vegyületek hatására, amire egy csomó válasza van a testnek, tehát például az inzulin érzékenység megszűnik, az Alzheimerre, itt a Parkinsonra sokkal kevésbé leszel fogékony, jobban működnek a sejtszintű organizációs része, a sejtnek a mitokondriumok, stb. Nem fontos, a lényeg az, hogy baromi jó hatása van, és az adrenalin termelése is megnő, és a legfontosabb, hogy a szarkopénia, izomtömeg csökkenése, ez teljesen háttérbe szorul, tehát későbbre tevődik ki, ugye ez az öregedésnek az
1: egyik. Ez mind a kávé?
2: Ez mint a kávé miatt, és érdekes dolog, hogy nem a benne lévő koffein miatt van, tehát a koffeinmentes kávé még jobb is például, azt mondja, hanem a kávéban lévő bioaktív vegyületek hozzák létre ezt a dolgot. Állítólag piszok, ez egy friss kutatás, hogy piszok jót tesz az emberi szervezetnek a kávé. Ilyen szinten persze nem túlzásba viszed. Ja, és még valamit azért hozzáteszek, tehát az, aki valaki sok cukorral iszza meg, stb., ott más a dolog, tehát ott tönkre vágja ezeket a hatásokat vele nyilván. Na, ez a
1: és mi van még? Amiben, jó, kávé, az élek
2: és
1: vele.
2: És van még, képzeljétek meg, van egy, ez nekem a legcsodálatosabb egyébként, a művészetekkel való ismerkedés és foglalkozás. Na ez, azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezeket 100%-ba kimutatták ám, hogy például a kávéfogyasztás, meg a rendszeres életmóddal gyakorlatilag olyat tudsz csinálni, hogy 10 évvel meg tudod növelni a biológiai életkorodat, érted? Tehát az azt jelenti, hogy te vagy most 60 valamennyi, akkor 50 valamennyi állapotban vannak a sejtjeid, érted?
1: Jól hangzik, a művészetet mondd, ezt le akarom érteni, mert ugye ez nagyon relatív, hogy a művészethez ki hogy viszonyul. Tehát, hogyha valaki DJ Bobóra rázta magát, és ma is azt hallgatja nosztalgiából, az nem hiszem, hogy művészettel bármiféle kapcsolata van. Tehát művészet fogyasztó vagy-e, abból melyik,
2: igen,
1: illetve művészet előállító vagy-e?
2: Mind a kettő érvényes. Ezzel képzeld, ezekkel a tevékenységgel az életedet 5%-kal meghosszabbíthatod. Be is a kutatások ezt mutatják, hogy akik ezekkel foglalkoztak, azok így jártak. Na most a művészettel való foglalkozás alatt mi azt értjük, hogy tehát itt a műterem, levéltár, könyvtár, stb., képkiállítások, tehát amit igazán művészetnek nevezünk, tehát azokról beszélek, nem DJ Bobóról.
1: Nem DJ Bobóról, de mit tudom én, Aerosmithről sem, tehát hogy...
2: De, hát igen.
1: Tudod, mi számít művészetnek, és mi nem számít művészetnek?
2: Igen, jó a kérdés felvetésed, mert tulajdonképpen tehát a Jani és a Rozi a Presszóban úgy éri meg, mint olyan Balázs Palinak a koncertjét, hogy az rá olyan hatással van, mint én nekem egy képtárban, mit tudom én, egy Picasso vagy egy Botticelli.
1: Akkor az érvényes.
2: Akkor az érvényes, és az is érvényes. Szerintem ebben benne van az is. Tehát itt a művészetek csak egy megnevezés. Itt maga, hogy is mondjam, az átélési élmény, a zenével, a festészettel való kreatív foglalkozás talán. De én inkább úgy gondolom, hogy mert a kutatások azt nézték, hogy ezek igazi művészettel foglalkoztak, tehát megélni, hogy Isten igazából, nem is az, hogy magas művészet, hogy mondjam, tehát hogy a standarden elfogadott, vagy mit tud, általánosan elfogadott művészeteket azért értik, vagy azért szorítózott erre a kutatás, mert ha valaki egy kicsit is műértővé válik, akkor az valahogy a világot máshogy látja, érted? Tehát, hogy is mondjam.
1: Ez inkább akkor egy vizuális dolog.
2: kialakul a szép érzéke, stb. De zenében például ugye az aktív közreműködésed, hát te nagyon jól tudod, hogy milyen élmény volt nekünk, mikor, mit tudom én, Csegén ugye egy éjszaka belecsaptunk a húrokba, és a végén már összeülekeztünk, annyira élveztük azt.
1: Igen. Na, ezek nagyon nagy eufórikus élmények. Ezek.
2: Igen, pedig hát a szomszédok azok nem így élték meg ezt a dolgot, de igen.
1: Tehát szar volt, mi jók voltunk, igen.
2: Igen, így van, tehát az élmény van. Itt érnénk ki arra, hogy mi az igazi művészet. Hát mi ott csináltuk.
1: Vokciga elfutott.
2: Először elengedtük a helikoptert a szomszédba, azt utána belecsaptunk a művészetekbe.
1: Ez így van. Most, de elfogytak a percek.
2: Oké, rendben.
1: Vokcika, na, de ez izgi volt, köszönöm szépen. Évit mindjárt megkérdezem, hogy ő milyen művészetet művel.
4: Köszi, Voga.
2: Gyerekek, semmi gond, reszelem kutyám.
1: Reszel.
2: Tovább az üveg kutyám farkát, és ez.
1: És találkozunk nem sokára. Puszi, csőkutya a farok.
4: Szia, Voga.
2: Csőkutya.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti kékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
9: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
13: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség. Vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometre miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddi félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
15: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a luházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
14: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást.

0: napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged. Délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg. Egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M3-as autópályán Vásárosnamé felé 60 térségében új terelést építettek ki. A 62-es és a 70-es kilométer között a forgalom a belső sávon, valamint a szemközti oda a belső sávján halad, az Ecset pihenő helyet pedig lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton ma több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás lezárásokra kell készülni burkolatfestés miatt. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között félpályás korlátozás van, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Műsor Best Of.
1: Sziasztok, Attila vagyok, mára is összeválogattam nektek az elmúlt időszak kedvenc pillanataimat.
2: Jó, gyerekek, lányok. Nagyon kíváncsiak, hogy mit váltok ki, azt mondom nektek, egy férfi név lesz, és ez általában hatni szokott a nőkre. Lenny Kravitz.
3: Jaj, igen.
2: Ugye?
3: Gyönyörű.
4: Imádjuk. Igen, ez egy félistene pasi. Ezt szoktam mondani.
2: Kívülről belülről.
4: Igen.
2: Tehát igen. Egy olyan pasi, akire azt mondanád, na, ezért, hogy szoktátok mondani, berugnám az ajtót, vagy mit?
3: Mi
2: a mondás ilyenkor?
5: Minden, csapkodnám az ajtót.
2: Ja, csapkodnám az ajtót.
5: Mindent.
3: Még ezeket nem ismerem, de meg szerezném.
2: Jó, oké, nem, oké, és köszönöm az őszinteséged, Évi. Tehát, hogy...
5: Szükség lesz rá továbbiakban
2: is. Van-e te is így érzel? Mi az, ami tetszik benne?
4: Abszolút, nekem nagyon tetszik a kisugárzása, és egyébként a tested gyönyörű.
2: Tehát, ez Obelixre is igaz, tehát...
4: Nem igaz.
3: Hát hogy lenne
4: nem, hát hogy lenne
2: a Obelixnek a kisugárzása? Hát azért... Na,
4: és
2: minden,
4: hát a teste milyen, viszont az ő teste, a Lenny Kravitz teste, az tökéletes. És
2: csak a testtel foglalkoznak.
4: Nyilván az az első, ami szemben bejön veled, és amikor mondtátok, hogy tudtam egyébként, hogy 60 körül van, de amikor mondtátok, hogy 60 fölött van, hát én is arra gondolok, hogy egy ilyen 40-esnek.
5: De milyen ember a személyiségével, mi van, az nem számít semmit?
4: Hát figyelj, most már normális.
3: Régen gázusa volt, igen, ugye, amikor elkezdte, és akkor ugye sztár lett belőle, de nyilván most már elindult egy ilyen komolyabb önismereti úton, és látszik, aha, a nyilatkozataiban, hogy pontosan, egy ilyen érett férfivá vált.
2: Igen, egyébként velem egy idős, 2 hónappal fiatalabb talán, és gondolj bele, hogy ő tényleg 20 éve fiatalabbnak néz ki, tehát elképesztő manus. Egyébként augusztus 2-án jön Budapestre, csak mondom, hogyha akartok valahol.
3: Még nem hívott.
2: Ne, hát nem az, csak valahogy... Four Seasons előtt picit stázsálni.
4: Tekeregjünk ott.
2: Így van.
5: Megmutatod az aranyadat neki, Évi, élmedet.
2: Igen. Na, gyerekek, Lenny Kravitzről mindenki azt gondolja nyilván, hogy ilyen adottságok mellett, és tényleg minden nőnek ez a reakciója, elképesztő, hogy egy óriási nőcsábász, és egyébként van valami ebben, mert az élete során volt egy pár nagyon-nagyon komoly nő. Élete nagy szerelem egyébként Lisa Bonet. Lisa Bonet-t láttátok már?
5: Ó, gyönyörű, igen.
2: Gyerekek, aki látta az Angyal Szív című filmet, amiben ugye Mickey Rourke a másik főszereplő, és Lisa Bonet, hát tényleg olyan gyönyörű nőt alig látsz. És vele, vagy tőle van közös gyerekük, Zoe Kravitz.
4: Aki szintén gyönyörű.
2: Szintén gyönyörű, így van. Szóval Lenny Kravitz még együtt volt Nicole Kidmannel, Vanessa Paradis-val. Vanessa Paradis az, akinek közös gyereke van Johnny Deppel egyébként.
5: Ő is gyönyörű.
2: Ő is gyönyörű. Akkor Kylie Minogue-gal ő is gyönyörű volt, vagy most is az egyébként.
3: Igen.
2: Szóval a lényeg az is, hogy biztos egy csomóról még nem is tudunk. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy azt gondolom, hogy mindenki érti, a lába előtt hevernek a nők. És ő, Lenny Kravitz, 10 éve cölibátusban él.
4: Oh.
5: 10 éve, tehát 52-53 éves kora óta
2: kezdte el. Igen.
5: Tehát lehet az, hogy mondjuk 52-53 éves koráig ez annyira meg tudta élni, hogy azt mondta, hogy ő amit lehetett ebből, kihozott ebből a...
2: Te ezt el tudod képzelni, hogy férfi vagy, férfi társ vagy.
5: Én nem.
2: El tudod képzelni azt, hogy annyira kilőtted magad, hogy már többet lőni nem akarsz?
5: Én nem, ezt nem, totál nem tudom elképzelni, de nem is vagyok Lenny Kravitz. Tehát lehet, hogy neki olyan lehetőségei voltak, hogy nem tudom.
2: Hogy elég volt, tehát ennél följebb nem megy.
5: Nem tud, nem talál.
2: És ennél már csak a lejtő indul el. Picit már ráncosodik a Kylie, picit már a Lisa Bonet is alig jön, mert már a gyerekünk kiköltözött.
3: Oké, de választhatna fiatalabbat. Tehát ezzel a kinézettel neki nem
2: persze,
3: kell a 60-asok.
2: Téged is megkaphatna. Hát te mondtad.
3: Hát, augusztus 2-án jön. Miért csoda kihívás lenne, nem?
4: Igen, szóval, igen, de most már ő a minőségre vágyik. Tehát, igen.
2: Tehát ezek minőségtelen cafkák voltak.
4: Nem vette.
2: Figyel. És most már végre jöjjön be, igen, a minőség.
4: Úgy döntött, hogy ő bárkit megkaphatott 50 éves koráig, és most már szeretné azzal eltölteni az élete hátralévő életét, vagy részét, aki a társa is tud lenni, meg mindenben mellette.
2: Ezt értem, de addig miért nem...
4: Nézd, mert addig bulizott és élt.
5: Igen.
4: Ja, és most már meg úgy van vele, hogy nem tudom. Tehát,
2: hogy
4: nem
2: mindig akar... bulizni ahhoz, hogy koitusz legyen, már elnézést.
4: De
5: én is
4: tudom.
5: Megtanultam pár éve.
2: Gyuri, ezt kell. Én mondtam neked.
5: Ja, azóta
2: mindig próbálom. Elmész bulizni, azért koitusz reményében, és mondtam neked, nem kell ahhoz bulizni, hogy koitusz legyen.
5: Igen, 2 éve mondtad, és azóta...
2: És azóta... Nem csak az Anett mindig összeköti. Tehát, hogy minőségi nő, te az vagy?
4: Igen, én azt gondolom.
2: Te minőségi nő vagy?
4: Igen. Uh-huh. Jó van, nem kell egyetértened velem. De én azt gondolom, hogy igen.
2: Én elmondom, hogy mit mondott Lenny Kravitz erre, vagy mit mondtak róla. Azt mondja, Lenny azt mondta, hogy ez egy szándékos döntése volt. Ez egy szellemi utazás azért, hogy elkerülje a hétköznapi szexuális találkozásokat és fegyelmet gyakoroljon. Ezzel szeretné megtörni a hűtlenség ciklusát, amelyet gyerekként látott az apjánál. Tehát állítólag látta, hogy az apja állandóan hűtlen volt és félrelépett, és ez gyerekként valahogy ez neki ilyen traumatikus.
5: Ez 50 éves kora felett jött neki ez, hogy ezt a ciklust szeretné
3: megtörni. Gyuri, miről beszélsz? Miért 30 évesen szerinted valaki gondolkodik, hogy mit csináltak a szülei? Vagy mit rontottak el? Hát meg kell érni rá.
2: És olyannal szeretné ezt megtörni, aki egy igazán mély kapcsolatként áll majd mellette. És ez ugye az a minőségi nő, amit Annette így fordított, ez 10 éve nem történt meg. Na, nézzük a mi cölibátusainkat. Csak az, hogy volt-e ilyen. Évi, te állsz Lennyhez a legközelebb. Ugye te cölibátusban élsz, vagy nem tudom.
3: Igen, cölibátusban élek.
2: De te azért élsz cölibátusban, hogy senki ne nyúljon a te aranyodhoz, mert az aranya tiéd, vagy azért, mert nem akarod, hogy más kénye kedve szerint szórakozzon a testeden.
3: Ez az utóbbi is nagyon jó, tehát én nem akarom, hogy itt szórakozzanak a testemet.
5: Igen, te nem szereted ezt az önfeledtséget.
3: Nem, érted, én nem egy benzinkút vagyok, tehát, hogy én
2: értelek.
3: De érted, amit mondok, nem?
2: Értem.
3: Én szeretem az értékes, tartalmas kapcsolatokat, és azt keresem, hogyha végre egyébként hasonló gondolkodása, mint Lenny. Tehát odaadni annak, aki megérdemli. Mert különben úton útfélen odaadhatnám bárkinek.
5: Uh-huh. És van spirituális háttered egyébként?
3: Hát ez az.
5: Ez mind?
2: Ez a spirituális háttered?
3: Hát most ez.
2: Most
3: ez.
2: Ezt most loptad Lennytől.
3: Nem, de hát most érted, te mondtad.
2: Te spirituális háttered a Borsban jelent meg tegnap. ott olvassuk a Lenny cikket.
3: Igen. De tehát én tényleg egyébként nem szeretném mindenkinek odaadni magamat.
2: De miért úgy kezded, hogy odaadni magadat? Ez egy élvezeti faktor.
3: Nektek.
2: Igen. Nézd, hogy neked nem.
4: De nem más az élvezet.
2: Más baj van.
5: Teljesen.
2: Ő nem élvezi. Nem élvezi.
5: Akkor holnap, ez a holnapi hetes téma lesz.
2: Igen.
3: Hogy élvezem?
2: Cölibátusban vagyok, mert nem élvezem.
5: Mint egy Mónika Show téma.
2: Na jó. Igen, mondjad?
3: Na, de a lényeg az, hogy tényleg nem, tehát nem szeretném elaprózni. Mert azon már túl van az ember.
2: De ez volt, hogy elapróztad?
3: Nem apróztam el, de jó ez így.
5: De ez az odadom magam, ez annyira furán hangzik, mert ezzel te is kapsz, ez neked is jó nyelvet, hogy ebből nem elvesznek belőle.
2: Igen, de Gyurival mi se úgy voltunk ezzel az elmúlt időkben, hogy odadom magam, hanem hogy...
3: Hát te bedobod magad.
2: Bedobom magam, elveszem, ami az enyém.
5: Ő is elveszi, ami az övé.
3: Na, ezekért a szavakért, ezektől rossz, hogy elveszem, ami az enyém, nem a tiéd.
2: Neved már komolyan.
3: Az aranyom nem a tiéd.
2: Neved már komolyan. Hát igen, te úgy őrzöd, mint az aranyérmedet. Lehet, ott is van. Ott van?
5: Most
2: ott
5: is.
2: Hol a sejjempánt? Hol ide, meghúzom.
3: Nem ott van.
2: De mindig veled van, csak nem látjuk.
3: Nem tettem.
5: Biztonságot ad.
3: És tényleg ezt nyilatkozom mindig vele.
2: Jó, ez egy metafora. Az Évi aranya az egy metafora, mert ugye, na mindegy, értitek. Anett, rólad, ugye nem tudunk semmit Gergő óta és Csabi között.
4: Igen.
2: Az egy cölibátus volt?
4: Hát volt benne olyan időszak, igen.
5: Ami hát mi volt ez, amit felölelt?
4: Hát jó pár. Uh-huh. De nyilván volt közte két olyan kapcsolat, ami komolyabbnak tűnt, de aztán a végén az se, tehát nem jött össze. De hogy ilyen egy éjszakás, vagy ilyen hirtelen jött bulis kapcsolataim nem voltak.
2: Igen, a bulihoz kötöd. Úgy látszik téged, azzal lehet. Hát valószínűleg egy pár vodka spritz, aztán...
4: Nem lehet, pont ez a lényeg. Tehát, hogy nem lehet, de hogy a környezetemben élők ugye ezt mutatták, tehát, hogy ilyen könnyen voltak barátok, akik így könnyen adták magukat is, és amit te mondasz,
2: ők
4: hogy...
2: Ők megbánták, ők most szomorú, csúnya emberek lettek?
4: Nem, van olyan, aki megbánta, igen.
2: Mit mond ma?
4: Hát, hogyha tehetné, akkor máshogy csinálta volna.
2: Mit vesztett?
4: Például...
2: A méltóságát?
4: Hát a maga szemében azt gondolom, hogy másmilyen embernek tartja magát. Igen. Könnyen
2: ezek nők, akikről beszélsz?
4: Nők, igen. Hát természetesen. Uh-huh.
2: A Gyuri hát milyen személynek tartja magát szerinted?
4: Ő szerintem ő nagyon elégedett magával. Ő semmit nem bánt meg az életében.
5: Jól ismersz.
4: Igen. Tehát ő aztán a végképp bármit csinált, azt mindent vállal.
3: Igen, Gyuri ilyen önelégült.
2: Nem tudom, hogy önelégült, de nekünk is megvoltak
5: ezek a fogalmak.
2: De nekünk is megvoltak a cölibátusaink, hogy nem? Ne, mi volt ne. A leghosszabb cölibátus?
5: Hát négy nap. Négy nap.
2: Jó, akkor te nagyon kapkodós vagy. Nekem volt hát két hét nem, de
5: Másfél. Tíz nap.
2: Igen.
3: És ezen a tíz napon is
2: de akkor elutaztam Grúziába.
5: Két nap volt oda az út, két nap vissza. Így könnyű.
2: Így könnyű cölibát.
5: Lettél volna az én helyzetemben.
2: Te hol voltál otthon?
5: Otthon, négy napig.
2: Négy napig otthon, és nem.
5: És semmi.
2: És ez egy magadra váró cölibátus, vagy egyszerűen rosszul jöttek ki a Tinder a dolgok?
5: Rosszul jöttek ki a dolgok. Elromlott a telefonom.
2: Na mi van, most senki ez nem akar már részt venni ebben a témában?
5: Te mit tanultál ebből? Mert mi is tanultunk spirituálisan.
3: Mesélj, hogy
5: te mit tanultál ebből spirituálisan? Milyen pozitív dolgokat éreztél ebből a tíz napból?
2: Nem volt tíz nap.
3: Hát azt mondtad körülbelül.
5: Hát ez ebből a grúz utazásból.
2: Csak hülyéskedek, nem voltam Grúziában.
5: Azt hittem, nem volt az tíz nap.
3: Melyik volt a te legtöbb nap? Az mennyi volt? Körülbelül tíz, neki négy. Mit igen. tanultál rajta, amit Lenny Kravitz 10 év alatt nem tanult meg?
2: Én nem nagyon tanultam.
5: Nem tanultál?
2: Mit kellett volna tanulnom?
4: De például én, amikor...
2: Hát beszélj te, a bölcs barátnőidre, én itt tanulhattam volna.
4: De persze, én azt mondom, hogy amikor én...
2: Azt hittétek, nekem... megtisztulva érzem magam?
4: És... Képzeld el, hogy azt gondoltuk, hogy ilyenkor jobban megismeri az ember önmagát és az értékeit, és tudom, hogy ez ilyen nagyon a te szemedben nagyon nevetségesnek tűnik, de igenis jó ez az időszak
5: arra. Én is azt éreztem, hogy megismertem az értékeimet, önmagam. Tehát abszolút.
2: És aztán elindultál a városba, felvetted a cipődet.
5: Ez a nap péntek este.
2: Na, most már négy nap
3: és
2: elmúlt.
3: Gostuba
2: megyünk
3: várnak.
2: A bolyra.
5: A küldetés az küldetés.
2: Istenem, gyerekek. Aha. Na mindegy.
4: Látom, nem tudtok vele azonosulni.
3: Semmivel.
4: Tehát, hogy nem
2: érzi. Szerintem szemben megy a természettel. Tehát én nem tudom Lenny Kravitz mit csinál, és azt sem tudom, hogy Lenny Kravitznél az történik-e, hogy 50 fölött a libidó hanyatlik, és azt mondja, hogy jó van, akkor most izé. Vagy ő tényleg azt gondolja, hogy a szexualitás az valamiben megakadályozza őt, valamilyen fejlődésében.
4: Hát én szerintem az utóbbi. Én azt gondolom, hogy még szerintem, hogy megakadályoz. És amit írta is, hogy az apja által most tisztult meg, most látja pontosan, hogy mit művelt az apja, és ő nem akar olyan lenni.
5: Tehát ez tényleg természetellenes. Hát képzeljétek el, az az ember, akire lépten nyomon ragadnak a nők. Tehát nem az, akin átnéznek.
2: Hihetetlen.
5: És igen. Ezt így csinálja.
2: Hát ez olyan, mintha te ott ülnél a cölibátusodban, és ott Zuglóban, és ott a helyi Liza Bonet, meg a helyi Nicole Kidman állandóan csöngetne nálad.
5: Hát igen. Tehát ez nem...
2: De most, ó, bocsánat, cölibátusban vagyok.
5: Ezt nem lehet.
2: Hogy?
5: Nem lehet. Nem lehet.
2: Nem, ez abszolút nem megy. Neked volt már olyan, Gyuri, hogy valahogy a cölibátusodat nem sikerült betartani, volt nálad egy nő, majd elment a nő... kattan a zár, és nagyon szégyelted magad utána.
5: Volt. Amikor azt mondtam, hogy bárcsak aludtam volna inkább, a franc egye meg, ez nem érte meg ez a dolog.
2: Évi most szörnyűködik, csak mondom a hallgatóinknak.
5: Hát a cölibátusom a megtörése nem érte meg, érted? Mert nem ő volt az igazi.
3: A négy napos cölibátusod, ugye?
5: De te is, bocsánat, te többször mondtad nekem, hogy vágysz mély kapcsolatra. Ugye annyiszor ültél mellettem a padon, sóhajtoztál az elmúlt években, és mondtad, hogy ó, tesó, de vágyom már a mély kapcsolatra.
2: Dobáltam a hattyúkat, igen, emlékszem. Milyen padon? Füreden voltunk,
5: nem? Füreden, igen. Arra, jól emlékszem.
2: Csak kellett valami helyszín a hattyúkhoz, igen. Mondta, hogy Gyuri, én most mélyponton vagyok, cölibátusban vagyok, és hattyúkat dobálnék.
5: Mégsem mondhatod,
2: hogy tesó, nincs autóm, de menjünk le Füredre.
5: Mégsem mondhatod, hogy Bosnyák téren a padon dobáltad a hattyúkat.
2: Igen.
5: De, tehát, hogy igen. És képzeld el azt a helyzetet, így most ebben a helyzetben, hogy mondjuk ott vagy az Amalfi parton, nyaralsz, egy könnyű lemvászon, ingben fúj a szél, ott van egy aperol spritz a kezedben, és odaül mellé Dua Lipa.
2: Ah, jó van már, tessék, jó.
5: Odaül mellé Dua Lipa. Jó van már, na ne.
2: Miben vagyok, cölibátusban vagy? Cölibátus. Vagy csak be vagyok?
5: Cölibátusban vagy, cölibátusban vagy. Mindkettőben vagy akkor.
2: Tehát be vagyok. Szóval és cölibátusban vagyok.
5: És a Dua Lipával szóba elegyedtek, és egyre szimpatikusabbnak talál. Érzed, ahogy rezonál, és fogynak az aperolok. 8-10, elpördült már. 8-10 aperol, és akkor a Dua Lipa azt mondja, hogy ó, hát olyan jó lenne megnézni a hotelszobádat, ha már itt vagy Amalfi parton, milyen a kilátás. És nem rejti véka alá, hogy ő ki akarja használni a testet, tehát nem akar többet, ki akarja használni a tested. De ott
2: ez akkor, hogy mondja a Dua Lipa?
5: I want your body. Ilyen tök egyszerű, nem tudom félreérteni.
2: Igen, és követ a szálló.
5: Tehát, de, hogy... de ez az, hogy te mit mondanál, mit tennél ebben a helyzetben, mit mondanál neki, cölibátusban vagy?
2: Mondj valami mélyet, Dua.
5: Milyen mélyet?
2: Hát én mélységet akarom megtalálni, azt fogadtam, hogy egy mély nő fogok kivételt tenni.
5: De a buddy-t akarja, csak ő nem.
2: Ezért, mert nem akarom, hogy a buddy-mat kihasználja, jó. Ezért várok tőle valami bölcsességet.
5: I mélység. Love you.
2: Jézus Mária. De miért vagy elszörnyedve?
3: Azért, mert azt mondja, kérek tőle egy mélyet. A mélység az nem hangom.
5: Nem félérteted, Évi, nem olyan mélyet.
3: De most, nem normális.
5: Te most más mélyre gondolsz. Nem, ő lelkileg mélyet.
2: Most ki melyik mélyben van? Bocsánat. Mert te a mély hangra asszociáltál, én a mély spirituális szellemi mélységre, a Gyuri meg testi.
5: Nem, akkor nincs félreértés, akkor mehetünk tovább.
3: Meg vagyunk.
5: Minden oké. Okay. Szóval, hogy engednéd? Engednéd, hogy elvegye a cölibátusodat?
2: Latika persze, bólogat. Hogy engedném, hogy elvegye a cölibátusomat. Hülye vagy?
5: És nem is szégyelni?
2: De szégyelem. Most is szégyelem, hogy mondom. Elvéskedj már.
5: És bevallanád nekem például, hogy ezt megtetted?
2: Te kim vagy, bocsánat.
5: Hát akivel dobáltad a Bosnyák téren a hattyúkat, és bevallottad, hogy mélyet akar. És mégis oda dobtad magad.
2: Te ez elmondanám, hát olyan Dua Lipa olyan mély volt. Na jó. Nem. Jó, Gyuri, akkor te hajlandó vagy, ez egy fordított dolog. Hajlandó vagy a pénzért cölibátust fogadni?
5: Természetesen.
3: Hát a spúr,
5: köszönöm, láttam a kérdést.
3: A legnagyobb spúr a világon, hogy ne örülne egy kis fizetésem.
5: Hagyd a főnöködet beszélni.
2: Jó, 50 000 dollár egy év.
5: Aha.
2: Cölibátus.
5: Aha.
4: Uh-huh. Ez vállalható.
5: Egy év, jó. 50 000 dollár, mennyi nagyjából?
2: Tudtam, hogy forintosítani fogod. Ez annyira proli.
5: Annyira proli. Azért jó tisztázni, mert árfolyamok ilyenek, mennyi az annyi.
2: Hát mit tudom én, hát menj a Nemzeti Bankhoz. Biztos ki még tartottak ott egy táblát úgy, az árfolyamok.
5: Úgy dílesz, hogy nem is akarsz tízért, mondjad? 2 millió?
2: 50 000 dollár azért annál több.
5: Istenem, milyen pénzügyi tanácsadom, a 20 millió. Oké, nézzük, 20 millió, jó. Oké, 20 millió egy évre, jó, megbeszéltük.
2: 50 000 dollár inkább, jó?
5: Fogalmat sincs, mennyit akarsz adni mi?
2: Hát 50 000 dollár az inkább mennyi, az inkább a 15 millióhoz van közel, mint a 20-hoz.
5: Ja, akkor már ezért, na. Még ezért ragaszkodok.
2: Ezért ragaszkodok az dollár árfolyamhoz, igen. Tehát ennyit kapnál, és egy évig semmit.
5: Oké.
2: De még magaddal sem.
5: Na menj már.
2: Mondom, 50 000 dollár, jó. De 50 000-ért vállalnád?
5: Jó, tegyük fel, vállalom.
2: Jó, 50 000 dollárért vállalnád-e úgy, hogy minden nap megetetek veled egy viagrát?
5: És ez miért lenne ez jó neked? Ne haragudj, hogy itt így járkálok, hogy itt be vagyok.
2: Tudnánk röhögni rajtad.
3: Igen, aha. Meg ez az önismeret.
2: Ez az önismeret, ez az út, igen.
5: Hát ez önismeret.
2: Az út a végtelenbe. Vállalnád-e 50 000 dollár és naponta egy viagra?
5: Vállalnám.
2: Jó. Most 50 000 dollár, milyen sűrűn jársz edzeni?
5: Hát egy heti kétszer.
2: Heti kétszer, és utána beülsz szaunázni, ugye? Aha. Jó, 50 000 dollár, minden nap meg kell enned egy viagrát, és a szaunában mindig beül melléd mesztelenül Tolvaj Reni.
5: Az első ilyen beviagrázott szaunázás után még bemerülni a másodikra is, ezek szerint?
2: Nem, még nem beszéltünk vele.
5: Jó.
2: Csak hogy neked elméletben.
5: De hát nem. Fogd meg az 50 000 dollárodat, csinálj valamit akarsz.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra.
1: Ez a Bocskor!
0: Bocskor Best of.
2: Farkas Berci országjáráson volt, írja valaki, és hozzánk Lőrincibe, a könyvtárba is eljött, 4 kilométert gyalogoltam gyerekként. A Távcső világa című jó vastag nehéz könyvvel, hogy aláírja. Mai napig megvan a könyv, mindkét helyen aláírta, ahol a fotója benne van, Andi. Ezzel kezdeném ezt az órát. És ugye tegnap valahogy szóba került Farkas Berci, sokszor szóba került tegnap is, és ugye megemlítettük, talán az évforduló volt.
3: Igen, a reggeli évfordulókban beszéltünk először róla.
2: Hogy 1980. június 3-án érkezett vissza a világűrből, ő és a parancsnoka Valerij Kubaszov. Ez volt a Szojuz 35-ös. És aztán az egyik hallgatónk írt egy közepesen hosszú SMS-t, Márti egyébként, hogy egy nagyon kedves gyerekkori emlékét szeretné megosztani velünk, ő ugyanis találkozott Farkas Bertalannal és Valerij Kubaszovval, méghozzá úgy, hogy ők 1980. június 16-án Budapesten, hát nagyjából hasonlóan, mint a moszkvai események, egy ilyen diadalmenettel és óriási ünnepléssel, vagy ünneplés közepette jöttek be a Ferihegyi repülőtérről a városba. És ez a konvoj, ez haladt, itt most látjuk a képeket, egyébként nézd meg, vitat, hogy mi volt akkor. Ez a konvoj haladt az Üllői úton, a Kiskörúton, egy nagy ilyen, egy csajka kabrió, tehát lehet így mondani, ez az autó, ez a csajka, ez egy csoda, és ennek egy nyitott verziója, és abban állt Kubaszov, Farkas Bertalan, és ugye katonatisztek vezetik, magyar zászló, mögötte Mercedesek, és gyakorlatilag az egész ország kint állt, és integetett nekik. Ez itt a baj, most a baj csinál, kanyarodnak be, nem tudom, hogy egyiket.
4: Elképesztő, mint az amerikai filmekben amúgy, tehát ő tényleg nagyon durva.
2: Igen. És én azt mondom, hogy akkor azért mi gyerekek nagyon-nagyon sok mindent gyűlöltünk abból a rendszerből, vagy szinte mindent, főleg ezeket az állami felhajtásokat, de Farkas Bertalan más volt. Ez az űrrepülés, ez más volt. Hát ez a Manus, ez egy akkora sztár volt, és egy akkora öröm volt mindenki számára ez a dolog, meg büszkeség, és tudjátok, pólók, matricák, relikviák, az LGT írt egy dalt, tehát, hogy annyi minden volt ezzel kapcsolatban, ami olyan szépé tette akkor ezt az emléket, vagy eseményt, és na, amit mondani akartam, mert ugye Mártiról beszélek itt, hogy ő, képzeljétek el, azon gyerekek közé tartozott, őt kislányként erre az ünnepségre elvitték, hogy ő adja át a virágot Farkas Bertalannak, illetve Valerij Kubaszovnak. És ez ilyen volt régen. Tehát abban a rendszerben, hogy bármikor jött egy államfő, akkor annak a kezében nyomott egy gyerek egy virágot. Tehát ezt az élményt ma csak Észak-Koreában kapod meg. Tehát, hogyha téged meghív Kim Jong-un, akkor biztos lehetsz benne, hogy a gyerek odalép hozzád, egy kis koreai kislány, és ad neked egy virágot.
3: És el kell fogadnom.
2: Ez illik. Hát,
4: tehát sajnos ez már kihalóban van a világon máshol. Ez a, igen, ez a szép hagyomány.
2: Ez a szép hagyomány, ez nincs már meg. De akkor ez így volt, és nem tudom, te kitől kaptál utoljára, és mit Páltól kaptál utoljára a virágot, amikor az aranyat nyerted, nem?
3: Igen, tőle. Azóta se senkitől.
4: Nem vitt így körbe? Nem vitt körbe a Skoda Super B-jével, vagy tudj beleintegetni?
3: Nem, föl akartam állni a szélkocsiba, de bevertem a fejem.
2: Na, és én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez az egész hogy történt, de még mielőtt Mártit kapcsolnánk, az erről szóló TV közvetítésnek egy részét megmutatjuk nektek, és a legvégén van a kis csemege, a kis bombon, figyeljetek!
5: Csak nem 2 évtizeddel Gagarin után, 1980 májusában az Interkozmosz program keretében feljut az űrbe az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan. Visszatérésekor hatalmas tömeg várja Budapesten őt és parancsnokát, Valerij Kubaszov ezredest. A koreográfia kísértetiesen hasonlít Gagarin ünneplésére.
6: Az űrhajósok a nyitott csajka gépkocsin a Ferihegyi fogadásról a Kossuth Lajos térre hajtanak. A fellobogózott Üllői úton, múzeum és tanácskörúton tízezrek ünneplik a közös kozmos sikerhőseit. Az űrhajósok fogadására megjelenik Kádár János, akinek Farkas Bertalan tesz jelentést az űrrepülés teljesítésért.
7: Kádár elvtárs, Farkas Bertalan űrhajós százados, tisztelettel jelentem. Pártól, szeretett népemtől kapott megtisztelő feladatot becsülettel végrehajtottam.
5: délután az űrhajósok meglátogatják a cseppelműveket, ahol a magyar ipar külföldön is megbecsült termékét egy-egy cseppel kerékpárt kapnak ajándékba.
2: Ezt nem hiszed el. Ezt nem hiszed el. Azért az állami ajándék másképp nézett ki régen.
3: De még legalább volt mit adni.
2: De jó, de Bertal, amíg hazabringázik, érted? De Kubaszov, az hogy viszi az a bringát? Azt a mindenit. Képzeld, amikor megnyerettek a nyitott csajkával a csepeli, nem tudom milyen műveknél, bringa műveknél, és akkor... Na, és itt egy bicikli.
4: Hát ezután megérte ezt a biciklit bárkinek megvenni, hát figyelj.
2: Szóval azért, és ami a magyar ipart, ugye, az egész világon híresítette, ezek szerint az a bicikli.
4: Farkas Bertalan ezért a bringáért felment az űrbe. Azért ez nagy dolog.
2: Atya, úristen. De gyönyörű volt, nem?
3: Igen.
2: Na, és most ebben a hangulatban, akkor egyébként 11 éves volt Márti, aki itt vár a vonalban, és kíváncsi vagyok, hogy neki milyen emlékei vannak ezzel a nappal kapcsolatban. Szia Márti, jó reggelt!
8: Jó reggelt, szervusztok!
2: Szia! Na milyen volt hallani ezt a tévéközvetítést? Nem tudom, hogy ezt akkor hallottad-e, vagy utólag láttál-e ilyen felvételeket?
8: Hát akkor ezeket a híradóban, amit lehetett megnézni, ezt természetesen megnéztük. Utólag próbáltam ennek már utána járni, mert nem csak őket, hanem más elnököket is fogadtunk a repülőtéren, de igazából nem találtam nyomára, vagy nem akadtam nyomára ezeknek az archív felvételeknek.
2: Aha. Na jó, de erről is beszélünk, hogy másokat is fogadtatok, de neked egyébként ez egy nosztalgikus emlék, megdobban a szíved, vagy inkább úgy voltál vele gyerekként, hogy legyünk túl ezen?
8: Nem, nem. Mindenképpen büszkeségként éltem meg. És hozzátartozik, hogy én apa nélkül nőttem fel, nekem nagyon korán meghalt az apukám, és ezért azt gondolom, hogy mindig másképpen néztem a férfiakra, és itt ez is annyira megtiszteltetés volt, hogy oda a Kossuth térre minket választottak, mi mehettünk el, hogy átadjuk ezeket a bizonyos tokrokat.
2: Ez a kiválasztás, ez hogy történt? Tegnap valami ilyesmit írtál, hogy a ti sulitokból választottak gyerekeket. Miben volt a ti sulitok más, mint a többi? Vagy ez ilyen privilegizált suli volt, vagy ti kimondottan szép gyerekek voltatok, vagy miért?
8: Nem, én azt gondolom, hogy ez praktikusság alapon működhetett. A mi iskolánk egy hetes iskola volt, ma úgy mondanánk, hogy gyermekotthon volt, és ilyen neve, és akkor az biztos volt, hogyha megérkezett a fekete autó egy kisgyerekért, ott biztos volt egy kisgyerek, vagy az adott kisgyerek, akit aznapra kiválasztottak erre a feladatra.
2: De ez így ment, hogy megérkezett egy fekete autó a suli elé, és vitte egy kisgyereket?
8: Képzeld el, igen.
2: A tanárok kiadták, tehát ti benn alvósak voltatok ezek szerint?
8: Igen, igen.
2: És akkor jött a fekete autó, most kell egy kisgyerek, mert át kell adni virágot, nem tudom, Fidel Castro-nak, akkor ott valaki irányítottak, és beült az autóba.
8: Hát pontosan, igen.
2: Jézusom,
8: igen.
2: Azért ez... Jó, oké, na mesélj az érzéseidről.
8: Ezért értem tegnap, hogy ma már ez szürreálisnak tűnik, de ennek akkor ez volt a gyakorlata.
2: Tehát amikor például Farkas Bertalanékhoz mentetek, akkor ti ezt napokkal előre tudtátok, vagy aznap, hogy megint jött egy autó? Ez hogy nézett?
8: Nem, természetesen azért ez mindig egyeztethet volt az iskolával, és akkor persze én úgy éltem meg, hogyha én mehettem aznap bárkit fogadni a repülőtérre, akkor én mentesültem az óra látogatás alól, ott készülődhettem, állhattam a tükör előtt, készülhettem a hajamat, várva, hogy megérkezzen az autó. Akkor kimentem a kapun, beültem abba az óriási autóba, hol Volvo-ba, hol Csajkába, ami azért akkor luxusautónak számított.
2: Hát abszolút ne viccelj.
8: Nagy volt. Igen, és ott a hátsó ülésen egy pici gyerekként, tehát így ezek az emlékek rendkívül élénkek.
2: De jó, de egyébként, na mindegy, mert ugye én, meg sokan vagyunk ezzel a hallgatók is, ugye a másik oldalon voltunk, mi ezt tévében néztük, vagy esetleg ott álltunk valahol a bajcsin, vagy álltak valakik, én nem voltam ott, és integettek, de hogy ezt te meg belülről élted meg. Azt mondtad tegnap, hogy ugye ketten voltatok, ha jól emlékszem, és egyikötök adta Farkas Bertalannak a virágot, a másikotok Valerij Kubaszovnak. Ez igen, ki osztotta be, vagy ez hogy?
8: Egymás között, uh-huh. És én akkor bevallom őszintén, egy kicsit el voltam keseredve, hogy én nekem kubaszod jutott, de tényleg, mert egymás mellett a két fogadandó személy, azért nekem így az ízlésemnek Farkas Bertalan sokkal inkább közelebb állt, és én szívesebben szerettem volna neki adni, de a barátnőm győzött. Ővé lett Farkas Bertalan, én pedig beértem kubaszóval, azt a beértemet természetesen idézőjelbe teszem.
2: Világos. Figyú, ti, mert ugye volt egy, ők megérkeztek repülővel, gondolom Moszkvából, a reptéren is fogadta őket valaki, meg benne a városban, a Kossuth téren is. Miben volt más a reptéren meló, mint a Kossuth téri meló?
8: Hát egyrészt abban, hogy a reptéri fogadások azok sokkal szüketkörűek voltak. Én ezen a napon nem a reptéren voltam, hanem a Kossuth téren, és ott elképesztő volt megélni ezt a hangulatot, amit az előbb bemutattatok és leírtatok. Arra emlékszem, hogy rengeteg ember volt, mindenki rendkívül vidám volt, elképesztően sütött a nap, mindenfelé vörös szőnyegek, katonák, és mi ott álltunk és vártuk, hogy megérkezzen.
2: Egyébként te is úgy élted meg, nem? Én azt gondolom, hogy mások nevében is mondhatom, hogy ez egy az összes ilyen kommunista állami ünnepség, meg mit tudom én, mellett, ami azért nekünk azért nagyon-nagyon nem tetszett, de hogy ez valami teljesen más volt. Tehát Farkas Berciék hazajövetele, ezzel az ünnepséggel, ez egy valós büszkeség volt, nem?
8: Mindenképpen, ráadásul ugye addig mindig külföldi delegáció fogadásához vittek minket, és végre valaki, aki magyar ember, és ő hozzá mehetünk, ez igen különösen eszenciája volt ennek az eseménynek.
2: Máté, számukra. Amíg vártatok Farkas Beltalan és Valérij Kubaszovra, ti hol voltatok? Tehát egy Volga hátsó ülésén, vagy valami épületben? Kaptatok egy traubi szolgát?
8: A parlament oldalsó bejáratánál vártunk, erre határozottan emlékszem.
2: Aha, és kaptatok valami kaját, zsíros kenyér, traubi szóda, valami?
8: Nem. Viszont ha már itt az ajándékoknál tartunk, egy ilyen óriási, rendkívül gely, mogyoros desszert, bombont kaptunk, ami annak idején ugye a drágább desszertek mindig a felső polcon voltak az üzletekben, és akkor ez mindig ott foglalt helyet. Nagyon szép kék csomagolása volt, úgyhogy mindig nagyon tetszett, hogy vajon milyen íze lehet. Hát nem volt annyira finom, de mindannyian kaptunk egy ilyen doboz desszertet, és ezt minden alkalommal, amikor a reptérre más fogadás alkalmában mentünk, ez mindig ott volt ajándékként.
2: Hát figyelj, ahhoz képest, hogy Farkas Bercék egy kerékpárt kaptak, mint hallottad, tehát ez nem is olyan rossz ajándék, hogy a kaptak, hogy jól majd. Igen.
8: Én az íze miatt voltam kritikus.
2: Elhiszem, igen, azt én is szerettem. Figyelj, és volt-e valami szöveged, amikor átadtad a virágot?
8: Hát alapvetően nem kellett megtanulnunk semmit, így a magunk szavaival örültünk, vagy én azt gondolom, hogy ilyenkor jellemzően olyan gombóc volt a torkunkban, hogy nagyon nem is volt mit mondanunk, idő se volt rá, tehát nekünk ennyi volt a szerepünk, hogy fogjuk a virágot, kedvesen, bájosan, tiszta szívvel képviselve a magyar ifjúságot átadjuk ezt a csokorvirágot.
2: Édesem, Kádár elvtárs ott volt a környékeden?
8: Persze, igen.
2: Ő szólt hozzátok?
8: Nem. Kicsit elszigeteltebbek voltunk. Nem, igazából velünk olyan nagyon nem foglalkozott senki. Az volt a lényeg, hogy legyenek ott kicsit, ma úgy mondanak, biodíszletek, akiknek a kezében virágcsokor van, és akkor kipipáltuk ezt a...
2: Egyébként mit tudsz arról, hogy Budapesten, hogy tényleg a reptértől egészen a Kossuth térig álltak az emberek, hogy ők biodíszletek voltak mind kötelezően kirendelve? Bár igen, valószínűleg ez volt. Azért magamtól én sem mentem volna, vagy... Nem voltam, de nem mentem volna magamtól, megnéztem volna a tévén, hogy ez erről tudsz valamit, hogy kerültek oda az emberek?
8: Hát gyerekként azt gondolom, hogy kevés információ került el mi hozzánk, vagy talán mi ezzel nem is foglalkoztunk, de én azt gondolom, hogy ez akkor esemény volt, hogy ezért az emberek maguktól is elmentek sokan. Kíváncsiságból.
2: Én is ezt gondolom, én sem tudom pontosan. Figyú, mesélted, hogy más államfők elé is delegáltak benneteket, vagy téged.
8: Igen.
2: Kikkel találkoztál? Kinek adtál virágot? Emlékszel-e még
8: erre? Hát a portugál elnöknek egészen biztos. Arra azt így nagyon megjegyeztem valamiért.
2: Tudnám, ki volt az, nem tudom már én se. Igen. Valami nagy kommunista vezér, Fidel Castro, vagy nem tudom, Gustav Husák, vagy ilyesmi nem volt?
8: Nem, hát biztosan voltunk, csak náluk, vagy az ő fogadásokon nem én voltam. Tehát nem én voltam az egyetlen állandó személy, hanem az osztálytársaim között mindig meg volt ez osztva, vagy így beosztva, hogy mikor ki az, aki fogadhatja az elnököket.
2: És egyébként a magyaros csokin kívül ti ezért más nem kaptatok, ugye?
8: Nem. Hát az emlékeket és ezeket most is úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetésben volt részünk, tehát ezt az élményt, ezt mindenképpen.
2: Igen, húha, Gyuri most itt meg előkereste, hogy Portugália elnöke 1980-ban António Ramalho Eanes volt, de nem tudom, hogy ez neked. Mondd-e valami, van-e ezekről az eseményekről neked valami fényképed?
8: Hát magánfényképünk nincs, hiszen ahogy említettem, én egyedül hagytam el az iskolát, tehát az iskolából se tanár, se rokonság, senki nem volt, aki minket fotózzon, tehát ugyan az MTV archívumából gondoltam, hogy vissza fogok keresni, vagy utána fogok ennek járni. Biztos van olyan fotó, ahol, ha nem is teljes egészében, de részben láthatóak vagyunk. Én nekem most ez egy célkitűzésem, hogy ezt megkeressem.
2: De jelenleg a birtokodban nincs ilyen.
8: Nincs sajnos.
2: Milyen érdekes. Márti, hát öröm volt veled erről beszélgetni. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük. Mondanál bármit magadról, hogy ma hogy élsz, mivel foglalkozol, van-e családod?
8: Hogyne, két gyermekem van. Egyébként egy zuglói óvodának vagyok a tagintézmény igazgatója.
2: Ó, de jó.
8: És éppen ezért érzékeny vagyok a GDPR-ra és arra, hogy hogyan kérünk a szülőktől bármihez engedélyt manapság, ahhoz is, hogy a fogoros belenézzen a gyermek szájába, és hogy akkor pedig senki nem foglalkozott ezzel.
2: Melyiket tartott helyesebbnek?
8: A sofőr bácsival. Hát azért ez a mai is túlzás már, tehát valahol a kettő között lenne, azt gondolom ennek a realitása. Egyébként a fiam is óvodapedagógusként dolgozik, úgyhogy ez még így érdekességként.
2: De jó, na jó, szuper. Nagyon jó kis család. Köszönjük szépen, Márti, köszönjük az emlékeket minden hallgatónk nevében.
3: Így van.
8: Én is köszönöm, hogy lehetőségem volt elmondani és megosztani veletek ezt az élményt.
2: Köszi.
8: Köszönöm, további szép napot
2: neked
8: mindenkinek.
2: Neked is. Szia, Márti, szia. Hát ez
3: jó, nem?
2: Komolyan mondom, öröm volt hallgatni.
3: Micsoda dolog.
2: Igen.
3: Ott lehet állni egy olyan rendszer, olyan kornak az érájában, amikor azt mi ugye nem éltük meg Gyurival, tehát nekem ez egy ilyen teljesen más dolog így. Ez a fél óra most nekem arról szólt, hogy egy olyan világot mutattatok, amiről csak hallottam.
4: Igen.
3: Tehát, hogy ugye mi nem voltunk ilyen kis dobosok, nagy dobosok, vagy nem tudom,
4: bele tudtuk képzelni magunkat, hogy megkör a történelmi pillanat közepében volt Márti. Tehát, hogy ez nem sok mindenkinek.
2: Ha a képsorokat látjátok, akkor láttátok, hogy ez mekkora őrület volt.
3: Meg abban az autóba beülni. Tehát, hogy most se ülök senki autójába, nem viszel senki hátsó ülésen, de hogy akkor ez milyen lehetett.
2: Igen, és ezt tényleg azért mondom, hogy mások is, akik fiatalabbak, ugye nem tudják ezt elképzelni, de tényleg, hogyha látsz ilyen képsorokat Kim Jong-unról, ez valami hasonló. Tehát, hogy az a fajta parádé, amit az a manus néha itt prezentál Fennyangban, nagyjából az volt akkor nálunk egy-egy ilyen eseményen, és ennek a közepén volt ez a pici lány, azzal a kis virágcsokorral, és élte meg az egészet. Óriási sztori.
3: Hát neki kellett volna a biciklit adni.
2: Egyiket én is azt gondoltam, hogy igen.
4: De most Farkas Bertán is jobban örült volna bombonyának, én Márti bombonyának.
3: Képzeld el az utazó társa, űrhajós társa, hogy örült volna, nem neki kell az a vinni.
2: Igen, egyet.
3: Bámoltatni
2: az Aeroflot 234-esén föl kellett izélt Csepelbringát.
3: Csepelbringát, ez honnan van?
2: Igen, én is azt gondolom, hogy Farkas Bercének bármikor meg lenne ez a Csepelbringa, ezt neki kellett volna adni Mártinét.
3: Nem?
2: Szegény gyerekek. Jól van, na, örülünk Mártinak. Most próbáljuk meg az iskolai szereplésekre kanyarítani a témát, és szerintem mindenkinek voltak ilyen kínos iskolai szereplései. Márti ezt nem így élte meg, hál' Istennek, de azért a gombóc volt a torkában, azt mondta, de volt-e nektek olyan, illetve a hallgatóktól is ezt fogom kérdezni, olyan iskolai szereplés, amit azóta is szeretnél elfelejteni, de hát nem lehet elfelejteni.
3: Nekem volt.
2: Na.
3: Képzétek el, én elsős koromban néptáncos voltam. És szerintem rettentő kellemetlen mozgással ugráltam ott a színpadon. De,
2: ezt akkor tudtad?
3: Hát nem, csak visszanéztem a videót.
2: Jó, az jó,
3: igen.
4: De átéléssel csináltad? Hát,
2: de rosszabb voltál, mint a társaid, kirívóan?
3: Ne, a szintünk se volt egy magas röptű, de hogy nem tudom, édesanyámnak volt egy ilyen vágya, hogy néptáncoljunk, nem tudom, hogy szerintem önmegvalósított rajtunk. De ez szerintem rémciki. Hát, hogy nézzetek rám, nem így néztem ki. De hogy el tudsz képzelni, hogy ilyen rakott szoknyába ugrálni?
2: Nem tudom, milyen lehetél akkor. Én ezt az egész gyerekeket néptáncoltatom dolgot picit kínosnak tartom, de ez valahogy iskolák, óvodák mániája. Kár, hogy Márti ez nem tud hozzászólni, most már leraktuk a telefon, de tényleg van, Gyuri, neked?
4: Nekem, hát már gimiben volt egy ilyen, amikor gitáralkotókörre jártunk többen is, és akkor a többiek megtanultak a gitárod. Volt a gimiben nálunk ilyen, hogy különböző alkotóköröket lehetett választani.
2: Gitáralkotókör.
4: Gitározni megtanítottak, igen, azon az alkotókörön. És a barátaim megtanultak, én meg folyamatosan csak oda jutottam, hogy doboltam a gitáron, és akkor, amikor ki kellett állni a produkcióra, akkor igazából én voltam, aki dobol a gitáron, tudod, mint a Gypsy Kingsben, a többiek meg gitároztak. Sőt, ez nem éreztem annyira komfortosnak.
2: Te nem szavaltál?
9: De, és pont ezt akarom elmesélni, hogy én ugye jártam szavaló meg mesemondó versenyekre, és a legelső az nagyon kínos volt, kicsi voltam még negyedik osztályos, és képzeljétek el, hogy elfelejtettem az elejét, de a címét is, meg az első mondat.
2: Hát, hogy ne, ez a és, abszolút az izgulásból fakadó blackout.
9: És elkezdtem sírni, és így levezettek a színpadról.
2: Ketten?
4: Belekarolt a két oldalról, és vitték.
2: Két security is levitt.
4: Hozzátok le a sírólány.
9: A tanító néni, és ez annyira megmaradt bennem.
2: Édesem.
4: Mutassa a közösséget a kamera, hozzátok le a sírólány.
10: Műsorajánló.
11: Tomi!
12: Piros?
11: Van kedved megint?
12: Tudod, hogy ki nem hagynám.
10: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
11: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
13: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
10: This is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
14: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
10: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
14: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
16: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
15: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
17: Most különösen jó döntés Kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
20: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
21: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
22: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
23: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zolt Jogovella ivójoghurt 249 forint, mobilapp kuponnal a 800 225 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu. A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
6: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Július utolsó napjához és egyben péntekhez is érkeztünk, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm ezen a délelőttön a Retro Rádió hallgatóit. Szokás szerint a következő 4 órát töltjük együtt. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, és most Michael Jacksonnal, a Smooth Criminal-lal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még javában tart az 58. kékszalagverseny, vitorlás verseny a Balatonon, amit igen, az RSM csapata nyert, Vándor Robiéknak hatalmas gratuláció, nagyon örülök, hogy harmadik alkalommal is ők vihették el a trófeát. De ugye nagyon sokan még javában versenyben vannak, a keszthelyi bóját eddig kb. 230 hajó tudta venni, úgyhogy most a Balaton nyugati medencéjében sokasodnak a hajók. Tegnap este gyönyörű felvételeket lehetett készíteni, alapvetően ugye a déli partról, ahogy a másik oldalon nyugodott le a nap, és csodálatos látványt nyújtott, de hát most is csodálatos látványt nyújt, de azt kell, hogy mondjuk, hogy kitartást kívánunk a még versenyben lévőknek, és gratulálunk mindenkinek, aki akármennyit is teljesített már ebből. Elég sokan feladták, tekintve, hogy szinte nulla a szél, és csak ringatóztak egész éjszaka este. Akkor a folytatáshoz akárhol is vagyunk, és akármit is csinálunk, akár ringatózunk, vagy éppenséggel javában dolgozunk. Jöjjön a repülők I Love You slágere, mindjárt ezzel rázom föl a retro hallgatókat, és most szóljon a Right Said Fred az I'm Too Sexy-vel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már az előbb kitekintettünk a Balatonra, akkor folytatom is, mert hogy a napokban egy nagyon különleges vendég tűnt fel az egyik balatonszemesi étteremben, méghozzá Bill Nighy Golden Globe díjas brit színész. Sokaknak hozzám hasonlóan szerintem az Igazából szerelemben tette le a névjegyét. Imádtam a kiöregedő rock legenda szerepében, nagyon jó kis humor fonalat vitt végig a filmben. De ugyanúgy emlékezhetünk rá akár a Karib-tenger kalóz, vagy a Harry Potterből, de nekem a kedvencem a Keleti nyugalom a Marigold Hotel című filmben nyújtott alakítása is. Szóval Bill Nighy Magyarországon forgat, és úgy gondolt, hogy oké, de Magyarország nem csak Budapestből áll, és nagyon örülünk neki, hogy kiruccant tehát a Balatonra, én pedig remélem, hogy a kalandozásokat folytatja is majd még. Jól vagyok és pont, és hogy ezt is elmondhatja magáról, mi biztosan el is énekelhetjük Aucsillával közösen, de csak a Queen Kind of Magic-je után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk közlekedési infokkal, mert hogy többen is megírták, hogy az M1-esen kigyulladt egy autó a Hegyeshalmi határátkelőtől néhány kilométerre a Budapest felé vezető oldalon, és így lezárták az egyik sávot, a torlódás pedig egészen az ország határig tart. Úgyhogy akkor arra felé is sok türelmet kívánunk. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek, itt a belső sávot zárták le, szintén körülbelül 2 kilométer torlódásra kell készülni. Az M1-esen pedig továbbra is az erős teherforgalom miatt szakaszosan torlódik a Budapest felé vezető oldal forgalma Tata és Bicske között, úgyhogy erre ma is készüljünk. Nálunk pedig nagyon jó kis slágerekre In the Heat of the Night. Szandrával mindjárt jön majd Cher is a Strong Enough-ban, és jöjjön Billy Idol és a Wide Wedding most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Korábbi klasszikusokkal és frissebb dalokkal is folytatom majd 11 óra után. Itt lesz például az Omega Fekete Pillangója.

0: Az életünk örömforrásai vagy szépségforrásai a mindennapokban a pillangók, a citromlepke, a káposztalepke, a kartszárnyúlepke, ezermillió, és hát itt van ez a drámai változat, a fekete pillangó, és jöjjön egy rocksláger is a Bon Jovival, a Born to be my baby. Ezekre is készülhetnek velünk tehát 11 óra után.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
8: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása. A Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a Paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel. 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a 100 halombattai dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszaki hiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátette, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
12: több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissit és szöllőszokrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
11: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: 11 óra után 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velünk ebben az órában is. Érkezik majd J-Lo egy slágerrel, az Omega a fekete pillangót játsza. Stevie Wonder, ennyitok, szól tőle a Part-Time Lover már is.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Éritől is kaptam egy nagyon szép üzenetet az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Róla tudni kell, hogy egy éve vesztette el körülbelül Lüszi cicáját, és azóta is nagyon hiányzik neki, és most feltűnt az udvarukban egy kóbor cicus, de egyrészt az udvarban élnek kutyák, másrészt pedig nem lát túl jól, úgyhogy nem tudja befogadni, főleg, hogy a cicus abszolút nincs a benti léthez szoktatva, úgyhogy néhány perc alatt rendet vágott a konyha asztalán. Van ilyen sajnos, és ez nyilván nehéz ilyenkor így tovább menni. Én azért próbálok szép napot kívánni neked, és folytatjuk is már is a Bon Jovival, de jöjjön most előbb J-Lo a Waiting for Tonight-ban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bruno Mars Lazy Songja azoknak, akik hamarosan föltehetik a lábukat, és akár a hétvégi pihenésnek kezdenek neki, akár pedig mondjuk valamilyen hosszabb szabadságnak. Lennox is bejelentkezett Írországból. Good morning, drága piros! Hihetetlen, holnap már augusztus. Itt továbbra is eső nélküli szuperidő van. Castle Islanden rakodok 18 óra állás után. A cégem és ez a cég elbeszéltek egymás mellett, hogy mikorra jöjjön az áruért a kamion. Na de mindegy is, a napsütés a remek zenékkel szebbé teszik a pénteket Lennox Írországból. A folyton esős Írországban lehet, hogy most örülnek minden napnyi, órányi napsütésnek, de alapvetően azért a kontinens jó részén elkélne már egy, nemhogy egy kiadós eső, hanem napokig, vagy akár hetekig tartó esőzés. Ez nálunk is nagyon jól jönne, de ugye Franciaország déli, Spanyolország északi részén hatalmas erdőtüzek tombolnak most már második hete, több százezer embert kellett kitelepíteni az erdőtüzek miatt, és egész egyszerűen nem látják az ott dolgozók a végét. Egyelőre nálunk sem körvonalazódik komolyabb csapadék, talán majd a jövő héten, az még messze van. Ami most közelebb van, és amit tudom is, hogy mivel folytatjuk, a Magna Cum Laude-val, és már is Eric Carmen a Hungry Eyes-ban érkezik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az előbb említettem a Franciaországban, de nem csak ott, hanem spanyol, olasz, Görögországban tomboló erdőtüzeket, amit most már hetek óta nem tudnak megfékezni, és ennek kapcsán érintett lett George Clooney és családja is. Ők ugye nem olyan régen telepedtek le Dél-Franciaországban, Cannes és Marseille között egy Bignol nevezetű településen, és most bizony az erdőtüzek miatt nekik is el kellett hagyni az otthonukat. George Clooney ennek kapcsán írt egy levelet a polgármesternek, és ezt írja, hogy jelenleg fogalmunk sincs, hogy gyönyörű otthonunk átvészeli-e ezt a szörnyű időszakot. Amál és én elkötelezettek vagyunk amellett, hogy bármi is történjen a falunkkal, mi továbbra is részei leszünk ennek a közösségnek, és részt veszünk abban, hogy újra egészszé tegyük. Hát szerintem ez a tökéletes hozzáállás, máshogy nem is lehet, és kívánjuk a legjobbakat ott is, meg persze magunknak is. Folytassuk Robbie Williams Supreme-jével, és jöjjön a Toto a Hold the Line-ban, a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Cecz Ruzsi írt, hogy a nagy bútoráruházba kísértem el az útján, az autóban engem hallgatott, akkor puszi Fruzsi, és bárkit kísérünk, bárhová tartsanak velünk a továbbiakban is, velünk és a slágerekkel, az ATV-vel, a The Summer-rel. És jöjjön egy olyan dal, ami több nyárnak is a slágere, többek között ennek is a különböző feldolgozásoknak köszönhetően, de jöjjön az eredeti verzió, a Stumbling In-ben. Ezt is meghallgatjuk majd délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
7: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Válasszuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátettem, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismely felső részén a megszokottnál 2-szer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár felléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göczi Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
10: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
9: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta, RSM nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei versenyszél csendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar

vannak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2001-ben fújtuk együtt a Fiesztával a Bonita slágert, és folytatjuk majd a Shy Guys-zal, itt lesz a Hello is, a Stumbling-t is ígértem, úgyhogy hamarosan ez a duett csendül fel a Retro Rádióban, és ha már a zenék szárnyán is múltat idézünk, akkor a mai kérdésünk is ehhez kapcsolódik. Ki volt hallgatóink életében a leghíresebb ember, akivel személyesen találkoztak? Ugye meséltem, hogy Hazánkban forgat Bill Nye, többek között az Igazából szerelem egyik főszereplője is, és a napokban ellátogatott egy balatonszemesi étterembe, ott is készült közös fotó természetesen. Ennek kapcsán jutott eszünkbe, hogy erről faggassuk a hallgatóinkat. Szóval meséljenek, most pedig akkor szóljon a Texas a Summer Sun-nal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy kis multidézésre invitáljuk a hallgatóinkat ezen a napon. Ki volt a leghíresebb ember, akivel valaha személyesen találkoztak? Én például több szempontból is szerencsés voltam, mert a fővárosban a Víg Színház mögött laktunk, és azért ott felfeltűntek híres emberek, Presser Gábor is többek között, de ugye Balatonfüreden volt egy nagyon pici kis nyaralónk, tehát hogyha lesétáltunk például a Mólóra, akkor tudtuk, hogy hát lehet, hogy akár össze is futhatunk Bújtor Istvánnal. Úgyhogy jönnek már a történetek ennek kapcsán. Erzsébet például ezt írta: régen ruházati üzletben dolgoztam, bejött egy fiatal pár, nézelődtek, kérdezte a férfi, hogy merre van a próbafülke, majd később jött fizetni. Egy hölgy a lányával akkor odalépett hozzá, és közös képet kértek. Mondtam, hogy az üzletben nem lehet képet készíteni. A hölgy elég haragosan nézett rám, később tudtam meg, hogy Karamell volt az. Ugyanebben az üzletben vásárolt Cseke Péter és felesége, Tóth Enikő és Viki Dál Gyula is. Neked akkor ezek szerint nagyon szép gyűjteményed lehetne akár fényképekből vagy aláírásokból is. Meséljenek a hallgatóink továbbra, mi pedig folytatjuk már is a Joy Valeriével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk az utak híreivel, mert hogy az M5-ösön is 3 km hosszú torlódás alakult ki Szeged felé, illetve Röszke felé Szatymalsz közelében a 156-os kilométernél, illetve a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp is módosul. Szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz majd érvényben, úgyhogy akik egyébként tervezik az útjukat, akkor ezt mindenképp kalkulálják bele. Nálunk a folytatásban már is érkezik majd Gála a Freed from Desire slágerrel, előbb szóljon a Roxette-tel a Listen to Your Heart.

0: után You Go Away-t is játszom majd hamarosan, de jöjjön a lendület a Hips Don't Lie-jal. És Sakirával egy óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8 949 000 forinttól, Kia Xeed pedig 6 999 000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
11: Kia. Movement that inspires.
6: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
12: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gávölgy Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szász Szalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a szászhalombattai finomítót a 2018-as rekordalacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Dunamenti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a szászhalombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedévben. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta fel a figyelmet a másfél fok szakportál. Trópusi éjszakákról akkor beszélünk, ha hajnalra nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Ilyenkor a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni, ami alvászavarokhoz és fokozott szív- és érrendszeri terheléshez vezethet. A kutatók szerint Magyarországon az ezredforduló óta háromszorosára nőtt az ilyen éjszakák száma. Életének 81. évében a hosszú betegség után elhunyt Gávölgy Judit műfordító és szerkesztő. Nevéhez fűződik a többi között Tolkien, a Silmarilok és a Húrin gyermekei, valamint számos Agatha Christie regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével, Gávölgy János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Egy óra után járunk, UV szempontból az egyik legveszélyesebb időszak, úgyhogy óvatosan a napon. Köszöntöm a retro hallgatókat, Vágó Piros vagyok, a következő 60 percet töltjük együtt, Shakira is érkezik, a V-motorok, és indítom a sort a Pet Shop Boys-szal, It's a Sin.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A legnagyobb híresség, akivel találkoztak hallgatóink, ez a kérdésünk ma. Enikő pedig például ezt a történetet írta. Szia Piros, nekem felejthetetlen emlék, amikor Cipővel találkoztam egy koncert után Nagyváradon. Republikimádó vagyok azóta is. Kívánok mindenkinek szép hétvégét. Vagy itt van például Jani üzenete. Szia Piros, én régen rendőr voltam, és sok helyre vezényeltek, meccsek, koncertek, stb. A 90-es évek elején stadion AC/DC koncert. Jó helyen voltam, és lekezeltek, köszöntek az egész együttes. Akkor neked is van ilyen dédelgetni való szép emléked. Már is folytatjuk tovább majd ezekkel az emlékekkel, és persze a slágerekkel is, Paul Younggal például, az Every Time You Go Away szól. De előbb halljuk a Scatman's World-et.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A leghíresebb ember, akivel találkoztunk, ez a mai kérdésünk a hallgatókhoz. Kriszta pedig a következő SMS-t írta. Sziasztok, én 1998-ban Los Angelesben találkoztam John Travoltával. Hosszú sztori, de valahogy bekerültem egy partira, és akkor terült ki, hogy az egyik filmjének a premierje volt. Ott volt még Tarantino is, és a többi híres színész is. 21 évesen hatalmas, felejthetetlen élmény volt. Hát azt meghiszem. Főleg, hogy azt se tudtad, hogy hova készülsz, de ez valószínűleg egyébként pont így volt, jó. Aztán itt van Ádám üzenete a Facebook oldalunkról, Antal Imrével többször is. A szeszélyes felvételére bevitt rendező barátom még kamasz fejjel, aztán táviratot hordtam neki a Damjanicsba, és később taximmal is vittem többször. Mindannyiszor bűbájos, kedves stílusban szórakoztatott. Ó, hány embernek szerzett szebb perceket, órákat, napokat a különböző műsoraival, miközben belül egyébként hatalmas terheket és gyászt cipelt. És nem mellesleg ma lenne 91 éves, Antal Imre tehát, aki 1935-ben ezen a napon született. Köszönöm szépen hallgatóinknak is az emlékezést, mi pedig folytatjuk már is a Soho Party, az éjjel soha nem érhet véget, EB verziójával, most pedig már a Midnight Oil szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sok kékszalag vitorlás verseny induló valószínűleg sejtette, hogy hosszú versenyre készülhet, bár szép lassan csorognak be a füredi célba a hajók, de nagyon sokan még most tartanak, vagy Keszthely felé, vagy épp hogy teljesítették a keszthelyi bója megkerülését, és még csorognak visszafele a Balaton keleti medencéje felé. A képek tanulsága alapján van, ahol teljesen szélcsend van, és ahogy mondják, tiszta olaj a víz, tehát tükörsima a víz. Így bizony nehéz haladni bármerre is, de én továbbra is kitartást kívánok a még versenyben lévőknek. Nálunk pedig kettőig még néhány slágerrel folytatjuk. Bonnie Tyler-től, a Fun Factory-től, most pedig már is a Soft Cell-től.

0: Élők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezennel el is érkezünk szép lassan a 2 órához, és én meg is köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A délutánt megint csak Nyerges Iza kolléganőmmel tölthetik meg az este egy részét is, hiszen este 6-tól vele indul majd a kívánság és üzenő műsor itt a Retro Rádióban. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és persze nem kívánok még jó hétvégét, hiszen holnap 10-kor a rádiókonyhában találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest arénában! Augusztus 2-án! Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot. Van elég benzin és gázolaj itthon. Tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete. A Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Százhalombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő napok kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Százhalombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember 2. felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
9: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az édesanyja teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
8: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat fel frissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Teszek mindenre, ez a hangulat jut eszembe a most következő slágerről, de nem az a dühös teszek mindenre, hanem az az igazán kisimult és nyugodt teszek mindenre. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, nyerges Izabella vagyok, és ma is 8-ig marad.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Retro Rádió. Ma, amikor elindultam önökhöz és kiléptem a lakóparknak az ajtaján, akkor konkrétan úgy éreztem magam, mint egy vámpír a horrorfilmben, amikor így azonnal elég a napfényen, és így lemálik a bőre. De félre ne értsenek, ezt nem panaszkodásból mondom. Szerintem nyáron igenis legyen ilyen idő, és aztán majd télen ráérünk visszasírni ezt a 40 fokot, amire most panaszkodunk. Az utak viszont minden bizonnyal iszonyatosan zsúfoltak lesznek, hiszen aki csak teheti, most péntek délután megindul valamilyen vízpart mellé, akinek van hétvégi háza, oda megy, sokan utaznak majd a Balaton irányába is, és a többi, és a többi. Arra buzdítom önöket, hogy sok-sok hideg vizet vigyenek magukkal, próbáljanak türelmesek lenni a nagy melegben. Egyrészt lelassulunk, fáradtabbak vagyunk, és talán ingerültebbek is. A másik pedig, amire figyelni kell, ha valaki szokott dohányozni az autójában, nyomatékosan kérem, hogy ne dobálja ki a cigarettacsiket. Éppen elég nagy a baj. A világban másutt, ahol tombolnak az erdőtüzek, nem hiányzik nekünk is egy ilyen a nyakunkba, még a 40 fok mellé. Úgyhogy talán ezek azok a jó tanácsok, amikkel az autósokat ellátom. Ha látnak érdekes helyzeteket, amiről a többi sofőrnek is tudnia érdemes, írják meg SMS-ben a 0620-22-22-122-es számra. Köszönöm szépen! Michael Jacksoné a folytatás, ami a slágereket illeti. Jön a Billie Jean, amit kiválóan lehet kopogni az ujjunkkal, akár az autó kormányán is, és előtte még meghallgatjuk az Another Night-ot is, ami tökéletes házi bulis sláger, legalábbis annó nagyon sokat táncoltunk rá a diszkó.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz

Valamelyik nap a pedikűrösöm Miklós, igen, jól hallották, férfi pedikűröshöz járok, panaszkodott rá, hogy mennyire utálja a hétfői napot. A Bengals slágeréről, a Manic Monday-ről jutott ez eszembe az őrült hétfőről. Azt mondta Miklós, hogy ő hétfőnként mindig nagyon depressziósnak érzi magát, szomorkodik, mert hogy a hétvége az olyan jó, akkor lehet bulizni, sokáig fent maradni, egy csomó olyan dolgot csinálni, amire hétköznap nincsen idő, találkozik a barátaival is, meg a kis barátnőjével is randiznak. Szóval csupa-csupa jó dolog történik hétvégén, és aztán ott a hétfő, amikor vissza kell térni a mókuskerékbe. Abszolút megértem őt, bár én azt gondolom, hogy most érdemesebb talán megpróbálnunk a jelenben lenni, és élvezni azt, hogy most még csak péntek van, július 31-e, holnap már indul az augusztus, meg kell tolni a nyár utolsó szakaszát. Érdemes még egy csomó-csomó klassz nyári élményt és emléket gyűjteni, amire jól esik majd télen visszagondolni. No, hamarosan hozok majd egy sütés nélküli receptet is, már csak azért is, mert a 40 fokban nem hiszem, hogy van olyan háziasszony, akinek nagy kedve lenne bekapcsolni az elektromos vagy a gáz sütőket hétvégén, de azért mégiscsak lehet, hogy jönnek a vendégek és készülni kell, szóval eszegetünk édességet, és előtte még szólnak a szuper jó retro kedvencek is itt a Bengals, és az őrült hétfő.

Nagyobb slágerei, retro rádió, nagyon meleg van, ennek ellenére lehet, hogy sokaknak kell sütit készítenie, mert vendégek jönnek hétvégén. Hát az egyik ötletem az a sajtorta, amit ilyenkor be lehet vetni, hiszen a sütés nélkül készül, illetve mivel most már sok háztartásban van airfryer, ezért a sütit érdemes abban elkészíteni, hát attól azért nem lesz olyan meleg a lakásban. Van egy szuper jó diétás receptem, amihez kvark kell, ez egy ilyen zsírszegény vagy félzsíros, túrószerű valami, kicsit krémesebb, mint a túró, egyébként mindenhol kapható, ha megijednének ettől az egzotikus névtől, nem hozzáférhetetlen. És ezt a fél kiló kvarkot két tojással kell eldolgozni, ízlés szerint mehet bele édesítőszer, valamilyen kalóriamentes, stevia vagy eritrit, kell bele egy csomag vaníliás pudingpor, egy kis vanília aroma, egy evőkanál citromlé, reszelt citromhéj, és ezeket a hozzávalókat egyszerűen csak össze kell keverni, egy sütőpapírral bélelt hőálló formába beleöntjük, mehet az airfryerbe, 160 fokon fél óra alatt elkészül, és amikor kiveszik, akkor ne ijedjenek meg, hogy egy kicsit még remeg, ez teljesen normális. Kell, hogy kihűljön, jó? Tehát előtte még ne kezdjék el felvágni, és aztán, amit még érdemes vele csinálni, azért egy pár órára érdemes berakni a hűtőben. A tetejére pedig mehet valamilyen kis diétás dzsem, esetleg csiamaggal elkeverve, és akkor ez egy ilyen szép réteget, egy ilyen kis gyümölcsös zselésedő bevonatot képez a tetején. Higgyenek nekem, egyszerű, de nagyszerű. Mindig az ilyen receptek mentik meg az életünket, amikor amúgy is van egy csomó egyéb dolgunk, és mondjuk pár óra múlva már érkeznek a vendégek. Szandra és a Maria Magdaléna következik a Retro Rádióban, ezt a slágert hallgatjuk meg közösen. Sütéshez, főzéshez is ideális a háttérben, kocsikázáshoz is, na meg hát akkor is jól jön, ha még a munkahelyükön vannak és dolgoznak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem tudom önök, hogy vannak vele, én imádok strandra menni, most lehetőségünk is lesz rá ezen a hétvégén, sőt máshol nagyon ki sem lehet majd bírni az életet, szombaton és vasárnap. De én nem szeretem a zsúfolt helyeket, pedig sokszor el kell viselni, hogy konkrétan lefekszem, és akkor valakinek a lába meg a törülközője szinte belelóg a számba, ugye ismerős az életérzés. Na hát, ha ezt zsúfoltnak gondoljuk, akkor a világ leglátogatottabb strandján, Rio de Janeiroban biztosan agyfrászt kapnánk. Elmesélem a következő órában többek között azt is, hogy hány ember fordul meg ott naponta, meg kik voltak azok, akik koncertezvén ott, a homokos parton a legnagyobb szabadtéri rendezvényeket produkálták, úgyhogy megyünk a strandra, és ehhez méltó nyárias slágerek szólnak a következő órában. Hamarosan itt lesz velünk a Zsövö. És mivel a 8 óra munka így péntek délután 4 óra felé közeledve lassan-lassan mindenhol letelik, és jöhet a 8 óra a szórakozás, éppen ezért belehallgatunk a Beatrice slágerébe is. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A változatos és izgalmas retro kedvencekkel könnyebb a pihenés, jobb a lazítás, és jobban esik várni a hétvégét.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Nem most töltsék a medencét, ismét önkorlátozást kért a kormányfő, össze-vissza verte a kalauzt egy utas a bécsi gyorson, extra készültség a Balaton átúszáson.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a vízi és energia helyzet kapcsán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint sokan a kérésnek elegettéve kevesebb energiát használtak odahaza, így tegnap a csúcsterhelés elmaradt az előzetesen becsült mennyiségtől. Ugyanakkor sok helyen nem kapcsolták ki az öntöző berendezéseket, vagy továbbra is töltik a medencét, ezért ismételten azt kérte az emberektől, mellőzzék ezt és segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvótaadó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további 3 adófajta is kikerül az adórendszerből. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
10: Extra módon készülünk, több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissit és szöllőszokrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
9: Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Beyoncé is ott ült a lelátón a férjével a foci VB döntőjén. Kifigyeltem, ahogy mutatta a hírességeket a kamera, úgyhogy úgy látszik, hogy ő is szereti a focit. A Single Lady szól hamarosan, előtte pedig még itt van Yazoo és a Don't Go is, én Nyerges Izabel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon úgy tűnik, hogy a strandolás lesz az egyetlen opció, hogyha így a hétvégével kapcsolatos programokon gondolkodunk. 40-41 fokot is mérhetünk, úgyhogy tényleg érdemes valamilyen víz mellé menni, vagy hát ha van otthon medence, akkor az is megteszi. A strandélménnyel kapcsolatban talán az egyetlen dolog, amit nem szeretek, hogyha túlságosan zsúfolt, és mondjuk így összeér a szomszéddal a törölközünk. Úgyhogy én valószínűleg nem érezném jól magam a világ legzsúfoltabb strandján, hogyha minden napi látogatottságot nézzük, akkor a Copacabana Beach az, ahova a legtöbben mennek. Ez ugye egy 4 kilométer hosszúságú partszakasz, és Rio de Janeiro egyik legismertebb jelképe. Hát azt kell tudni, hogy egy nyári hétvégén ott több százezer ember strandol egyszerre, és évente pedig több millió turista látogatja meg. A helyieknek is ez a kedvenc helye egyébként, nagyon sokan lógnak ott, és az is híressé teszi, hogy szilveszterkor is 2-3 millió ember megy oda megnézni a tűzijátékot, úgyhogy ez az egyik legnagyobb szabadtéri ünnepség a világon. Vannak hírességek is, akik előszeretettel koncerteznek ott, meg kell említeni Lady Gagát, de mondhatnám Shakirát is, aki ugye a VB döntő félidei showjának is az egyik csillaga volt, és amikor ők ott fellépnek, akkor bizony 2 millió ember bulizik egyszerre az ő muzsikájukra, úgyhogy egészen elképesztő, meg kicsit talán veszélyes, és nem ennyi ember egy helyen. Nagyon-nagyon kellemes strandolás mindenkinek a hétvégére, még ha nem is a Copacabanára mennek, hanem mondjuk csak Zamárdiba. Shania Twain érkezik a Retro Rádióban, aki szerintem nem egy nagy strandolós, legalábbis ha hófehér alabástrom bőrére nézek, akkor minden

Retro Rádió. Ma már sokat meséltem arról, hogy az egyetlen helyszín, ahol elviselhető lesz a hétvége, az mondjuk a strand, vagy valamilyen vízpart melletti terület, ahol egyébként nem csak napozni, vagy az árnyékban heverészni és olvasni, esetleg csobbanni lehet, hanem sportolni is. A strandröplabda kétségtelenül az egyik legnépszerűbb versenysport, amit 150 országban szoktak játszani, és az olimpia egyik legnézettebb szabadtéri sportága. Az a különlegessége, hogy a világ leggyönyörűbb strandjain, például Rio de Janeiroban, a Copacabanán, Waikikin, vagy a francia Rivierán szokták megrendezni ezeket a nemzetközi tornákat, tehát lehet, hogy nem csak a sport izgalma vonza oda a nézőknek a tekintetét, hanem a gyönyörű tájak is. Németországban állítottak fel egyébként a strand röplabdázással kapcsolatban egy izgalmas rekordot. Ott két csapat, ami ugye 4 játékos jelent, úgy döntött, hogy majdnem egy teljes napon át fognak játszani, és ez sikerült is nekik. Összesen 25 órán és 39 percen keresztül strand röplabdáztak folyamatosan. Ezzel be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe. Hát ebben a 40 fokos melegben, ami most így hétvégén vár ránk, ezt nem javaslom senkinek sem, hogy ennyi órán át sportoljon a napon. Sokkal inkább azt mondom, hogy picike, rövidebb távban érdemes gondolkodni, egy fél órás kis biciklizés, egy órácska csobbanás, úszás, és aztán irány vissza az árnyékba. Vigyázzanak magukra, nehogy megégjenek. A Van Halen és a Jump szól a Retro Rádióban.

0: utcák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ebben a hatalmas kánikulában hétvégén nagyon jól fog esni a behűtött dinnyem, de hogyha van egy kis extra energiájuk arra, hogy maceráljanak a dinnyével, és ne csak úgy megegyék magát a gyümölcsöt, hanem csináljanak belőle egy finom, frissítő koktélt, ami nagyon jól esik a kerti partin, vagy akár a medence mellett, akkor érdemes a görög dinnyét, mondjuk a mag nélkülit, leginkább az lesz kényelmes, leturmixolni, és aztán fel lehet dobni lime levével, friss menta levelekkel, egy kis mézzel, jégkockával, meg szénsavas ásványvízzel. Nem csak, hogy nagyszerűen hidratál, de nagyon finom is, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, vagy itt vágyat. Hogy szokták ezt mondani? Nagyon jó strandolást, maradjunk ennyiben. La Bouche, Be My Lover, előtte pedig még a Gazebo és az I Like Chopin. Változatosak a retro kedvencek péntek délután is. Jó leső érzés, hogy itt a hétvégén.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Említettem ma délután önöknek, hogy Rio de Janeiroban a világ legzsúfoltabb strandján, a Copacabanán Lady Gagának az élő koncertjét 2 millió ember nézte a homokos tengerparton, úgyhogy most egy picit oda képzeljük magunkat Rióba. Jó? Jön a Just Dance! All right, just dance. És mivel ebben a pillanatban igen találó kifejezés, hogy ég a nap melegtől a kopárszik sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta, ugye mindenkinek megvan a toldi, éppen ezért jön a tankcsapda és a stílusos alföldi gyerek is. Alföldi mindenki láncs, amit eltakarná az ember. Biztos, hogy ott van a legmelegebb az országban ebben a pillanatban, nem az Alföldön. Jön a tankcsapda, változatosak a retro kedvencek a hírek után is.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Holnap már teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Szabadtéri tüzek, rengeteg riasztást kapnak a tűzoltók. Szinte ráfizetés ma itthon dinnyét termeszteni. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete. A Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő napok kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül, 3 hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád-Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aljnövényzet kapott lángra Rácz-Szent Miklós puszta közelében. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
9: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
8: Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csak nem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Rengetegen lesznek a Balatonon ezen a hétvégén, úgyhogy akár az év balatoni fagyját is érdemes lesz megkóstolni. Hogy milyen ízesítés győzött idén a következő órában, ezt is elmesélem majd. Előtte viszont még Taylor Dayné énekel, ez a Tell It To My Heart.

Minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

Fagyi, fagyi, fagyi, minden mennyiségben ebben a melegben, én nem tudom megunni. Eszembe jutott, hogy gyerekkoromban milyen kicsi volt még a választék. Elmentünk falun fagyizni, és akkor volt vanília, csoki, esetleg puncs, talán jobb időkben citrom vagy pisztácia, na de hát itt körülbelül meg is állt a történet. Most meg már a fagylaltozásnak olyan kultúrája van, hogy van egy csomó kézműves fagylalt, sőt, rengeteg verseny is, ahol megmérettethetik magukat a fagyi mesterek és a cukrászok. Van az évfagyi a verseny, ahol a Solea Fantázia nevű kreáció győzött, és van az év balatoni fagyi a verseny, ahol 2026-ban a Balaton Noir nyakába akasztották az érmet, vagy leginkább a megalkotójának, Somodi Jánosnak a nyakába. A Balaton Noir azért kapta ezt az elnevezést, mert az alapja a csokoládé maláta, és kiérezhetik belőle a rumos, szilva ízét, a maláta ropogós, az megad neki egy ilyen kis textúrát, egy ilyen érdekességet, és egy picit a régi maci kávéra emlékeztet, ha azt szerették, akkor ezt is imádni fogják. Nagyon jó fagylaltozást kívánok mindenkinek, akinek valóban lesz lehetősége megkóstolni az év balatoni fagyját. Közben szólnak a háttérben a nagyszerű retro kedvencek is. Jön a bikini, és amielőtt elmegyek, itt lesz velünk George Michael és a Wham együttes a Careless Whisperrel.

Slágerei Retro Rádió. Vannak barátaim, akik sokszor panaszkodnak arra, hogy minden milyen drága, és hogy ezért otthon ülnek inkább, nem szeretnek kimozdulni, mert nem akarnak költeni. Teljes mértékben megértem, viszont vannak azért bőséggel ingyenes program lehetőségek is, ahová el lehet menni. Zenét hallgatni és bulizni egy nagyot. Augusztus 3-a és 6-a között például a Balatonföldvári Nyugati Strandnál, augusztus 11-e és 13-a között pedig a Balatonfüredi Tagore sétányon lesz majd egy olyan szuper jó kis minifesztivál, ahol a fellépők úszó színpadon adják a koncerteket. Meg lehet majd nézni Paulinát, a Fist, a New Level Empire-t és a Kopikont is, úgyhogy a további részleteknek érdemes utána nézni az interneten, én jó szívvel ajánlom ezeket a programokat. Hát most meg olyan meleg lesz ezen a hétvégén, hogy igazából szerintem maximum arra lesz erőnk, hogy odamásszunk a medence szélére a strandon, vagy a Balaton partján, vagy bármilyen élő víznél, és hűsöljünk a vízben. Nagyon vigyázzanak, felhevült testtel, hirtelen senki se ugorjon a vízbe. Unásig ismételjük, és mégis minden évben előfordulnak tragédiák. A Tankcsapda és az Alföldi Gyerek szól a folytatásban, ha már megjegyeztem egy kicsivel ezelőtt, hogy biztosan az Alföldön van ebben a pillanatban a legmelegebb, és jön a Silent Circle és a Touch in the Night.

0: közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érdemes tudni, hogy korábban egy műszaki hibás személyautó állt meg az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon. A járművet ugyan már elszállították, de ettől függetlenül a 48-as kilométernél közel 8 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, legkésőbb a Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról. Sokan kerülnek az 1-es főúton is. A megnövekedett forgalom pedig Óbaroknál okoz kisebb fennakadást. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban, Biattorbágy közelében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, így a kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert, és hatással van az M0-ás autóút felől érkezőkre is. Vigyázzanak magukra!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szilveszter táján az újévi fogadalom kapcsán sokan elhatározzák, hogy nyárra bizony meg lesz az a kocka has, aztán februárban elfogy a lelkesedés az edzőtermekben. Jön a Vénusz és a kocka has. Mivel olyan száraz idő lesz hétvégén, akár csak Afrikában, éppen ezért zenében is jön az Afrika, ez a Toto. A változatos retro slágerek pedig egy órán belül már ajándékba szólnak. Hatkor indul a kívánság műsorunk.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
11: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
12: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
14: Már látszik, mikor kell lekapcsolni a paksi erőművet. Komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák. Sokkolóval fékezték meg a rendőrverő turistát.
15: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
14: Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokját, hangzott el a kormányfő rendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A kormányfő ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Az ezredforduló óta háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Elítélték a rendőrverő külföldit, a francia rendszámú kocsit vezető fiatal férfi még a hónap elején fizetés nélkül hajtott el egy benzinkútról Siófokon, és a járőrök felszólítására sem állt meg. Kocsija aztán valamiért elakadt Balatonöszödön, így nem jutott messzire. Amikor igazoltatni akarták, megütötte az egyik egyenruhást. Végül sokkolóval fékezték meg. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, és 3 évre kiutasították az országból. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy 5 éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
16: Azok a kisbabák, akik legalább 5 éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek, az édesanya teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
14: Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Egy műszaki hibás kocsi okoz torlódást az M1-esen Hegyeshalom felé a 17-es kilométernél. Budapest felé is van fennakadás a 48-as kilométernél, ott 8 kilométeres sor arra szól. Sokan kerülnek az 1-es úton is, ott is lelassult a tempó. Személyautó lakókocsival ütközött az M7-esen Budapest felé Érdnél, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ugyanitt az M7-esen és szintén Budapest felé Pákoznál kigyulladt egy kocsi. Itt is a külső sávot kerítették el. Mögötte nagy a torlódás, lényegesen hosszabb menetidővel számoljanak, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Remélem, hogy ebben a pillanatban is sokan battyognak a kis flip-flop papucsukban a víz irányába, úgyhogy a most következő slágernek is ez lesz a címe. Vamos a la playa, vagyis megyünk a strandra, ez a Riviera, én pedig Nyerges Izabella.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

Rádió. Amikor vakációzunk, akkor szeretünk valami kis apróságot, valami kis emléket hazavinni magunkkal, hát ugye ki valamilyen helyi ételt vagy ételalapanyagot visz, van, aki hűtőmágneseket gyűjt, van, aki mondjuk kagylókat meg köveket, vagy akár egy üvegnyi rózsaszín homokot. Van egy nagyon-nagyon híres strand Olaszországban, Szardinián, és ott annyira élénk rózsaszín a homok a strandon, hogy az emberek ezt egy kis üveggel hordták el emlékbe szuvenírként, apró tengeri élőlényeknek a mészvázas maradványai miatt ilyen színű egyébként a homok, tehát nincsen benne semmi különleges vagy misztikus. Na de képzeljék el, hogy ez a szokás, miszerint a homokot vitték szuvenírként, olyan természeti károsodást okozott, hogy az ott élőknek be kellett tiltani a strandnak a látogatását, hogy megóvják ezt a természeti csodát. Most is meg lehet nézni, de most már csak hajóról. Kicsit oda megy a hajó a strandnak a közelébe, megcsodáljuk, de már nem szabad kiszállni, és a homokot végképp szigorúan tilos elvinni, úgyhogy ha természeti károkat okoz ez a dolog, akkor én is azt mondom, hogy maradjunk inkább a hűtőmágnesnél. Nagyon kellemes vakációt kívánok mindenkinek, akinek éppen ezzel telik az ideje, a többieknek meg jó munkát. Jön a Scooter féle Break It Up a Retro Rádióban. Ki gondolná, hogy ez a zenekar tud ilyen szuper érzelmes lágereket is készíteni?

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt gondolom, hogy ebben a hatalmas melegben még körültekintőbbnek kell lennie a sofőröknek, mint amilyen körültekintőek általában, de azért most is van néhány pont, ahol különösen oda kell figyelni. Az M0-as autóút keleti szektorában Pécel környékén egy autószállító tréler borult fel az M3-as felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél csak a belső sáv járható, így több mint 4 kilométeren torlódik a kocsisor. Erős a teherforgalom az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán, így ott is torlódás van, és van egy balesetünk is az M7-es autópályán. A főváros felé Érd térségében két személyautó ütközött össze. A külső és a középső sávot lezárták, így a belső és a leálló sávon halad a forgalom. A torlódás itt is jelentős, vigyázzanak magukra!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Meg, hogy a görög dínnyel nyár vitathatatlan sztárja, főleg akkor, hogyha hidratálni szeretnénk, de sokan szeretik a sárgát is. Én egyszer életemben kóstoltam egy olyan előételt, ami elsőre nagyon bizarrul hangzott, mert hogy az volt a lényeg, hogy a sósat kellett az édessel összeenni, a sárga dínyét egy ilyen speciális eszközzel pici gulyó formájúra alakították, vagy szaggatták, hogy is mondjam, és betekerték ezeket a kis golyókat prosuttóval, ezzel a finom sós sonkával, ez volt ilyen kis fogpiszkálóra rátűzve. Hát először úgy idegenkedtem tőle, de amikor megkóstoltam, esküszöm, rá kellett jönnöm, hogy nagyon finom. A sós és az édes találkozásáról Elvis Presley kedvenc reggelije szendvicse is eszembe jut, ami egy mogyoróvajas, sült szalonnás, banános szendvics. Na ez is eléggé bizarrul hangzik, de a kalandvágyók nyugodtan megkóstolhatják, akár a nyárslágerét, a sárga dinnyét, a prosuttó sonkával is. Most, hogy így képzeletben falatoztunk egy kicsit, szólnak tovább a nagyszerű retro kedvencek Ricky Martin, Living La Vida Loca és Man at Work Down Under. Ezekkel a csemegékkel kényeztetem önöket, és hamarosan indul

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pillanatokon belül indul a két órás esti kívánság műsorunk, hogyha van kedvük azzal hangolódni a péntek estére, hogy megcsörgetnek, és aztán üzennek a barátaiknak, a családtagjaiknak, akkor legyen így. A 0620-22-22-122-es szám. Este 8-ig él, ahogy szoktam mondani. Varga Krisztián az egyik első retro hallgató, aki megtalált, azt írja kedves Izabella, mi éppen dínyét értékesítünk besenyőtelken ebben a pillanatban, de nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy szeretnék mindenkinek kitartást kívánni ebben a kánikulában, és egy szuper jó retro slágert küldenék. A dínyjárusoknak Krisztián semmi akadálya, a Gypsy Kings fog következni, és itt van velem Pepe is, aki azt írja, hello Izus, hallottam, hogy este 8-ig leszel le a kalappal előtted. Köszönjük neked a szuper jó retro slágereket. Én Kaposvárról kereslek, ahol nagyban zajlik a kaposvári Ripple Rónai Kupa hőlékballon verseny. Szeretnék majd küldeni néhány fotót róla, és most pedig egy slágert szeretnék azoknak, akik ezen a versenyen részt vesznek, illetve a szervezőknek is. Pepe, jó szórakozást! Ahogy mondtam, a Gypsy Kings-el indul a kívánság műsor mindjárt. És ha ma is tömeg lesz, és nem érnek el, akkor hétfőn folytatjuk. Jön a Gypsy Kings és a Volare a Retro Rádióban. Hamarosan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is! A 30 éves Penny-ben! Pici áron! Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalmat most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
6: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap. Elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvóta adó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további 3 adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien 2 művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Felborult egy autószállító tréler az M0-as keleti szakaszán Péccel környékén az M3-as felé, mögötte 4 kilométeres a torlódás. Sokan autóznak az M1-esen Budapest irányába, Szárligetnél és Bicskénél van komolyabb fennakadás. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszaki hibás kocsi vesztegel Biatorbágy közelében, ezt már az M0-as felől érkezők is érzik. Két kocsi ütközött az M7-esen a főváros felé Érdnél, csak 2 sáv szabad, ott 3 kilométeren át araszol a kocsisor, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kristóf SMS-ével és a Gypsy Kings nagyszerű slágerével indul a 2 órás kívánság műsorunk. Verpelétről keresett meg Kristóf, aki 11 éves, és a tesójának Bálintnak üzeni, hogy nagyon ügyes focista. Igen, jól hallják, most már önök is megtalálnak. Retro Rádió.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: A kívánság műsorban, ahol önök is üzenhetnek a szeretteiknek. Hogyha van valaki, akinek megköszönnének valamit, esetleg a családtagjuk vagy a barátaik névnapot, szülinapot ünnepelnek, akkor forduljanak hozzám bizalommal, de az is bőven elég, ha egyszerűen csak elmondanák valakinek, hogy nagyon szeretik őt. Jó estét kívánok önnek, miben tudunk segíteni?
1: Jó napot kívánok, Mónika vagyok, én szeretném a három gyermekemnek küldeni egy dalt.
0: Igen, sorolt fel a keresztneveiket, légy szíves.
1: Victoria, Anett és Ivet, és azt szeretném nekik üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem őket, és mindig itt vannak a szívembe, én külön vagyok tőlük.

0: meg imádom őket.
1: Jó, hogy itt voltál velünk a Kívánság műsorban, és előre is szuper jó hétvégét neked. Érkezik az ajándék sláger mindhármuknak, ez a Black Eyed Peas és a Shut Up.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Hitró

0: Slágerei Retro Rádió. SMS üzenetekkel is megtalálhatják a kívánság műsort, mint ahogy megtalálta Matild is. Hello Izabella, gyermekeimnek és páromnak, Viktornak szeretnék kérni egy szuper jó bulizós számot. Üzenem nekik, hogy nagyon-nagyon szeretem őket. Matild, jó hétvégét, örülök, hogy írtál. Van velem valaki a vonalban, és haló-haló kívánság műsor.
1: Izabella, jaj, de hogy hallottlak angolra. Örülök, hogy visszajöttem a műsorba. Jutka vagyok. Hát, teket szeretnék egy nagyon-nagyon-nagyon szép számot kérni, hogy újból visszatértél a műsorba.
0: Köszönöm, a személyes ismerőseidet is köszönsd meg, légy szíves, ők fontosabbak, mint én.
1: Hát, tudod, én már nagyon sokat kértem a műsorotokból. Örülök, hogy hallom újból angolat.
0: Ez világos, de kik állnak a legközelebb hozzád?
1: A kutyáim, legfőképpen.
0: Na figyelj, hát akkor most csinálunk egy ilyen rendhagyó dolgot itt a kívánság műsorban. A kutyusaidat fogjuk meglepni, megörvendeztetni. Én magam is családtagként tekintek az állataimra, a cicusomra, úgyhogy én ezt nem tartom egyáltalán ördögtől való dolognak. A Fancy és a Flames of Love szól a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió. Retro Rádió.

0: Tengerei Retro Rádió, a kívánság műsor, a Retro Rádió legérzelmesebb és egyben leginteraktívabb műsora is, hiszen önök telefonálnak, SMS-eznek és meglepjük együtt közösen a szeretteiket. Néhány kedves gondolatot érdemes megfogalmazni, én pedig játszom az ajándékslágereket. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Zenét szeretnék küldeni, meg sok boldogságot Béla Katának, az édesanyámnak.
0: Jó, és én kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Farkas Miklós vagyok magammal.
0: Jó. Oké, Miki, mit szeretnél anyukádnak üzenni? Lenni. Mik azok a kedves gondolatok?
1: Nagyon szeretem és csókolom.
0: Együtt laktok? Vagy milyen sűrűn tudtok találkozni?
1: Együtt lakunk, csak most táborba vagyok, aztán itt nem akarok róla megfeledkezni.
0: Jó, nagyon kedves tőled, és mesélj picit a táborról, milyen tematikája van, hol rendezik?
1: Biciklizünk egyébként, azt azért nem mondnám el, hol rendezik, mert már tudja, hogy van ez így. De egyébként jó a tábor, nagyon tetszik, tetszik a tábor.
0: Jó,
1: jó,
0: és
1: a
0: akkor,
1: tervezés.
0: És akkor biciklisztek ezek szerint, ez a egy ringás.
1: Biciklizünk, igen.
0: Nagyon meleg van, úgyhogy igyatok sokat mellé. Örülök, hogy beszéltünk, édesanyádat Pink slágerével köszöntjük a kívánság műsorban.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmetto race on a hot sunny afternoon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a hétvégére hangoló kívánság műsor. Péntek este július 31-én engem Nyerges Izabellának hívnak. Szívesen segítek, ha üzenne a szeretteinek. Halló, halló!
2: Halló, halló! Imre vagyok Zalaegerszegről. Szeretnék küldeni egy számot Bettinek előszállásra.
1: Milyen üzenettel?
2: Még mindig nagyon szeretem.
1: Azt meséld el, légy szíves, hogy kicsoda Betty neked. Mesélj picit a kapcsolatotokról.
2: Hat évvel ezelőtt elmaradt a kapcsolat. Ennyit tudok mondani.
1: Tehát ti egy pár voltatok, és most már nem vagytok együtt.
2: Igen, 5 évig együtt voltunk.
1: Értem, és akkor szeretnéd visszahódítani őt? Szívesen újra kezdenéd?
2: Igen, hát a bárcsinál nem sok esély van rá.
1: Hát figyelj, azt sosem tudhatod, igazából kifürkészhetetlen szerintem, hogy mi történik. Egy kedves gesztus ez itt a kívánság műsorban részedről, az biztos. Úgyhogy jön az Zanzibár, és ha nem vagyok tökéletes, mint hogy én sem vagyok, az meg te sem. Hát ha ez a hölgy meg tudja

0: Lívia
1: vagyok, az édesapámnak szeretném számot küldeni.
2: Őt hogy hívják?
1: Péter.
2: Honnan telefonálsz nekünk, melyik településről?
1: Harkáról.
2: És mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hogy kösz, hogy vagy nekem.
2: Mesélj egy picit a vakációról, hogy telt mindez idáig, milyen programjaid voltak?
1: Nem sok, igazából nem tudnék sokat mondani róla. Most majd 20-án megyünk nagymamámhoz.
2: Oké, és ott mi lesz a program? Milyen családi összejövetelre kell készülni? Ünnepeltek talán valamit?
1: Hát eljönnek külföldről a rokonaim, mesék, és lesznek, hogy 30-an.
2: Az igen, akkor magyarán ez egy olyan családi találkozó, ami jó ritkán van, tehát ennyien azért nem szoktatok
1: igen.
2: lenni, gondolom.
1: Igen.
2: Sikerüljön szuper jól, azt kívánom neked. Az ajándék slágerről Sissy Kecs gondoskodik, édesapádat a Heartbreak Hotellel köszöntjük. A kívánság műsor elérhetősége pedig 0620 22 22 122.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
6: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rio-Stick jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ez itt az Aranykosó.
16: Halló, Aranyka?
15: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
16: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
17: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
18: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
9: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
19: Néhány nap és leáll paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak. Megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aj növényzet kapott lángra Rácz-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A Tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt a részletekről rádiónknak.
0: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
19: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Több kilométeren át araszol a kocsisor az M0-ás keleti szakaszán, az M3-as felé vezető oldalon. Pécel környékén felborult egy autószállító tréler. Lassú az előrejutás az M1-esen is Budapest felé, Komárom és Biatorbágy között az erős teherforgalom miatt a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszaki hibás kocsi vesztegel Biatorbágy közelében, ezt már az M0-ás felől érkezők is érzik. Hasonló a helyzet az M5-ösön Röszke felé, Ócsa térségében a 32-es kilométernél, és az M7-esen Érd előtt Budapest irányába, jelezte az Útinform.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Zsani kereste fel a kívánság műsort, azt írja a kedves Izabella, ebben az óriási kánikulában hétvégén költözködni fogok az új albérletembe. A barátomat, Gábort szeretném köszönteni egy slágerrel, aki mindenben segíteni fog. Sziszi Kecs, én

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es.

0: SMS-ével folytatódik a péntek esti kívánságműsor. Hello! Szeretnék kérni egy dalt a barátnőmnek. Tóth Dorinának küldöm Pécsre, az üzenetem pedig az, hogy nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: A kívánságműsorban szeretnék a kollégáimnak kérni egy zenét, valami Törpőset, ha lehetne.
0: Igen, kivel beszélek és honnan telefonálsz nekünk? Milyen területen dolgoztok együtt?
1: Mezőgazdaságban dolgozunk, hát mondjuk silózunk mostan, betakarításon náluk. Majd nagyon nyomják a fiúkot, azért szeretnék nekik küldeni valami jó zenét, valami Törpőset.
0: Igen, mi a keresztneved?
1: Sándor.
0: Oké, Sanyi, mit üzennél nekik néhány mondatban? Mik azok a kedvességek?
1: Hát, hogy nyomják neki, nagyon soká vége a napnak, ilyesmit szeretnék neki valami.
0: Akkor kitartást szeretnél neki kívánni, meg gondolom egy kis extra lelket önteni beléjük. Oké, örülök, hogy itt voltál velünk, és Liam Rimes nektek énekel a kívánság műsorban, ahol a 0620 22 22 122-es szám ma este 8-ig él.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez még mindig a két órás esti kívánság műsor, ma péntek van, úgyhogy 8-ig a Fergetek partig mulatjuk együtt az időnket. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok, Lea vagy László vagy Gyulakeszéről.
0: Kinek szeretne slágert küldeni?
1: A barátaimnak, itt billiárdozunk együtt, és azt szeretném neki küldeni, hogy húzzanak bele, mert nagyon elkelem a szájukat.
0: Kellemes kikapcsolódás, mik a hétvégével kapcsolatos tervek?
1: Annyira nincsenek még a hétvégére tervek.
0: Akkor majd spontán alakul, de mondjuk az időjárás miatt szerintem adja magát az, hogy mit érdemes választani. Egy jó kis strandolás az sose rossz. Bonnie M. Sunny ez érkezik a Retro Rádióban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

Slágerei Retro Rádió SMS üzenetekkel folytatódik a kívánság műsor. Kedves Izabella, a Rozsályi Szociális Központ dolgozói szeretnének kérni egy szuper jó számot. Éppen most utazunk haza a zempléni kirándulásunkról, rengeteg szép élménnyel gazdagodva. Ezzel a dallal szeretnénk megkoronázni a napunkat. Köszönjük és üdvözlettel az aláírás a Rozsályi Szociális Központ dolgozói. Kedves Izabella, én a leggyönyörűbb és legkedvesebb hölgynek, Halász Klaudiának szeretnék kérni egy gyönyörű szép számot, a Bonyba mehet. És itt van velem Dani is, hello Ízus, köszönteném Bálintot, a horgásztársamat, azt üzenem neki, hogy sok sikert kívánok a továbbiakban. És végül Zsófi is megtalált, kedves Iza, a kertben grillezünk, és közben benneteket hallgatunk. Kérünk szépen egy szuper jó számot, a legjobb férjnek küldeném a világon, akit Ádámnak hívnak, üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem, ahogy mondtam, Zsófi írt SMS-t a 0620 22 22 122-es számra. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up.

0: slágerei Retro Rádió. Én örömmel veszem, ha tegeződünk egymással a kívánság műsorban. Szia!
1: Na, hello, hello, Jézus! Már végre, hogy hallom a hangodat, mert azért egy kicsit szabadságon voltál, ugye? De szerencsére a múltkor a helyettesítőd is felvette. Jézuska, hallom a hangod, ez nagyon jó. Hallod, Léci, megint Rédérű, a Sakál, vagy a Szabó Laci, valami jót majd nyomasd nekem, légy szíves, mert úgy imádom a hangodat, meg olyan jó kis zenéket csinálsz.
0: Köszönöm, Cuki, vagy kit szeretnél meglepni, és milyen üzenettel?
1: Mindenkit, az összes Rédeit, mert Réde azért egy pici falu. Mindenki haver, mindenkit szeretek, bulizzanak egy jót, meg vigyázzanak magukra, mert nagyon meleg van.
0: A bulizásban én is tudok segíteni a Rédeieknek. Donna Summer érkezik, ez a hot stuff, aztán 8-tól jön az ország legnagyobb házi buli. A Fergetek Parti is.

0: partival, mit szólnak hozzá. Ez viszont azzal is együtt jár, hogy a pénteki kívánság műsorunk véget ér, hétfőn fogjuk folytatni. Itt van velem az utolsó betelefonáló. Jó estét!
1: Jó estét!
0: Jó estét kívánok, kivel beszélek?
1: Péter.
0: Kit szeretnél meglepni, Péter, a kívánság műsorban?
1: Anyukámat és apukámat.
0: Jó, mutasd be őket nekünk, légy szíves, mi az ő keresztnevük, hogy hívják őket?
1: Anyukámat Mónika, apukámat meg Péter.
0: És honnan telefonálsz nekünk?
1: Darabosság.
0: Jöhetnek a kedves gondolataid, amit a szeretteidnek szánsz.
1: Hát, hogy szeretem őket.
0: Jó, és hogy telt a vakációd eddig? Mesélj egy kicsit, mik voltak a programjaid?
1: Hát, nyaralás, Balatonon voltunk.
0: Akkor eddig jól sikerült?
1: Igen.
0: Örömmel hallom, és tiszta szívemből kívánom, hogy augusztusban is nagyon sok új élményt gyűjts még. Mondjuk például legyenek új barátaid, sosem lehet tudni, kivel találkozik össze az ember. Például egy táborban. Az ajándék slágerről az AC/DC gondoskodik a szüleidet. Ezzel lepjük meg. Ez egyben már a Fergetek parti nyitánya is. Örültem önöknek ma is a kívánság műsorban, és ígérem, hétfőn folytatjuk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol már is indul a Fergetek Parti.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
9: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdú-Biharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
10: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
9: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Remélem, a hallgatóink is velünk töltik a következő néhány percet, néhány órát, hiszen éjfélig vár mindenkit a ma esti Fergetegpart.

Fog városnapok, valamint fesztiválok, állandó dalairól vagyon szó. Hát ezeket hozzuk az első órában vegyesen, majd pedig mixben. Ez a mai Fergetek Party, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és szeretnék mindenkit meginvitálni a mai, illetve a holnap esti Fergetek Partira, amely minden héten 8-tól éjfélig várja önöket. Nem is húzom tovább az időt, jöjjön a DJ Dominik, Zoltán Erika, valamint Mr. Rick által elkészített Kell, hogy vár.

Ígéretem a szíven érkezik Hugh Lewis and the News és a Power of Love itt a Retro Rádió ma esti Fergeteg partijában. A dal 1985-ös, ennek majd lesz jelentősége, de nem ennek, hanem a következő évnek. Lehet, hogy a Visszajövőben című film óriási siker és óriási világslágere a dal ebből kifolyólag. Tartsanak vele, jó folytatás!

Van nekünk két parti sorozatunk, amelyet önök látogatnak és látogathatnak folyamatosan. Az egyik a Forever Young, a másik pedig a Fergeteg Party. Nos, az előző névadó dalát szeretném most lejátszani. A előadó az Alphaville, és jön a Forever Young.

Ricky a Poveri Magyarországra látogat, mégpedig augusztus végén. Remélem hallgatóink is készen állnak a fogadtatásra, hiszen 22-én az MVM Domban itt lesz a Ricky a Poveri, jöjjön a Sarà per te amo legismertebb daluk, amelyet a futballpályákon is szívesen énekel.

0: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal a Retro Rádióban.
1: Yes! Come on! Hey Martinez, you ready girl?

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
6: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagy fogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csaknem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
7: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, középfülgyulladással, vérrendszeri betegségekkel, lelki problémákkal szemben is védettebbek. Élő sejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben. Az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
6: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Retro Rádió ma esti fergetek partija. Hozom minden idők legnagyobb slágereit, hozom azokat a nótákat, amelyek nélkül házi buli vagy nagy fesztivál nem lehet. Remélem velünk tartanak.

Enekorát Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és egy nagyon izgalmas héttel a hátunk mögött vagyunk, illetve majdnem a hátunk mögött, hiszen még két nap hátra van azért ebből a hétből, de már hétfőn elindult a bulik sora a Szanyi Fesztivállal, a Szanyi Falunappal, amely egy búcsúhoz köthető, és onnantól kezdve minden nap jártunk, voltunk valahol, és a következő két napra is igaz ez a megállapítás, illetve szombaton megyünk egy magyaródi szintén hasonló típusú szórakozó helyre, illetve fürdőhelyre, és megyünk majd Gárdonyba is a Bikini elé, és Fertő Széplakon zárjuk majd a holnap estét, de ez csak néhány esemény, amelyről be kell, hogy számoljak. Többet most egyelőre nem szeretnék megosztani önökkel, hadd szóljon a zene, hiszen azért hallgatják a Retro Rádiót, és ezen belül is a Fergeteg Partit.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Pati című műsorának második órája, és valahogy nagyon sok kedves felkérés érkezik egyébként hozzám. Egy volt csapattársam, illetve hát úgy csapattársam, hogy én már csak az öreg fiúkban voltam csapattársa, hogy ne színezzem túl az életemet. Nyilas Eleknek hívják, aki a nemzetközi szerepléseiben is részt vett a Fradinak a 90-es évek közepén. Nos, az ő kedvesének a születésnapja ünneplésére hívtak engem egy nagyon kedves városban, nagyon szeretem Gyulát, az embereket is, meg az egész városnak a hangulatát. Oda kellett volna menni, de sajnos már 4 szerződés volt arra a napra nekem, és így nem tudtam elmenni, úgyhogy szeretnék ezúton is Szilvinek, Nemes Szilvinek boldog születésnapot kívánni, és tényleg nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott, remélem bepótoljuk valami rendezvény, hiszen ők már többször jártak Fergetek Partiban, úgyhogy mindkettőjüket élve baráti kört is várom szeretettel, és még egyszer boldog szülinapot. És folytatódjék a műsor itt a Retro Rádióban, mindjárt jön a második félidő.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a ház tartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrádvár megyei Ecsegen 2 utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta a háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sok felé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és DJ Bobby kollégám lesz a vendég. Múlt héten ugyan volt vendégünk, de előtte vagy 4 hétig nem. De most Bobby elfogadta a meghívást, egy bajai lemezolvasról van szó. Hallgassák a

DJ Bob Mixa szól itt a Retro Rádióban, ő egy bajai lemezlovas, aki egyébként gyakorlatilag a délnyugat Dunántúl teljesen eluralja, ami azt jelenti, hogy nagyon sok felkérése van, és miután egyrészt nagyon jó zenéket játszik, másrészt jól, én meg is értem, hogy miért hívják őt ennyi helyszínre, és itt a Retro Rádióban is folytatódik hamarosan a mix, hiszen hozzuk minden idők legtáncolatobb dalait. Ez a szlogenje ennek a műsornak. Ugye két nagyobb olyan műsorunk van, amelyben mi ott vagyunk, az egyik a Fergeteg Party, a másik a Starshop, és a Fergeteg Party alatt van még egy brand, egy albrand, amit úgy hívnak, hogy Forever Young, és azzal is járjuk az országot, illetve most már mondhatom, hogy a világot. Megérkezett a következő felkérés Ausztráliára, novemberben ausztrál turnén fogok részt venni. Nem dicsekvésből mondom, csak nagyon boldog vagyok, és köszönöm hallgatóinknak sok-sok pozitív megjegyzést, mert nagyon sok posztunkra tényleg nagyon sokan reagálnak. Egyébként a DJ Dominikus Fergeteg Party oldalon tudnak minket követni is, és ott az összes eseményt fel is soroljuk. Itt a Retro Rádióban folytatjuk

0: DJ Bobby volt a vendége ennek az órának, remek muzsikákkal és a szokásos Bobis hangulattal ezt tudta hozni, nem azonos Bobby Ewinggal, hanem ő csak egyszerűen DJ Bobby, de jön nem sokára a negyedik óra, remélem azt is együtt töltjük.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágereivel és legizgalmasabb dalaival következik az utolsó óra is. A formátum mix lesz, ahogy ez lenni szokott. Remélem velem

Járjuk az országot, világot, és még mennyi minden van előttünk a Neotonnal készülők nagy koncertre a Budapest Parkban, de ott leszek egy rádiós kollégának is a nagyszabású bulián, amely hamarosan megrendezésre kerül, és az augusztus 20-ai hétvége jelen pillanatban, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy 22 bulival fogjuk lehozni azt a hétvégét, illetve ez egy egész hét tulajdonképpen, mert ugye ott összecsúsztak a napok, és hallgatóink ilyenkor szerencsére csinálnak egy hosszú hétvégét magunknak, úgyhogy köszönettel tartozom mindenkinek, aki bármelyikre eljön. És akkor még egy mondatot hadd szóljak a 25-ei szombatról, már az Akvarénába elindultunk délelőtt, és ott volt egy két órás szettem. Aztán Balaton Szemmesre mentem, ahol felavattuk Freddie Mercury szobrát, ebből a világon három van, most már eddig kettő volt, és ebből az egyik Balaton Szemes településen van. Köszönjük mindenkinek, aki ebbe beletette a magáét. Van egy egyesület, aki ezzel foglalkozik, van egy városvezetés, aki ezt támogatta, és van a lakosság egy nagyon szerethető, nagyon szimpatikus, nagyon helyes településen, Balaton Szemesen, amely nem túl nagy, de annyi minden van benne, és annyi minden elérhető arról a településről, tényleg csak csodát tudok róla mondani. Aztán onnan Balaton akaratjára mentünk, Peter's Terrace Charlie koncert előtt, hát ott sok ezeren voltunk, és a hangulat elképesztően jól sikerült, nagyon érték az emberek, a régi jó zenéket játszottam Charlie karrierjéből, illetve abból a korszakból, amikor ő énekelt. Nem volt nagyon nehéz dolgom, mert ez a 60-as évektől napjainkig tart, de tényleg nagyon jó sikerült. A nyakamba borult Charlie, mikor lejöttem a színpadra, és azt mondta, hogy gratulálok, ő még ilyet nem is hallott. Köszönöm, Charlie, és köszönöm a meghívást is. És onnan a közeli Nagykérre mentünk, Szlovákiában található, jelenleg Szlovákiában található település, és ott egy tulajdonképpen egy falunapra kaptuk a meghívást, egy szlovák élőzenekar játszott előttem. Egyébként nagyon jól, meg kell, hogy mondjam. És aztán elkezdtünk bulit csinálni, retro bulit. Egy pillanat alatt megtelt az a hatalmas tér, és a hallgatók másfél órás hosszabb szettel voltam, végig táncolták az egészet. Ezen a héten is, és minden héten természetesen várjuk önöket valahol. De most szaladjunk tovább, mert hogy folytatódik a mix.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai negyedik, egyben utolsó órája, úgyhogy sajnos véget ért a mix, de folytatódik a műsor holnap, este 8 órától már várok mindenkit, és vasárnap fél 10-10 körül már érdemes lesz a rádió készülék mellé ülni, de hamarabb is, mert Timi is nagyon jó dolgokat csinál, de aki a sztársába kíváncsi, őket is várjuk, mert 10-kor hajszál pontosan kezdünk. De most itt a Retro Rádióban elköszönök önöktől, aki szeretné hallgatni tovább, tegye, mert jó zenék jönnek, és várunk mindenkit holnap is, ugyanígy este 8-tól a Fergeteg Partiban. Köszönöm szépen Attilának és Rolnak a közreműködést, önöknek fantasztikus estét és sikeres éjszakát kíván a házigazda, Márkonyi Attila, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.